Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Üdvözlöm az Ágnusz Rádió hallgatóit késő éjszakai homokóraadásunkban, augusztus 31-én hétfőn. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Charles Baudelaire, francia költőtől származik, aki 1867-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk. Adásunk második órájában Áida Csendől kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük fel. Az utolsó fél órában lélekhangoló rovatunk következik. A harmadik, egyben utolsó órában az irodalmi kincsek rovatunk ismétlését közvetítjük. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő 40 percben istentiszteletet sugárzunk, melyet tegnap délelőtt rögzítettünk a törökvágási egyházközségben. Igét hirdet Bibza Gábor lelkipásztor.

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten tiszteletünk kezdetén a 468. énekünk első verszakát, a 468. énekünk első verszaka így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely írva található. Ézsaiás proféta könyve második részének, másodiktól ötödikig terjedő verseiben a következőképpen. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úrnak házának hegye. Hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál. És özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira. És mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett. És csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. És nép-népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákobnak háza, gyertek, járjuk az Úrnak világosságában. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk. Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, testvéreim, a 65. Zsoltár első, második, illetve 5. és 6. versszakát. A 65. Zsoltár első versszaka így kezdődik: a Sionnak hegyén Úristen. Az ének ideje alatt a vallásóráskorú gyermekeink hátra vonulnak a vallásórás terembe, és a vallás tanárnők kíséretében ott folytatják a gyermekisten tiszteletet.

Imádkozzunk, testvérem! Mindenható atyánk, bár a gyász, a pusztulás és a vesztesség vesz körül bennünket, mégis hálaadó szívvel érkeztünk ide. Hisz te egy éven át megáldottad életünket, hogy gyermekeinket békesség

áldásra szükségünk van ahhoz, hogy a földi lét kiteljesedjék a maga keretei között. Te hozzád imádkozunk, kérünk, édes Istenünk, légy itt mi közöttünk a te szent lelked által. És add, hogy a te igéd külön-külön mindenkihez, a maga módján, abban a találkozási pontban, ahol te is megjelensz, szóljon nekünk. Édes Istenünk, annyi minden gyötri a lelkünket, gondolatunkat, annyi minden körülvesz minket, hogy nem tudunk messzebb látni a jelentől, a napi feladatoktól. Add, hogy bátran tudjunk most visszatekinteni. Add, hogy bátran tudjunk most rád tekinteni. És hálát adni neked. Hogy igazi hálaadó szívvel álljunk itt te előtted a mai napon. Édes Istenünk, arra kérünk, készítsd lelkünket a veled való találkozásra, lélekben és az úrvacsora közösségében egyaránt. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjének hallgatására készülve, énekeljük a 275. énekünknek mind a négy verszakát. A 275. énekünk első verszaka így kezdődik: Nagy Isten, ki az aratásnak heteit megtartod.

Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr, írva található a 132. Zsoltár 13-tól 16-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól mi hozzánk, a 132. Zsoltár 13-tól 16-ig terjedő verseiben felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Ez lesz nyugvóhelyem örökre. Itt lakózom, mert ezt szeretem. Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei. Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.

Isten áldását és az ő jelenlétét csak akkor tapasztaljuk és értjük igazán, amikor megtapasztaltuk, hogy mit jelent a hiánya, a távolléte, és mit jelent az, ha hiányzik az életünkből Isten áldása. Ezért az elmúlt héten ebben a kettősségben éltük meg az életünket. Délelőttönként a vakációs Biblia hét keretében az áldást láttuk, amikor közel 60 gyermek szaladgált, ebédelt, tanult és játszott a templomban és a gyülekezet udvarán. Délután pedig azt vettük számba a bűnbánati istentiszteleteken, hogy mi minden szenvedés érheti az embert egy életben, mert nem csak az áldás kenyerét eheti az ember, hanem az enyészet kenyerét, a lázadás kenyerét, a könnyhullatás kenyerét, a keserűség kenyerét. De az Úristen az, aki a küzdelmes kenyér helyett áldást hoz az életünkbe. A kettő egyszerre van jelen életünkben. Mullandó mi voltunkban, és az állandó pusztulásban, ami körülvesz bennünket, egy szempillantás alatt érkezik az életünkbe. Azt tapasztaljuk, hogy az is csoda, hogy mi élünk, hogy életünk van, és ezt az életet az Úristen megáldja. Tenni akarással, gazdagsággal, cselekvéssel. A mai felolvasott Zsoltárban a Sion elsőségéről, Isten és ember szövetségéről hallunk. A választott népnek a Sionja az maga Jeruzsálem volt. Úgy tartották számon, hogy ott lakik az Úristen. A Szenthegyen, a templomban, Jeruzsálemben. És ha valaki találkozni akart vele, akkor ide kellett eljönni. Akár a városból, akár távolabbi országrészekből, vagy idegenből. Isten lakhelye a Sion. Sóhajt fel a zsoltáríró. És ez azért van, mert ezt választotta az Úristen magának lakóhelyül. Mert ez tetszett neki, és ez a nyugvóhely számára. Az új szövetségi ember, aki a maga rendjén Krisztus által megismerte a mindenható Úristent, nem egy helyen keresi, nem egy földrajzi helyen próbálja megtalálni az Istenét, hanem lélek. De ahol Isten nálunk ott lakózik, az életünkben, jelen van, megnyilvánul és cselekszik, ott annak is következménye van. Ugyanúgy, mint a választott nép életében. Két ilyen ígéret áll előttünk a felolvasott Zsoltárban. Az első így hangzik, az Úristen a Sionról engedi, hogy kiáradjon a szeretete és kegyelme az őt körülvevők felé, és a szegényeket jól tartja kenyérrel. Gondoskodik azokról, akiknek kevés adatot. Mert az Úristen adja az áldást. Az Úristen adja a termést, az Úristen ad mindent, amit megvalósítottunk életünkben.
Igen, kell hozzá a tehetségünk, kell hozzá a tudásunk, kell hozzá a kitartásunk, kell hozzá az emberi igyekezetünk, de ezt mind az Úristentől kaptuk. A tehetségünket, a később megszerzett tudásunkat, az igyekvő magatartásunkat, az élet lehetőséget is, mind-mind az Úristentől kaptuk. És ezt csak akkor tudjuk értékelni, amikor éppen nincsen. Amikor éppen hiányzik az életünkből, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy milyen nagy áldás, hogy az Úristen jól tartja az övéit. Mert Istennél bőség van, még a legszegényebb ember számára is. Nem csak egy szociális ígéret, hanem a keresztény ember számára egy lelki valóság. Bármilyen sikeres az életében, bármit tegyen, nem magának tulajdonítja ezt a sikert csupán. Igen, emberi mércével mérve saját sikerünk. De nekünk pontosan kell tudnunk azt, hogy ki áll a siker mögött. Honnan árad ez a kegyelem? Hol van az a meccéspont a lelkünkben, ahol a mi Urunkkal találkozunk? És ez más gondolkozásra késztet, átalakítja a gondolatainkat, hordozhatóvá teszi a gondjainkat, bajainkat, gyászunkat, fájdalmainkat, az emberi lét drámáját. És ha tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy Isten áldása mindaz, amit kétkezi munkával, szellemi munkával, jó szervezéssel, okos beszéddel megszerzünk, akkor tudjuk azt is, hogy kinek kell hálásak lennünk. A Sionról kiáradó kegyelemért. Magának az Úristennek. Amikor új kenyér ünnepén itt városi környezetben együtt ünnepelünk, akkor mi picit távolabb esünk már a mindennapi mezei munkától. Nem biztos, hogy át tudjuk érezni azt a csodát, amikor az elvetett magból szárba szökik a növény, nagyon rövid idő alatt termés lesz, jó időben le lehet aratni, és elkészül a friss kenyér. Nekünk ez természetes. Nekünk csak ki kell lépni a közeleső bevásárló központba. És levenni ezt a kész terméket a polcról. De minden, amivel foglalkozunk, hasonló ehhez. A legegyszerűbb munkától a legösszetettebbig. És mindig az Isten áldása ott van mögötte, láthatatlanul, és mégis az ő kegyelme az, hogy megérkezünk a munkahelyünkre, a forgalom ellenére, hogy a fáradtság, a családért való aggódás mellett el tudjuk feladatainkat végezni, hogy a vége láthatatlan feladataink ellenére az életünk formát ölt, és családunkban gyermekeink felnövekedhetnek, hogy méltó módon tudunk a betegeinkről és az öregeinkről gondoskodni, és ha a szeretteink távoznak, akkor megvan az a közösség, ahol együtt tudunk imádkozni. És vigasztalást kérni az Úristentől. Ez mind-mind Isten csodálatos ajándéka. Ez mind-mind Isten áldása. A mi életünkben másként szökken szárba a befektetett munka, mint a földművelő életében, de ugyanaz a folyamat. Láthatatlanul Isten áll a háttérben. És hogy az majd termésé növekedik,
Olykor nem egy év alatt, hanem egy évtized alatt, két évtized alatt, hosszabb vagy rövidebb idő alatt. Ez mind-mind Isten csodálatos kegyelme. És ez csak azért van, mert a mi lelkünkben, a mi személyes Sionunk ott van, ahol találkoztunk a mi Urunkkal, és újra találkozhatunk. A másik ilyen áldás pedig így hangzik a felolvasott Zsoltárban, papjainál szabadulás van. Mert Isten felruházta azokat, akiket kiválasztott maga számára a szabadulással. A jeruzsálemi kultusz az nem csak az áldozásnak a helye volt, hanem életnek és halálnak helye. A jeruzsálemi papság mondta ki azt, hogy ki az, aki meggyógyult, és ki az, aki beteg. A jeruzsálemi papságra volt bízva a betegségek megállapítása, a diagnózis, de a gyógyulást is ők hirdették ki. Minden földi bajból, társadalmi bajból úgy lehetett megszabadulni, hogy az ember elment Jeruzsálembe, és a templomban kihirdették a Sionon, hogy az adott személy testi, lelki, társadalmi bajából megszabadult. Ezt jelentette eddig a szabadulás. És ennek örvendezett, és örvendett mindenki, aki ezt a szabadulást átélte. Kedves testvéreim, új szövetség népeként nekünk a szabadulás ennél sokkal többet jelent. Nem csak kijelentése annak, hogy megtörtént valami, ma már ezt átadtuk megfelelő szakembereknek. Kiki a maga helyén elvégzi. A megállapítástól, vagy ha úgy tetszik, a diagnózistól kezdve, egészen a gyógyulás beálltáig, a rend helyreálltáig a feladatokat nekünk, új szövetségi embereknek. A szabadítás az a lelki megkötöttségből, a bűnből való szabadulást jelent. Nekünk Jézus Krisztust jelent. Az ő neve is ez. A szabadító. És az, aki találkozott a szabadítóval, és találkozik a szabadítóval, az pontosan tudja azt, hogy milyen lelki szabadságot jelent találkozni ő vele, és a bűn, kiszolgáltatottság kötöttségéből milyen nagy öröm felszabadulni. Ott, ahol lelki felszabadulás van, csak ott lehet és jöhet el. Az a felismerés az emberben, hogy az Úristen az, aki cselekszik az életemben. És az Úristen az, aki megszabadít engem. Minden bajomból, nyomorúságomból, lelki félelmemből, gyászamból, mindenből, ami körülvesz engem, betegségemből, krónikusan hordozott fájdalmamból. Az Úristen az, aki napi munkámra, az ő szabadító ereje által ma is áldást hoz. Adja az Úristen, hogy ezt a szabadítás örömét megtapasztaljuk ezen az Isten tiszteleten is, az úrvacsora közösségében is, de megtapasztaljuk akkor, amikor egy pillanatra megállunk és visszanézünk mindarra, amit megvalósítottunk. Ma, amikor népünk életében olyan emléknap van, mely gyászos eseményre vonatkozik, hisz 500 évvel ezelőtt zajlott le a mai napon
a mohácsi csata, ahol vereséget szenvedett a honvédő sereg. Ennek ellenére az Úristen megengedte nekünk, hogy talpra álljunk, újra kezdjünk, közösségként is teljes életet élhessünk. Küzdelmekben, nehézségekben, 500 év vívódásban, de ma itt vagyunk, együtt vagyunk. Nem magunk tettük ezt. Nem életképesség kérdése, nem tehetséges szervezés kérdése, hanem az Úristennek kegyelme, hogy még vagyunk. Ez is áldás, amire ritkán gondolunk. Ez is olyan kegyelem, ami csak akkor adatik, ha megtaláljuk a mi Urunkat, a mi magyar Sionunkon, megtaláljuk lelkünkben az Urunkat, és ebből fakad minden áldás, és ebből fakad a mi emberi válaszunk, a hálaadás. Legyen ez az Isten tisztelet. Minden nehézség és bajlós előjel ellenére. A hálaadásnak az ideje. Hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy gyermekeink mellettünk növekednek. És mindez ajándék, amit az Úristentől kapunk. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük ráfelelő énekként a 485. énekünk első verszakát felállva. A 485. énekünk első verszaka így kezdődik. Íme lészen a kései korban.

0: Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Atyánk, hálát adunk neked az életért. Hálát adunk neked, hogy te megajándékoztál velem bennünket. De hálát adunk azért is, hogy nem csak megajándékoztál, hanem te vagy az életnek fenntartója. És a legnehezebb helyzetben te gondoskodsz rólunk. Ugyanakkor, ismerve emberi mi voltunkat, fejet hajtunk te előtted, amikor hazaszólított szeretteinket. Amikor te úgy döntesz, hogy az emberi élet lejár. Imádkozunk gyülekezetünk azon négy családjáért, akik elveszítették hozzátartozójukat. Gyász borult réájuk, és temetésre készülnek. Te légy velük az elkövetkező hétnek minden nehézségében, fájdalmában. Imádkozunk, édes Istenünk, azért is, hogy te a jövőben is könyörülő Istenünk legyél. Jelenj meg az életünkben, gondoskodj rólunk, és add, Atyánk, hogy a veled való találkozásból mindig újabb és újabb áldás fakadjon. Add meg nekünk a mindennapi kenyeret, de add meg a szabadulásnak örömét is. Te add a növekedést gyermekeink, unokáink számára. Te hozzád imádkozunk és kérünk, édes Istenünk, hogy gondoskodj rólunk. És úgy, ahogy megtetted ezt, add, hogy hálás szívvel fogadjunk mindent, amit tőled kapunk. Ne tulajdonítsuk magunk tehetségének, hanem a te kegyelmednek. Arra kérünk, Atyánk, hogy légy az úrvacsora közösségében is mi velünk. És áld meg életünk. Krisztus szabadító szeretete által.
1: Az elmúlt 40 percben a tegnapi Isten tiszteletet hallhatták, melyet a Törökvágási Egyházközségben rögzítettünk. Igét hirdetett Bibza Gábor lelkipásztor.

0: Homokóra.
1: Kedves Istentől! Üdvözlöm a hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunk második órájában. Ebben az órában hamarosan felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó fél órában pedig lélekhangoló rovatunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem! Most a nap áhítata csendül fel. A mai áhítatunk címe: az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliuma 6. fejezetének 6. verse.

A mai áhítatunk szerzője Foy Gentod, Amerikában élő testvérünk. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli. Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit, közben sok mindenről beszélgetünk. Időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk. Maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, a mi mennyei atyánkkal. A Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. versében Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogyha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeresen időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, tanítsd nekünk a vele töltött imádságos idő fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Ámen.

Az Istennel töltött idő, ajándék. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Foy Jen Todd, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozunk.

Augusztus 31-e, az év 243. szökő évben 244. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 122 nap van hátra.

Nézzük, milyen fontosabb események történtek az évek során a mai napon. 1848-ban Josif Jelačić császári tábornagy horvát bán hadereje megszállta a Magyar Királysághoz tartozó Fiume városát. 1856-ban felszentelték az esztergomi főszékes egyházat bazilikát, ezen az ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor. 1876-ban

An 5. Murád helyett második Abdulhamid lesz az oszmán birodalom szultánja. 1878-ban árvíz volt Miskolcon, Magyarország legtöbb ember életet követelő áradása volt. 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1944-ben a szovjet vörös hadsereg bevonult Bukarestbe. 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Gdanszkban megállapodást írnak alá, amely eredményeképpen létrejön a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezet. 1990-ben az NDK és az NSK kormányai megkötik a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1994-ben elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, amely az NDK területén állomásozott.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek folyamán. 1752 vagy 1754-ben született Virág Benedek költő, tanár, műfordító, pálos szerzetes, később világi pap. 1821-ben született Hermann Ludwig von Helmholtz, német orvos, fizikus, feltaláló, tudományfilozófus. 1879-ben született Alma Maria Mahler-Werfel, osztrák író. 1880-ban született első Vilma, holland királynő. 1890-ben látta meg a napvilágot Szabó Károly, magyar történész, műfordító, az MTA rendes tagja. 1902. augusztus 31-én született Révész Géza, honvédelmi miniszter. 1909-ben született Fejtő Ferenc, Széchenyi díjas magyar történész, újságíró, magyar író. 1919. augusztus 31-én látta meg a napvilágot ifjú Kós Károly néprajzkutató, az MTA tagja, az erdélyi magyar néprajztudomány kiemelkedő alakja. Ifjabb Kós Károly romániai magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A 20. század második felének meghatározó jelentőségű, sokoldalú erdélyi magyar néprajzkutatója volt, munkássága kiterjedt az anyagi kultúra és a társadalom néprajz szinte valamennyi területére. Idősebb Kós Károly építész, grafikus, író fia, Kós András grafikus, szobrászművész és Kós Zsófia színésznő öccse. 1931-ben a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, 1935-től 39-ig pedig a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja volt. 1939-ben a Kolozsvári Református Teológiai Akadémiára iratkozott be, de 1940-től már a Kolozsvári, illetve a Budapesti Tudományegyetem néprajz szakos hallgatója volt. A történelem és a földrajz mellékszakokat a néprajzi jelenségek időbeni és térbeni jobb elhelyezése miatt választotta. Tudományos érdeklődése elsősorban az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi kultúrájára, valamint az erdélyi régió interetnikus kapcsolataira, az együtt élő népek történeti kulturális kölcsönhatásaira irányult. Behatóan foglalkozott a hagyományos gazdálkodás és kézművesség egyes kérdéseivel, a hagyományos táplálkozással, a település szerkezettel és a népi építészettel, valamint társadalom-néprajzi kutatásokkal. Átfogóan vizsgálta az erdélyi magyarság népviseleteit, a díszítőművészet egyes megnyilvánulási formáit, népművészetét. Az erdélyi magyar parasság tárgyi világát funkcionálisan, történeti tájai összefüggéseiben vizsgálta, összehasonlító tártipológiai kutatásaiban az együtt élő népek közötti természetes kapcsolatrendszer, ember és táj, ember és ember közötti kölcsönhatások bizonyítékait kereste. Nagy tervét, a romániai magyarság néprajzának összefoglaló szintézisét nem váltotta valóra. 1949-ben született Hugh David Pulitzer Nobel-díjas amerikai elméleti fizikus. 1953-ban született Károly György magyar író, költő. Szintén ebben az évben született Pataki Gábor magyar képzőművész. 1957-ben született Kormos Gyula, magyar bábművész, színész. 1991-ben látta meg a napvilágot Tóth Angelika, magyar színésznő és énekesnő.

És most nézzük, kik hunytak el az évek során augusztus 31-én. 1422-ben hunyt el 5. Henrik angol király. 1483-ban meghalt 11. Lajos francia király. 1820-ban hunyt el ungvárnémeti Tóth László magyar költő. 1867-ben hunyt el Charles Baudelaire, francia költő és művészeti esszéíró kritikus, a világirodalom egyik legjelentősebb alakja. Alig van a világirodalomnak más költője, aki nála nagyobb hatást tett volna a modern magyar irodalom fejlődésére. Már a múlt század végén fordították, de igazán a nyugat klasszikus első nemzedéke honosította meg a nagy közönség számára. Adi többször írt róla, egyik korai fordítója Kosztolányi volt. 1923-ban jelent meg a Romlás virágainak teljes kiadása Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc műfordításaival. Ennek harmadik, bővített kiadásához Szabó Lőrinc átdolgozta saját régebbi fordításait. Ehhez a kiadáshoz írta a Nagy Baudelaire tanulmányait is. 1897-ben meghalt Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos politikus. 1902-ben hunyt el Steindl Imre műépítész, a parlament tervezője és építője. 1997-ben halt meg Diana Velszi hercegné. Diana születési nevén Diana Frances Spencer, Velszi hercegné 1981-től 1996-ig, harmadik Károly brit király első felesége. Két fiúk, Vilmos és Henrik herceg. Apjuk után Vilmos az első helyet foglalja el az Egyesült Királyság és 14 további úgynevezett nemzetközösség királyság trónönöklési rendjében, Henrik az 5. helyen áll. Károly herceggel kötött házasságával egy csapásra nemzetközi hírességé vált. Életét csaknem állandóan a média érdeklődése követte, ami főként királyi státuszának vonzerejéből adódott. Károly herceg és Diana hercegné éveken át házassági problémákkal küzdöttek, végül elváltak. Ez az őt körülvevő közfigyelem lankadásához is vezethetett volna, ám az emberek Diana iránti rokon szemve mégis töretlen maradt, a hercegné jótékonysági rendezvényei és szociális elkötelezettsége miatt. Halálos autóbalesetét követően mind az Egyesült Királyságban, mind világszerte gyászoltak. A Diana életével és hagyatékával kapcsolatos korabeli reakciók vegyesek, de a hercegné személye máig az emberek érdeklődésének középpontjában áll. 2013-ban hunyt el David Frost, brit műsorvezető, újságíró.

Augusztus 31-én a következő nemzeti ünnepeket, emléknapokat, világnapokat ünnepeljük. Ma van a Szolidaritás és a Szabadság napja Lengyelországban. A Mi Nyelvünk napja, vagy Limba Noastra Moldovában. És a Függetlenség napja van Kirgisztánban és Malajziában. Ez volt augusztus 31-i kalendáriumunk.

0: Névnaposainkat köszöntjük fel.
1: 31-én Erika, Bella, Aldán, Ramona, Rajmund, Aida, Pamina és Amina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja. Gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név,

A bell, bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. Az aldán angol-német eredetű név, az északi germán haldan névből származik, jelentése egyik ágon dán származású. A Ramona, a Ramon férfi névnői párja, spanyol eredetű, mely a germán Regimund származéka. Jelentése okos, védelmező. A Raimund férfi név a német Raimundból ered, mely a germán Raginmund fejleménye. Jelentése okos, védő, elemeinek jelentése isteni tanács, döntés, védelem. Az Aida Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve. A Pamina Varázsfúvola című opera női főszereplőjének neve. Az Amina német, olasz eredetű név, jelentése védelem. Más magyarázat szerint arab eredetű név, Mohamed próféta anyjának neve Amina volt. Jelentése hűséges. Köszöntünk tehát augusztus 31-én minden Erika, Bella, Aldán, Ramona, Raimund, Aida, Pamina és Amina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik. Különösen szóljon ez a dal Kis Gábor munkatársunknak, aki augusztus 31-én ünnepli születésnapját. Isten éltesse az ünnepelteket!

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándor életet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kraj Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor, hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl?
1: Igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban, igen. Kisgyerekként.
1: Igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél? Hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt. Azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz. De a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy, mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
0: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
1: csináltál? A légtornászt, igen, azt nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
0: Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fönt?
1: Nem, egyedül szerepeltem.
0: Egyedül.
1: Igen, igen.
0: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e baleseted. Mondd el, légy szíves, itt a műsorban?
1: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
0: Őrve.
1: És,
0: hát és ez Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
1: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városba voltunk, még röggen se volt a kórházba.
0: De jött volna, érted, egy helikopter? Egy
1: hely, ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel hoztak.
0: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak több
1: hét
0: alatt?
1: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni,
0: és ez
1: szeretnék.
0: Meg is történt.
1: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban német Kraj Ginával Szeverény János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni. De fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az elelkemet is, és minden nagyon Nénikémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na, akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re. És én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogyha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
1: Hány évesen hunyt el édesapu?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen.
1: És akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk istentiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett. És olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába volt. Voltunk még cirkusszal.
1: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
2: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
2: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyságot, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak. Csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is, tehát
2: igen,
1: tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre, mert volt
2: igen,
1: egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden, tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének, tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
2: Hát az
1: szerepel.
2: Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
2: Igen.
1: Uh-huh. Az, miért?
2: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni, ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, uh-huh, akár a, úgymond a népe felé,
1: hát,
2: Isten felé.
1: És ő is egy eszköz volt, egy
2: igen,
1: misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
2: Igen. Nekem ez nagyon tetszett, és ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a négynénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a Csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az még az Úr Jézusnak is akarunk
1: dirigálni.
2: Ez
1: így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
2: igen,
1: meg halljátok? És
2: Messengeren.
1: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
2: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
1: Van olyan ige, vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked? Akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
2: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádöbbenek, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek. Nem úgy, hogy na én akkor dirigálok, és akkor én mindent tudok, hanem megpróbálni például hallgatni. Ez is nekem tanulás. Én előtte is sokat beszéltem, most is képes vagyok órákig beszélni, de ezt tanulom, hogy hallgatni és meghallgatni a másik embert.
0: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Gina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete, fordulataiba és Istenbe vetett bizalma és Krisztus hite kialakulásába adott betekintést nekünk Szeverény János vele készült interjújában. A műsorunkban elhangzó beszélgetéseket meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen a rádiómenü alatt. Visszajelezhetnek nekünk az Evangélikus Rádiómisszió műsoraival kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, illetve Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk. Erős várom!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat, Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Irodalmi kincsek rovatunk keretében ma a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítjük. A mai részben Tompa Andrea íróval, színi kritikussal ismerkedhetnek meg, akit a legutóbbi Haza című regényéről kérdez Kovács Péter Zoltán. Szerkesztő Deák Anita.
3: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Deák Anita. Rovatunk mai részében egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítünk, amelynek meghívottja Tompa Andrea írónő volt.

0: Tompa Andrea 2000-2008 között az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet munkatársa. 2005-től a Színház folyóirat szerkesztője, 2015-től főszerkesztője. 2008 óta tanít a Kolozsvári Bábelspólyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán. Haza című regénye a hazavezető, vagy talán a haza soha nem vezető útról szól. Egy olyan útról, ami az egykori osztálytársak hívására nehéz feladatnak ígérkezik a regény főhőse számára, aki bár országot váltott, nyelvet mégsem sikerült. A középkorú íróból nem csak az utazás, a kaland iránti szenvedély párolgott el, de odaindul most vissza, ahol már nem várja senki. Legfeljebb az emlékek, hiszen a család már még élő tagjai is elköltöztek a városból. A szerzővel Kovács Péter Zoltán beszélget.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kovács Péter Zoltán vagyok, és szeretettel köszöntöm Tompa Andreát is Kolozsváron. Kicsit furcsa helyzet ez, mert inkább ő kéne engem köszöntsön Kolozsváron, ugye. Amikor én Kolozsvárra kerültem, sőt, szerintem kimondhatom, amikor én megszülettem, akkor te már nem Kolozsváron éltél. Úgyhogy kicsit kifordított dolog ez. Ugye a Haza című kötetről fogunk most beszélgetni, és eddig három különböző történelmi regényt írtál, vagy történelmi nagy regényt írtál, amelyek a te fiatalkorodban, a szüleid, illetve a nagyszüleid korában helyezkednek, eljátszódnak. Viszont említetted több interjútban is, hogy ezek nem fedik le, vagy nem fednek le egy adott történelmi korszakot, elejétől a végéig hagynak maguk után lyukakat, és azt is mondtad, hogy nem írsz életművet. Sőt, az Így írtam az Omertádban írod le ezeket a mondatokat, hadd olvassam fel. Gagyi József, a Csíkszeredában élő társadalomkutató, akinek sokat köszönhetek, mondja nevetve egy táborban, te végig fogod írni a 20. századi Erdély történetét. Miért váltottál nézőpontot vagy műfajt a Hazával?
2: Először is köszönöm, hogy itt beszélgetünk. Kicsit távol vannak a nézők és sötétben, de legalább fedezékben el lehet menekülni. Én egyrészt, amikor ezt Jóska mondta, hogy én végig fogom írni a 20. századi romániai magyar társadalom történetet, azt hiszem, hogy így szokta ő magát kifejezni, akkor az elég elrettentően hangzott egy író számára, hogy úgy előtte még van egy, nem tudom, 1933, 1927, 1944,

0: 49, és mondok mindenféle számokat, ahol nem jártam, vagy nem eleget jártam. Szóval ez nagyon rémisztően hangzott, és ezt mindenképpen eltartottam volna magamtól, hogy ezt tényleg csinálni fogom. Ugyanakkor azt az ígéretet sem tettem, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát lehet, hogy majd, amikor itt remegő lábbal, 90 évesen, remélem, még mindig fel tudok jönni egy színpadra, akkor már tényleg végigírtam mindezt. De nincs ilyen életprogram. Tehát igazából az van, hogy van egy következő könyv, és az a következő könyv valamivel hívogat. És én ezt nem tartom a hazát, ha ebből a szempontból nézzük, és te most ezt kérdezted, nem tartom abból a szempontból kivételnek az én műveim sorában, hogy ez ne foglalkozna ugyancsak valamiféle társadalomtörténettel, ugyanis Gagyi Józsefnek sok migrációs kérdést tettem fel, és sokat beszélgettünk, nem is annyira az ő kutatásairól, mert azok ez esetben engem nem segítettek, hanem inkább a családunkról, az ő családjáról, az enyémről, és én azt gondolom, hogy a migráció kérdése, az emigráció kérdése, az azért nagyon szorosan hozzátartozik az egész 20. századi romániai magyar társadalomtörténethez, és nyilván az én életemben a 90 utáni évekhez, de ha arra gondolok, hogy 60-as évek, hogy akár 50-es évek, Trianon után, szóval mindig nagy migrációs hullámok voltak.
1: Hogyha én jól emlékszem, de cáfolj meg, hogyha nem így van, akkor az emigráns szó az elég ritkán jelenik meg a könyvben. Országváltásról vagy hazaváltásról van szó. Kevésbé jellemző a könyvre a társadalomtudományoknak ez a száraz leíró nyelvezete. Mennyire gondolod úgy, hogy vagy számodra, vagy a szereplőid számára traumatikus élmény, vagy meghatározó élmény hazát váltani?
0: Emlékszem, amikor egyetemi felvételire készültem Kolozsváron 1989 tavaszán, eljött egyszer pont az iskolába, a hármasba, ahol én akkor már éppen nem jártam, de mindegy, Bátori. Eljött Cségi Mesi Éva és néhány fiatal, aki magyar szakra készült, összeülhetett vele és beszélgethetett arról, hogy milyen a felvételi, hogyan készüljünk. Szóval ez egy nagyon nagyvonalú ajánlat volt a részéről. És Éva mondott akkor egy mondatot, hogy az elmozdulások mindig traumatikusak. És emlékszem, hogy ezt a mondatot ott akkor megjegyeztem, de nem értettem. És talán pont azért jegyeztem meg, mert nem tudtam vele semmit kezdeni. És hogy vajon mire gondolhatott Éva, milyen, miféle elmozdulások. És ő a térben való mozgásról állította ezt, hogy minden elmozdulás nagy váltás, abban van egy, nem feltétlenül szeretném a trauma szót használni, de abban van valami felkavaró az újrakezdés kényszerével. És ez valószínűleg akkor is így van, hogyha te nem tudom, honnan érkeztél Kolozsvára.
1: Én Nagykárolyi vagyok.
0: Nagykárolyi, tehát valószínűleg Nagykárolyi és Kolozsvár váltásban is van valami, amiben muszáj újra reboot, tehát hogy újra fel kell állnia annak, hogy ki vagyok, hogy mozgok ebben a térben, milyen kapcsolataim vannak, miért vagyok egyáltalán itt, mi a viszonyom ahhoz, amiből eljöttem. Tehát nagyon sok kérdés elénk áll az elmenettel kapcsolatban, tehát elmenni nem csak országváltással lehet ilyen értelemben, hanem városok léptékek váltásával is, és abban mindig van ez az újra föl kell állni, és újra valahogy tudni kell, hogy ki vagyok, mit csinálok, és hol vagyok egyáltalán. Szóval ilyen értelemben az én hőseim persze nagyobb váltásokat élnek meg, mert országváltásokban gondolkodnak, és néhányan nagyon messzire mennek, néhányan nagyon mélyre mennek, hogy így mondjam, vagy lezuhannak valaminek a mélyére, és ezek nagyon súlyos váltások ilyen értelemben. Bizonyos esetekben biztos indokolt használni a trauma szót is.
1: Te is voltál nagyon messze, hogyha úgy veszük, akkor te is másfélszeres emigráns vagy olyan értelemben, hogy sok időt töltöttél Oroszországban, és sok időt töltöttél az orosz kultúrában is. Miért mentél orosz szakra?
0: Azért mentem orosz szakra, mert hozzáteszem, ezt itt talán mindenki tudja, de lehet, hogy mégsem pont mindenki, hogy Romániában 68 után nem tanítottak orosz, tehát én orosz ilyen magán szorgalomból tanultam. Mindenki arra bizonyos magyar plusz angol, magyar, francia, esetleg magyar-német szakpára ment, és oroszra nem akart senki menni, mert nem tanítottak orosz nyelvet. Egyébként még egyel korábban latinra akartam menni, de azt pont megszüntették, úgyhogy mindig egy kicsit adaptálódni kellett, hogy mire lehet jelentkezni. És mivel nem voltam nagyon jó, attól tartva, hogy nem vesznek föl ezekre a magyar-angol szakpárra, ezért azt javasolta Szilágyi Júlia, aki tanított magyart segített fölkészülni az egyetemre, hogy tanuljak meg oroszul. Ez elég abszurdul hangzott, mert ez egy évvel a felvételi előtt volt, és akkor úgy éreztem, hogy az orosz irodalomnak egyrészt nagyon nagy a hívásra, hogy ezt tényleg megpróbáljam megtanulni az orosz nyelvet egy év alatt annyira, hogy fölvegyenek. Másrészt van valami egzotikuma is, valami szokatlansága, meg hát ez a félelem, hogy nem vesznek föl. Ugye 1989-et írunk, és ha nem veszik föl az embert egyetemre, akkor el kell menni dolgozni, mondjuk gyárba, vagy valamilyen csodálatos opciók voltak, amit mindenképpen el akartam kerülni. Szóval egy ilyen nagy kényszert próbáltam valami pozitívra lefordítani, és ez tulajdonképpen az is lett végül.
1: A főszereplő is nagyon erősen kapcsolódik az orosz kultúrához, és én szeretném, hogyha egy részletet felolvasnál a regényből, oda is adom.
0: Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a beszéd. Megérkezősik után másnap délelőtt mondja el a beszédet, ami nem szólhat másról, mint az ő történetéről. Egyetlen sóhajtással meg lehetett volna oldani, egy mély belégzéssel és egy lassú kilégzéssel. Egy lélegzettel, ha már elvállalta a köszöntőt. Nem az osztályfőnök helyett, aki nem tudott eljönni, nem jöhetett. A matematika tanár osztályfőnök egy évtizede halott. Talán utalni kellene rá a hiányára, a számára teljesen szétporlat matematikára, a számokra. Semmit sem tud a számokról, a betűket választotta. Pedig a beszéd a prím számokról szól majd. Ülve maradok, jó? Kezdi az átrendezett étteremben, az asztalokat hátratolták, a székeket körberakták. A szöveget háromszor felolvasta előtte. Egy kép, egy gondolat, egy humoros rész, ahogy tanította a tanárnő. Ennyi fér 10 percbe. Az időkeretet, mint mindig pontosan betartotta, 9,56 olvasva a helyszínen 10 perc. Beszélő fej. De nem Orfeusz, akinek a feje a habokban úszva énekel, és dalával képes megszólítani a fákat, a sziklákat, a holtakat. Jó pofa, hatásos, jól fel van építve, látszik, hogy író írta, igazi író, jegyzi meg nyomatékosan Katrin, mert az ő ötlete volt a beszéd. Hát éppen ez az ő tragédiája, hogy író írta, aki díszekbe menekült, a mondatok bonyodalmában, gondolatokkal zsonglőrködött, ügyes dramaturgiával, ami 10 percre fenntartotta a figyelmet. Éppen 10-re. Főleg a közép részben, ahol törvényszerűen lankadni szokott, megtűzte öniróniával és óvatos iróniával, végül egy váratlan képpel zárta. Volt benne felemelő, egyenesen fenséges és játékos, volt szomorú és konkrét, utalt például a készülő vacsorára, a lényegre, a várható rántott húsokra és a mélyhűtőből előkerült pálinkás poharakra. Utalt a leendő csillaghullásra, amikor nagy titkok megosztása várható. A hancúrozó gyerekekre, akiket nem lehet lefektetni, a titokban dohányzó kamaszokra, a lokálpatriótákra és a többszörös identitásokra. Egy szóval látszik, hogy író írta. Az igazság kimondásának lehetetlensége, mint valami januári nagyvárosi szmog, amikor a város szélén is mindenki óvatosan aprókat lélegzik, folyton telepszik rá a beszédre. Tanulságot vártatok? Hát az nincsen. Végül idézett néhány versort a hazatérésről, szívesen elemezte volna hosszabban is, de nem volt rá idő. A vers arról szól, hogy a költő szerint a hazatérésben éppenséggel megnőtt a tenger. Az út megtréfált az utazót, nem lerövidült, hanem ellenkezőleg. Így érzi Odysseus. A hazafelé vívő út túl hosszú lett számomra, mintha csak Poszeidon, míg ott vesztegettük az időt, a távot megnyújtotta volna. A versben Odysseus a fiához szól. Azt mondja, nem emlékszik, mivel végződött a háború. Talán olyan régen eljött már onnan. Arra sem emlékszik, hány éves a fia. Nem emlékszik semmire, sem a kezdő, sem a kiinduló pontra. Semmire nem emlékszik, csak a végtelen tengerre, koszos szigetekre, viskókra, bozótokra, disznóröfögésre. Hajózik hazafelé, egyik sziget olyan, mint a másik. Fogalma sincs, hol jár, merre van kelet és nyugat, miért jött el és kit hagyott hátra. A költő hangján is meghallgatta a verset, de a hang idegen, furcsa, énekel, mint egy regős, valami görög dalnok. A műveket nem az író hangján kell hallani. Amikor Josif Brodsky 1972-ben ezeket a sorokat írta, hazájától sok ezer mérföldre volt már távol. Odysseus másokért szállt tengerre, és önmagáért tért haza. Brodsky azonban egyáltalán nem akart tengerre szállni. Kétszer is lehetőséget kapott Izraelbe emigrálni, de nem ment. A hatóságokat ez felbőszítette, berendelte a belügy, megkérdezték tőle, mit képzel, miért nem megy már végre el? Mert itt akar élni, felelte. Világos. Всё ясно. Ha nem mész, akkor felrakunk az első gépre, közölt a hivatal, aztán 10 nap múlva betörtek a lakásába, és már fel is bőgtek a repülőgép motorjai. Brodsky a feljegyzések szerint csak ennyit válaszolt. Ja, ruszki literátor. Orosz író vagyok. Ez a mondat azt jelentette, ott akar élni, a nyelvben. Lehet, hogy el sem ment. Testben sohasem tért vissza hazájába, még akkor sem, amikor már lehetett volna. Hogy ő viszont személyesen milyen céllal indult el, azt nehéz volna egyetlen mondatba összefoglalnia, zárta a beszédet. Legyen elég annyi, hogy a kell és a lehet közötti határ, az átlépett határ egyáltalán nem szöges drót, hanem egy kényelmes, széles sáv, a megismerhetetlen senki földje, mindenféle irányokkal, menni, maradni, visszamenni, kelet-nyugat, észak-dél egyszerre, az emberi kaland. Ez történt vele. Hogy ez elvesztegetett idő volt-e, mint a versben, vagy sem, arról majd számot kell adnia magának. Az elvesztegetett idő nyomában. Számot, mindenről számot.
1: Köszönöm. Nekem nagyon fontos volt ez a rész, és fontosak voltak azok a részek is, ahol oroszul szólalnak meg szereplők, például Brodsky, aki elmondja, hogy én orosz író vagyok. Ami még nagyon érdekes volt a szövegben számomra, az az, hogy sok helyütt fordulnak elő orosz részek. Van, ahol le van fordítva, van, ahol nincs lefordítva, van, ahol át van írva fonetikusan, van, ahol nem történik vele semmi. Van egy orosz mondat, és annak, aki nem ért oroszul, ez nagyon sok googlizást jelent, ameddig megfejti, hogy ez pontosan mit is jelent. Míg akárhányszor angol nyelvű mondat van a könyvben, az következetesen lábjegyzetben le van fordítva. Miért?
0: Mielőtt azt derítenénk ki, hogy nem jól szerkesztette a szerkesztő a könyvet, ebben azért volt némi írói szándék. Tehát egyrészt azt feltételezzük, hogy ez a szereplő ez elmegy világot látni, és különböző idegenség tapasztalatai vannak. Ahhoz, hogy az olvasó átélje azt, hogy mit jelent ez az idegenség, ahhoz nem kell őt megkínálni mindennek a jelentésével. Tehát én pontosan azt az idegesítő feszültséget akartam létrehozni az olvasóban, és ugye az olvasók nagy része ma már talán az idősebb nemzedéket leszámítva a cirilbetűket sem ismeri, hogy amikor találkozik egy szövegben cirilbetűvel, akkor megérzi azt, hogy ott van valami eleve áthatolhatatlan. Mondjuk egy német, vagy egy francia, vagy olasz szöveg, az legalább a szintjén ismerős, még ha nem is ismerjük a nyelvet. De voltak más nyelvű szövegek is, amiket kiirtottam. Nem a szerkesztő írtotta ki, hanem én. Úgy éreztem, hogy ez most már tényleg itt a fejemhez vágja valaki, hogyha ez benne marad. Tehát az a tapasztalat, hogy a világ nem olyan egyértelműen áttekinthető, nem teljesen átlátszó minden, ahova megérkezünk. Vannak akadályok, nyelvi akadályok, a betűk maguk akadályokat képezhetnek. Tehát ha minden lefordul idézőjelbe, akkor ez a feszültség nem jön létre, és azt akartam, hogy ez a feszültség igazából keletkezzen az olvasóban, keletkezzen az olvasó testében, vagy idegesítse így testileg is ez a dolog.
1: Tökéletesen sikerült.
0: Bocs.
1: Idegesítve voltam, de nagyon jó volt. Milyen nyelv került még volna bele? Azt hiszem, hogy spanyol, ugye?
0: Nem, spanyol lehet, hogy volt. Nem, spanyol nem volt, vagy csak ilyen nagyon egy-két szó. Volt kísérlet héber is arab szavakra, és ott nagyon érdekes dolog történik, amikor az ember elkezdi ezeket a másik irányból író nyelveket használni, hogy egyszerűen a szövegszerkesztő onnantól nem azt akarja csinálni, amit eddig csinált, hogy balról írunk jobbra, hanem ha bekerül egy héber szó, ahol ugye jobbról írunk balra vagy arab, akkor onnantól a magyar szöveget is úgy akarja írni, és nagyon érdekesen fejreállt minden. De nem ez volt az oka annak, hogy ezek kiestek, hanem tehát ez a túl sok fölösleges, ezt eléri az orosz nyelv, és ugye egy darab egyiptomi hieroglif maradt benne a szövegben, de hát annak pont nem feszültségkeltő jellege van, hanem egy ilyen magyarázó, feltáró, metaforikus szerepe.
1: Említetted egy interjúban, amit Tóth Szabolcs Töltöm készített veled nemrég, hogy nagyon otthonosan érezted magad Oroszországban, amikor kint voltál. Erről is szeretném, hogyha mesélnél egy kicsit. És azt is említetted, hogy mikor hosszabb időt töltöttél ott, akkor egy idő után úgy érezted, hogy mérgezésed van a cirilbetűktől. Betűktől. Azt hiszem, hogy ekkor kezdted el írni Szentpéterváron a Hóhérházát. Hosszabb távú kérdés az az, hogy létezik-e ilyen mérgezéses tünet más kultúrák között való átjáráskor is.
0: Tehát az a helyzet, amikor egy hosszú ösztöndíjjal Péterváron vagyok 1996-ban, akkor egyszerűen az történik,

0: Most ott tartózkodásom már egy többedik, és hogy így valahogy semmilyen helyem nincs, semmihez nem kapcsolódom, minden kiment a lábam alól, és ráadásul Nabokovval foglalkozom, aki 19 éves korában ment el Oroszországból, tehát belőle írtam a szakdolgozatomat, és ő nyelvet is váltott, és valahogy így mint hogyha úgy éreztem volna, hogy nincs semmi a kezemben, minden elfogyott, minden kiürült, és akkor a pétervári hatalmas nagy városi könyvtárba kihúztam azt a de egyébként nagyon gazdag fiókot, amiben magyar klasszikus irodalom volt, és ki lehetett kérni könyveket, és akkor egyszer csak két perc múlva megérkezett Hanvas Béla karneválja az asztalomra, és akkor úgy megnyugodtam, hogy én még tudok magyarul, és el tudok olvasni magyarul egy könyvet. És valóban valami olyasmit írtam, amit aztán így a Hóérház első ilyen gondolat kitörésének tudnék nevezni, abból írtam nagyon sokat ott, aztán később Budapesten is, nagyon sokat a Budapest-Kolozsvári vonatutakon, de hát abból a szövegből semmi nem maradt, azt eldobtam végül, és aztán sokkal később írtam meg magát a könyvet. Szerintem lehet ilyen, tehát ez a nyelvvesztés, kultúravesztés élmény, ez nagyon sokszor előállhat az emberrel, azt hiszem, amikor valami olyan közegbe kerül, ahol ez a kapcsolata, ez az eleven kapcsolata vagy beszűkül, vagy teljesen bezárul esetleg valami családi szintre, és tulajdonképpen ezt a levegőben lógást, de annak a nem pozitív lebegés értelmét, hanem ezt a talajtalanságot lehet megtapasztalni, a nem kötődöm semmihez élményét, ami engem mindig arra visz, hogy azért így nagyon nehéz létezni, hogy nincsenek igazi fogodzók így az életben, és nem tudom, hogy ki vagyok, honnan jövök, és mihez kapcsolódom.
1: Akkor kezdtél el prózát írni, amikor kint voltál Péterváron?
0: Igazából mindig írtam így folyamatosan verseket és esszéket, de történetet akkor kezdtem írni. Tehát az, hogy ilyen történetszerűen megragadni valamit. Az esszékben sose volt történet, amikor írtam. Talán a versekben még több. De az, hogy a prózának ez a történetmesélő képessége az ott kezdett el bennem így lenni, de ezt tulajdonképpen a mai eddig a pillanatig így nem fogalmaztam meg.
1: Az eszeidet és a verseidet publikációs céllal kezdted el írni. Egyáltalán mikor jött ez az elhatározás, hogy publikációs céllal írj?
0: Azt tulajdonképpen nem jött meg addig, amíg nem készült el a Hóhérház mondjuk így 2008-ig, és valahányszor könyvet írok, nem gondolok a publikációra. Ha így gondolok a publikációra, akkor arra gondolok, hogy így kiesik a toll a kezemből, és így ledermedek. Vagy azért, mert azt gondolom, hogy ez senkit nem fog érdekelni, vagy ellenkezőleg azt érzem, hogy valami mást várnak tőlem. Tehát próbálom ezt így kikapcsolni. Tehát publikáció akkor van, amikor úgy érzem, hogy valami befejeződött, és az igen és a nem között inkább az igen fele dől el, és nem az lesz, hogy a delete gombot nyomom meg, hanem az lesz, hogy esetleg megmutatom a szerkesztőmnek, hogy olvassa el.
1: Kell erre téged ösztönözni? Hogy mutass meg?
0: Hát, ha itt lenne szegény szerkesztőm, akkor erről biztos hosszan tudna mondani, hogy mennyit kell az íróknak így ezt a bizonytalanságát, hogy is mondjuk, ápolgatni. És én különösen az a fajta író vagyok, aki ráadásul azt is gondolom, hogy enélkül nem... Tehát ez nagyon hozzátartozik a munkához, az a fajta bizonytalanság, hogy nem tudom, hogy ez mennyire rossz, ezt egyáltalán érdemesebb befejezni, az egész nyomaszt és ki akarom dobni, és aztán mégis, amikor belehelyezkedek, akkor örülök, hogy tudom folytatni, és a történetek valahova kanyarognak mennek. Tehát ez a bizonytalanság nagyon-nagyon erősen része a csinálásnak. Ezt nem lehet kikapcsolni, tehát ha ezt kikapcsolom, akkor valami külsődleges dolgot kezdek el csinálni, amit nem szeretnék.
1: Azt is említetted, hogy elsősorban egy kíváncsiság élmény az, ami hajt például az omertát, amikor írtad, erről is beszéltél, vagy írtál, már nem emlékszem, hogy az hajtott, hogy te meg akartad ismerni azt a korszakot, vagy bele akartad ásni magadat. Azt kérdezném, hogy a hazával kapcsolatban volt-e ilyen kíváncsiság élmény, például a különböző szereplők iránt? Kellett-e kutatni? Mit kellett kutatni?
0: Tehát kutatni elsősorban abba az irányba kutattam, de nyilván nem vagyok se szociológus, se semmilyen társadalomtörténész, hogy szerettem volna megérteni azt, hogy mit mond ma a szociológia, antropológia arról, hogy milyen modellek vannak az emigrációban. Ugyanakkor persze én is ismerek egy csomó írót, az egyikkel nagyon sokat foglalkoztam, az említett Nabokov, Tehát milyen életutak vannak, milyen tapasztalatok, milyen világok épülnek fel, ha valaki elmozdul A-ból B-be. Persze ezek mindig nagyon különböző okok, mert mást jelent háború elől menekülni, mást jelent mondjuk egy Beckett esetében, hogy a Beckett azt mondja, hogy nem írok

0: többet angolul, mert az túl jó az a nyelv, túl jól ismerem, inkább írok franciául, mert ott csak a lényeget fogom mondani. Tehát ez egy megint nagyon-nagyon más mentális váltás. De hát ezek a modellek, és ugye az én ismerősi, baráti, távoli ismerősi körömben is nagyon sok olyan ember bukkan fel, aki országot váltott, de mégse tudott váltani, akinek két hazája van, aki nagyon csak a jelenben van, és ez a múlt, ez megszűnt számára, vagy aki egyáltalán nagyon csak a múltban létezik, és semmilyen jelen nincs, nem létezik számára. Tehát, hogy ezeket a mintázatokat megérteni, hogy a tudósok hogyan írják le, meg ezek hogyan vizsgálhatók. Ez az egyik, amit kutattam. A másik, amikor azt kérdezett, hogy volt-e kíváncsisága, szóval mindig van valami, amiről azt gondolom, hogy ott lesz mondjuk egy könyvnek egy gyújtópontja, vagy egy próbaköve, hogy például le lehet-e azt a szót írni, hogy hazaszeretet. Tehát egy könyv képes-e eljutni odáig, egy történet felé el tud-e vinni olvasót, vagy akár engem íróként, hogy az arról való gondolkozás, hazaszeretet, vagy mi a honvágy, hogy az megszülessen itt és most ebben a szövegben, anélkül, hogy a külső tudásunkat hoznánk bele, amit mondjuk a 19. századi romantikus irodalomból ismerünk, vagy valamilyen politikai szólamból, vagy elkezdünk ironizálni valamilyen meglévő nyelvezettel és attitűdökkel, hanem itt és most lehet-e valahogy úgy oda leásni, hogy ezek a szavak ott megszülessenek. Tehát ilyen tétjei mindig vannak, és hogy valóban el lehet-e mesélni ezeket a szinte elmesélhetetlen történeteket, ami végül is egy ilyen esszéisztikus regényt hozott, azokat az érzeteket, azokat a bizonytalanságokat, belső viharokat, amit az a tapasztalat okoz, hogy valaki elmegy egyik helyről, megnézi a világot, és aztán megpróbál visszamenni. És ugye ez a felolvasott szövegrész is ennek a visszatérésnek a rettenetes nehézségéről szól. Tehát visszatérni Odysseusnak miért tart 10 évig? Hát erre nincs egy olyan nagyon egyszerű válasz. Persze ott közben mindenféle balhék vannak, meg bulik, meg nők, rengeteg nő. Érdekesen egy női Odysseus megírni. Ez egy kicsit kísérlet volt, hogy lehet egy női Odysseus megírni, de nem nagyon hangsúlyos ennek a hősnek egyébként a női mi volta.
1: Azt is említetted egyszer Szolád Dávid kérdésére válaszolva, hogy azért volt jó a hazát megírni, nem tudom, hogy így fogalmaztál-e, mert nagyobb szabadságfokkal bír, mert nincsen benne múltíráskényszer. Alapvetően ez egy jelennel foglalkozó, vagy legalábbis jelen perspektívából nézi a múltat a szöveg. Az alaphelyzete ugye az, hogy a főszereplő találkozik újra egy osztálytalálkozó keretében a régi osztálytársaival, ismerőseivel, de nem csak. Azt akarom kérdezni, hogy kellett-e a személyes kapcsolataidat aktiválnod ehhez? Kellett-e emberekben kutatni?
0: Igen, és meg is kerestem olyan embert, akivel nagyon rég nem találkoztam. Tudom, hogy kvázi azt mondanám, hogy tudunk egymásról, és megkerestem őt azzal az abszolút leplezetlen céllal, mondtam neki, hogy én egy könyvet írok az emigrációról, és én nagyon szeretnék egy bizonyos értelmes sikeres emigránst megírni. És ez a volt osztálytársam kötélnek állt, és egy csodálatos beszélgetésünk volt Skype-on, és igazából ő ideadta nekem az ő történetét, amit nem úgy írtam meg, hogy valamelyest felismerhető maradt. Ő ezt abszolút jóvá hagyta, mondhatni örült és büszke volt rá. És most olvastam vele nemrég egy interjút, és mondta, hogy hát most itt akkor leleplezi magát, hogy ő valójában egy regényhős. És ez nagyon vicces volt látni, mert soha senki nem mondta az én könyveim kapcsán, hogy én itt vagyok. Bár olyan tapasztalatom volt egyszer egy olvasókörben, egy férfi úgy mutatkozott be, mikor az olvasók így bemutatkoztak első körben, hogy én vagyok a Décsi Vilmos. És így ezt így magáról elmondta, mint aki valami nagyon rosszat állít magáról. Szóval, hogy például ővele volt egy interjú, egy másik szereplő, aki két fejezetben is előfordul, és nagyon érzékeny oroszországi utazásban vesz részt. Őnek is elküldtem azokat a fejezeteket, amit ő megnézett, és tulajdonképpen így bizonyos értelemben jóvá hagyta. És hát másokat inkább így távolról kutattam, tehát vannak nagyon nehéz történetek, amiket nem lehet ilyen könnyedén megkérdezni, tehát egy sikertörténetről mindenki szívesen beszél, de egy kudarc történetről meg nem annyira szívesen. Úgyhogy ezeket inkább a távolból vizsgálgattam, és semmilyen, persze nem egy ilyen nyomozói eszköztárral dolgozom, hanem csak amit valaki a nyilvánosságban így hordoz magáról, azt megpróbálom megragadni, megfigyelni, átfordítani. És nyilván ezek a történetek sokszor sérelmes történetek, tehát ezeket nem mindig jó így visszaolvasnia az emberek saját magára, vagy ha úgy érzi, hogy valamiben érintve van, de hát ez már nem a könyvről szól.
1: Megírni milyen volt ezeket, a sérelmes történeteket?
0: Úgy szerettek sérelmes történeteket írni, hogy valahogy az emberek is egy nyugvó pontra jussanak benne. Tehát nem egy pusztán kritikai nézőpontból írom őket, hanem egy ilyen, szeretném, úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen feloldozásban szerettem elhelyezni ezeket a szereplőket. Tehát egy megértéssel szeretném őket körülvenni, hogy az rendben van, hogy nem tudom, valakinek csak az otthona létezik, és a múltja, és minden más, ami az ő új élete, az új hazájában, az egy semmi ahhoz képest, hogy milyen volt a régi, és ezt valahogy így úgy megmutatni, hogy ennek helye van a világban, ez egy érthető attitűd, és nem azt mondani, hogy valami máshogy kellett volna csinálni ezt.
1: Igen, ez nagyon szembeszökő a regényben, hogy hiányzik belőle az a fajta irónia, 19. századi romantikus haza szeretet vagy haza fogalom felé kimutatott irónia. Én például úgy értelmeztem a címet, és szerintem ez nagyon adja magát, hogy ez egy határozó szó. Tehát, hogy haza mennek emberek, hová mennek, haza mennek, haza vágynak.
0: Csak arra akarok válaszolni, hogy az irónia mindig nagyon hívogató, de mindig tudom, hogy az a kitaposottabb út. Tehát azon valahogy úgy sokkal könnyebb járni az ironikus, játékos, kicsit ilyen flegma, bántó, idézgetős, utalgatós beszédmód, de engem pont annak a feszültsége érdekel, hogy mi van, amikor ilyen nagyon tüdőre szívjuk, hogy így mondjam, ilyen komolyan vesszük ezeket a szavakat, akkor mit tudunk velük kezdeni. És az, hogy olvasod a címet, az azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogy ez a cím valóban ad rá lehetőséget, hogy legyen benne ez is, az is. Nyilván a hős folyamatosan megy haza, tehát ez arra hív.
1: A tüdőre szívás, vagy a komolyan vételnek az egyik eszközének láttam én, de lehet, hogy tévedek, a gyermek szereplőt, a fiút, a gyerek perspektívát. Ugye van benne egy fiú, a regénynek a jelen idejében szerintem velem egy idős, vagy valamivel fiatalabb, viszont megjelenik fiatalabban, megjelenik kisgyermekként is. És szeretném, hogyha egy részletet felolvasnál egy ilyen epizódból.
0: Ha valaki olvasta a könyvet, akkor ez a halas fejezet. Visszadobod? Kérdezte a fiú, aki már tudta, hogy a kicsinyeket vissza kell dobni. Nem, felelte a horgász, és a horogról leszedett alig 10 centis halat maga mögé hajította. Ezt miért csináltad? Invazív fajta. A fiú elcsendesedve ment oda a vergődő halhoz, majd a horgászra és az anyjára nézett kérdőn. Meg fog halni? Az ilyen fajtákra, magyarázta aztán a horgász, az az előírás, hogy nem dobjuk vissza. Invazív. Azt jelenti, hogy káros. Ebben a vízben káros. Megeszi az őshonos halak petéit. Nem dobjuk vissza. Benne van a horgászkönyvben, mondta, és egy kis rajzokkal teli füzetet vett elő, hogy megmutassa. Amur gép. Törökországból jönnek fel. A gépet és a rajzot ő is megnézte, de a térképet nem tudta maga elé képzelni. Hogyan képes egy hal Törökországból ebbe a holtágba megérkezni? Milyen utakon? Hazavisszük, jelentette be a fiú, és egy eldobott zacskóban vizet hozott, hogy megmentse. Amikor berakta a halat, egy darabig nem mozdult. Megdöglött, de aztán megelevenedett. Nem tudta lebeszélni arról, hogy a gépet hazavigyék. Bég, ismételte otthon a fiú. Gép, Amur gép, javította ki. Igen, bég. Amur bég. Ezután a fiú azt is megkérdezte, hogy miért nem fényképek vannak a kis füzetben, miért rajzok. A horgász elmagyarázta, hogy a fénykép csak az egyedi példányt tudná ábrázolni. Az általánosat azonban a rajz tudja megjeleníteni. A fiú az orra alatt morogja. Hülyeség. A gép egy hétig egy zöld mosdótában él, egy lebegő műanyag rája társaságában, ami alá bemenekül, ahányszor közelítenek felé. A két állat együtt különös párost alkot. A rája tűnik élethűbbnek. A gép a maga szokatlan, széles fejével és háromszögű alakjával műanyag csalihoz hasonlít. Horgász boldogan kapható légylárvát vesz a gépnek, de nem eszi meg. Egy hét múlva úgy dönt, hogy a halat vagy visszaviszik, vagy kidobják. A fiú tovább küzd a hal életért, de sem visszavinni nem akarja, sem kidobni. A szemünk láttára fog elpusztulni, magyarázza neki. Ha meg akarod menteni, vigyük vissza a folyóba. Végül egy üvegben hazaviszik. Szia, Bég, mondja a fiú. Géb, javítja ki. Igen, Bég, feleli. A halat a kavicsos sekély vízbe eresztik, a hal előbb mozdulatlanná dermed, majd a kavics közt keresgélni kezd, végül egy pillanat alatt eltűnik a mélyben. Mit csinál most? Kérdezi a fiú. Örül, feleli. Hazamegy most? Igen, már otthon is van. De most nem Törökország az otthona, érdeklődik a fiú. Oda már biztosan nem megy vissza, lehet, hogy ennek az apja és az anyja is itt született, magyarázza neki. A fiú tudni akar-e, hogy akkor ők most bűncselekményt követnek el azzal, hogy az idegen fajtát visszadobják. A szót komolyan mondja ki, de úgy, mint akit csiklandoz a lehetőség, hogy bűnözhet. Elmagyarázza neki, hogy ők nem horgászok. Ezt a horgászoknak kell tudni, de ők nem azok. A horgászok a partra vetik, ők meg visszadobják. De mi tudjuk, hogy káros, folytatja a fiú. Tudjuk, de nem fogjuk a szemétre dobni. Nem a mi dolgunk. Mi a mi dolgunk? Kérdezi csípőretet kézzel, számon kérően. A fiút az érdekli, hogy mi van a mélyben. Már tudja, hogy a holták sötét vize él, és benne óriási halak laknak.
1: Köszönöm. Több ilyen allegorikus történet van a regényben. Általában ezek a fiúhoz kapcsolódnak az ilyen allegorizáló, vagy allegóriaként is értelmezhető történetek. Több olyan történet van horgászatról, stoppolásról, cselekdiák programról, ami világmagyarázat keresés, valami tudáshiányból születik. Miért érezted úgy, hogy erre szükség van, hogy minden szereplő, vagy nagyon sok szereplő valamilyen hiányból, világmagyarázat hiányból szólaljon meg?
0: Húha, ez nehéz kérdés. Hát ezt nem fogom tudni, de valamit mondok, ami eszembe jutott annak kapcsán, amit kérdezel, hogy nagyon szeretem a példázatokat, és a példázatok mindig nagyon világosnak tűnnek. De aztán elkezdünk dolgozni ezekkel a példázatokkal, és minden nagyon összezavarodunk, hogy mi is van ott, és akkor így búrjánoznak ugye a lehetőségek, hogy mi hogyan magyarázzuk ezeket. Tehát ezek a történetek nyilván adják azt a párhuzamosságot, hogy vajon hogyan tudnánk rálátni a saját magunk történetére másokon keresztül, mondjuk az állatok történetén keresztül, vagy amiket említettél, vagy akár egy fogásszal való beszélgetés történetében is, ugye az, hogy valaki nagyon meg akar tanulni egy új országban egy nyelvet, az valójában az ő idegenségét fogja megmutatni, hogy ő mennyire tökéletesen tud, mert a helyiek meg nyilván nem úgy fognak beszélni. Tehát, hogy hogyan lehet ilyen kis történetekben visszatükrözni azt a nagy, elmesélhetetlen történetet. Tehát, ha az a nagy, elmesélhető történet elmesélhető volna, valami nagy történetté állna össze, akkor valószínűleg ezekre nem volna szükség. De ezeket valóban úgy próbáltam működtetni. Most így utólag mondom azt, mert az ember nem úgy ír, hogy működtessünk úgy valamit, mintha példázatok volnának, mert ilyen nem jut eszembe, hanem ez a forma kínálja fel magát, és aztán persze megpróbálom megérteni, hogy miért ez volt az, ami felkínálta ezt az értelmezési lehetőséget.
1: Persze, meg nem azt mondtam én is, és távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy ezek példázat történetek, tehát hogy ez nem úgy áll össze a könyv egyáltalán. Apróbb novellaszerű, engedjük meg, hogy novellaszerű fejezetekből áll a könyv, és bizony vannak olyanok, amik kicsit totálisabbra vagy átfogóbbra sikerültek, mint a többiek, legalábbis magamon ezt vettem észre, volt egy történet a Dögcetlikről. És én meg voltam róla győződve, hogy az vándormotívum vagy vezérmotívum a teljes könyvben utólag, mikor visszaolvastam, és rá kellett jönnöm, hogy nem. Hanem az egyetlen egy történet. Ugye ez a főszereplő Dögcetliket ír egy művészi projekthez, és talán azt a szöveget, vagy azt a részletet éreztem én a legszemélyesemnek, többek között azért is, mert róla lehet tudni, hogy egészen más viszonyban vagy az állatokkal.
0: Hirtelen, hogy arra gondoltam, amikor azt mondott, hogy vezérmotívummá tenni ezeket a Dögcetliket, hát arról van szó ebben a fejezetben, hogy az utak mellett elütött állatokat valaki felhasználja a művészeti projektre, és ebbe meghívja a főszereplőt, hogy írjon ezekhez a tetemekhez, a belőlük készült szőr installációkhoz, meg egy elég komplex ilyen művészeti projekt, amit őszintén szólva magam sem értek, hogy miről szól, de ez nem is kell.
1: De ez létező volt?
0: Kerestem ilyet, és találtam ilyen kikészített bundákat az úton elhullott állatok, kutyák, macskák tetemeiből, ami egy valóban egy művészeti projekt volt, de ezért én megpróbáltam tovább menni, és ezekhez ugye az író szövegeket írna. Most ezt a fejezet szerintem nagyon kellemetlen olvasni, tehát igazából ezt nem jó olvasni, mert nagyon szembesít azzal, amivel minden alkalommal szembesülünk, amikor mondjuk megtesszük a, nem tudom, Várad-Kolozsvár távot, de egyébként Dániában az utakon szintén nagyon sok elhult állat van. Én mindig azt gondoltam, hogy ez a mi kelet-európai sajátosságunk, de legalább ez nem a miénk csak. Szóval ez nagyon-nagyon kellemetlen rossz olvasni, és ebben így folyamatosan belerántani az olvasót, én ezt nem vagyok képes vele megtenni, úgyhogy azért sem jutott eszembe ezt így valahogy kinöveszteni valami mássá, mert néha szeretem, hogy mondjam, ezeket a nagyon nehéz, szinte undorító részeket megírni, de az, hogy folyamatosan ebben tartani az olvasót, arra nem vagyok képes, mert azt én nem akarom magammal se csinálni, így aztán mással sem.
1: Igen, ez teljesen az én tévképzetem volt. Valamiért úgy gondoltam, hogy ez többször visszatér.
0: Szerintem ez egy férfi próza, amikor a dögcetlik az egy ilyen vezérmotívummá válik. Ugye van ez a nagyon nagyszerű Danyi Zoltán könyv, a Dög eltakarító, lehet, hogy itt pont lehet is kapni. Nagyon nagyszerűen megcsinálja ezt a történetet, de nyilván ő egész másról ír, de hát az tematizálja tulajdonképpen ezeket az elhullott állatokat egymás szinten.
1: Található a regényben egy fejezet, egy történet, az András című, ami egy barátságot és aztán egy kaddist mesél el. Több kontextusban említetted a sors kijavítását, vagy a sors megjavítását kapcsolatba állítva a judaizmus egyik fogalmával, a Tikkun Olammal. Azt akarom megkérdezni, hogy mit jelent számodra a judaizmus, a zsidóság, mint kultúra, mit jelent kulturálisan, mit jelent családi értelemben, illetve lehet-e ez is egy olyan kultúra, amibe esetleg generációk távlatából vissza lehet térni?
0: Picit messzebbről kezdem, amikor kérdezted, hogy hogyan dolgoztam más szereplőkkel. Az András, ő egy létező pécsi pszichiáter volt, nagyon felismerhető maradt ebben a szövegben, és amikor ezt a szövegrészt megírtam, András özvegyének elküldtem a szöveget, mert ilyen szöveget nem szeretnék úgy publikálni, hogy valaki nem hagyja jóvá, és ugye ennek a szövegnek a végén van egy olyan állítás, hogy megnyílik a menny, és Andrást befogadja, mindezt egy olyan Andrást fogadja be, aki nem hívő. És az özvegy nagyon meghatódott, és amikor Pécsett volt a Hazának könyvbemutatója, és ő is ott ült, akkor ezt a fejezetet olvastam föl, és ott Pécsett mindenki ismerte, vagy sokan ismerték ezt a pszichiátert. Igazából a kérdésed valójában nem a könyvre vonatkozott, hanem ez a mit jelent. Amikor az ember számba veszi azt, hogy mi mindenből van, akkor nekem az is, hogy is mondjam, a 100 ősömből van 25 zsidó, tehát az apai nagymamám zsidó, Kolozsváron élt, nagyon sokan ismerték, és nagyon keveset tudtam róla. És ez a zsidósághoz való viszonyom talán legmeghatározóbb része az, hogy nem tudok semmit. És ez egy nagyon hívogató nem tudás, abból a szempontból, hogy meg akarom érteni azt, hogy miért nem tudok semmit. Hogy mi az a történés, ami miatt ezek az én dicső felmenőim, apámat is beleértve, ugye, aki ugye a törvény szempontjából zsidónak számít, hogy ő miért nem tudott erről a saját történetéről nekünk semmit mondani. Tehát a nem tudás az inkább mindig arra hív, hogy megértsem, hogy miért van ez a hiány. És aztán persze próbálok oda valamiket tenni, nyilván pillanatnyi érdeklődésemnek megfelelően, de inkább azt akarom megérteni, hogy az elhallgatás, a hiány, az mitől keletkezik. Tehát miért nem történik egy családon belül egy olyan továbbadásra a tapasztalásnak, akár a származási kérdéseknek, ami elbeszélhetővé teszi a zsidóság hagyatékát. Hogy így mondjam, nagyanyám valószínűleg már egy kitért zsidó volt, tehát ő már semmiféle vallást nem gyakorolt, kommunista párttagja volt a 20-as évek végén. Szóval bizonyos értelemben neki a vallása a kommunizmus volt, és nem a judaizmus, ahogy ez sokakkal is megtörténhetett. Engem inkább az foglalkoztat, hogy megértsem az ő rokonságának az eltűnését, a kolozsvári zsidóság eltűnését, ugye, mint pont most volt évfordulója annak, hogy Kolozsváról 18 ezer ember deportáltak, és mostanában azt próbálom megérteni, és ezt egyre több kolozsvárinak szoktam ezt a látszólag evidens kérdést föltenni, ami mégse evidens, hogy miért nincs Kolozsváron, ahonnan 18 ezer embert hurcoltak el, egyetlen egy botlatókő sem, ami a világon nagyon sok helyütt van. A botlatókövek, csak azok kedvéért mondom el, ez nem azt jelenti, amit a szó magyarul mond, hogy ott megbotlunk szó szerint egy kőben, hanem az a talaj szintjére lesülyeztett kis 10x10 cm-es sárgaréz lapok, amire föl szokták írni azt, hogy onnan kit hurcoltak el, és ezt a ház elé szokták bemélyezteni a járdában. Nagyon sok ilyen van Budapesten, Bécsben, Berlinben, máshol, és felírják a nevét. Ami ugye azért terjedt el, mint egy ilyen művészeti gesztus és egy emlékezeti forma, hogy életben tartsa annak az emlékezetét, hogy ott emberek éltek, akiket elhurcoltak, és egy ilyen sincs Kolozsváron, és ez egyre inkább foglalkoztat, hogy ezt, hogy ki hogyan magyarázza azt, hogy erre nincs egyetlen egy ilyen kő sem elhelyezve. Ugye körülbelül ez a hiánynak a keresése és a megértése, ami nagyon erősen foglalkoztat, és az egész észak-erdélyi holokauszt mostanában nagyon foglalkoztat, és a családom történetét is az elmúlt években elkezdtem egy kicsit kutatgatni.
1: Igen, és nagyon sok párhuzam van a regényben, tehát a hazában is. Nem csak orosz kulturális párhuzam, hanem héber kulturális párhuzam is. Én két bekezdést olvasnék csak fel ehhez, ami kapcsolódik. Lekleká, mondta az örökkévaló Ábrahámnak, menj ki. Ábrahám pedig kiment. 75 éves volt, és nem is járt rosszul. Híres lett, gyermeke született, meggazdagodott, és ami a legfontosabb, prófétává vált. 75 évesen. Az ősatya a 10 megpróbáltatásának egyike a Lekleká, a kivándorlás. Akkor Lekleká. Az anyja 67. Így vagy úgy, mindketten Ábrahám is, az anyja is a gyermekekért mentek ki. És zárásként szeretnék még valamit kérdezni. Hogyha röviden akarom kérdezni, akkor azt fogom kérdezni, hogy min dolgozol jelenleg. Ha hosszabban akarom kérdezni, akkor ha regény, akkor milyen típusú regény? Ha más műfaj, akkor milyen műfaj? Ugye te a szakmai életedet, működésedet színházkritikusként kezdted. Azt nem tudom, hogy te Oroszországban is írtál színházkritikát, akkor még nem. Utána pedig voltál a Színház folyóiratnak a szerkesztője. 2000 előtt azt említetted most is, hogy verseket és esszét is írtál. Voltál rádiós szerkesztő és moderátor. Gondolkoztál azon, hogy más műfajokba kitér vagy visszatér? Illetve ha nem, akkor mire számítsunk?
0: Semmi jóra. Hát nem tudom, hogy eljutok-e a végére, azt remélem, hogy igen, eléggé a végén tartok, de innentől még nagyon sok út, szóval nagyon sok mindent kell ezzel a szöveggel csinálni, mint dolgozom. És még jó, hogy említetted ezt a színházi oldalamat, mert ez egy olyan könyv, aminek a fókuszában egy színésznő áll, és valahogy azt keresem, hogy tudok-e én a színházról valamit mondani. Ez egy számomra is egy nagy kísérlet, hogy ez sikerül-e. Ez a történet Kolozsváron kezdődik a II. Világháború után, és egy ilyen örökbefogadás történet, és szeretném ezt a női szereplőmet elvinni elég hosszan időben. Próbálok új formát keresni, de hogy ennek mi lesz a végső alakja, azt nem tudom. Most igazából, ha ezt a regényt lezárom, akkor nagyon azt érzem, hogy meg kell bukni más műfajokban, vagy ki kell próbálni más műfajt. Egy kicsit ki kell szellőztetnem a fejemet is, de most valahogy így elkezdett vonzani, talán pont azért, mert annyira színházi anyaggal dolgozom most, hogy vajon én hogyan tudnék színházi szöveget írni, hogy ez... Lesz-e bátorságom, azt még nem tudom megígérni, de valahogy hát szeretném.
1: Akkor drámára számítsunk.
0: Igazából azt a szót, hogy dráma nem használnám, de színpadi szövegre vágyom, tehát azt nem tudom, hogy meg tudom-e ugrani, hogy legyűrjem az ezzel kapcsolatos félelmeimet, és igazából a színpadnak írni.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is, és köszönöm, hogy meghallgattak.

Irodalmi kincsek rovatunk mai részében egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten vételezett beszélgetést közvetítettünk, amelynek vendége Tompa Andrea írónő volt, akit főként Haza című kötetéről kérdeztek.

Ezzel homokóra adásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket a hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba. Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem, Charles Baudelaire francia költő gondolatával, aki 1867-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 31-én, és így szól. Ki árnyak után kész haladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 30-án, hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Határidőt szabna az AUR az államfőknek a miniszterelnök jelölt megnevezésére. Jó hírek érkeztek az idei gabonatermelésről. 100 fenesen avatták fel Románia rendszerváltás utáni első zöldmezős beruházással épült múzeumát. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogolnisjánó légibázison találkozott Mike Rogerssel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának repülőjével.

0: republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transzatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta Anikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az államfő szerint Románia készen áll arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében kötelezettségvállalásainak növelésével és azok teljesítésével. A román-amerikai stratégiai partnerség keretében a két fél a gazdasági együttműködésről, a hadiiparról, az energiáról, az infrastruktúráról, a kritikus fontosságú ásványkincsekről, valamint az új technológiákról is egyeztetett, írta a Hot News. Egyértelmű határidőket vezetne be az alkotmányba a Románok Egyesülésért Szövetség a kormányválságok rendezésére. Párt tegnap közölte, hogy Nikus Ordán államfő azért nem nevesít meg újabb miniszterelnök jelöltet, mert az esetleges újabb sikertelen kormányalakítási kísérletek előrehozott választásokhoz vezethetnek, amelyeket a záhor nyerne meg. Egy elnök nem tarthat túszul egy országot csak azért, mert nem tetszik neki az urnákhoz való visszatérés lehetséges eredménye. Olvasható a közleményben, amelyet az Ace Press ismertetett. A párt ezért javasolja, hogy az alkotmány írjon elő határidőt, amelyen belül az államfő köteles miniszterelnök jelöltet nevesíteni. Ennek elmulasztása esetén az elnök mandátuma automatikusan megszűnne. Az AUR érvelése szerint, ha az elnöknek alkotmányos hatásköre a miniszterelnök jelölt nevesítése, akkor a hatáskör gyakorlására időben korlátot is meg kell állapítani. Romániában nagyon jó búza és kukorica termelésre lehet számítani az előrejelzések szerint. Az ország keleti és középső részén a kedvező csapadék és az átlag közeli hőmérséklet segítette július folyamán a nyári kultúrák fejlődését. A romániai hozam idén ismét meghaladhatja a 12 millió tonnás búzatermelés küszöböt, az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának legfrissebb, augusztusi előrejelzése szerint. Az augusztusi adatok szerint a hektáronként átlaghozam 5,46 tonnára tehető, ami 3%-kal magasabb a korábbi számításoknál. Bár ez az érték kicsivel elmarad a tavalyi rekordtól, ami 5,5 tonna volt hektáronként, mintegy 20%-kal meghaladja az elmúlt 5 év átlagát. Ez a legnagyobb növekedés az összes uniós tagállam közül ebben a mutatóban. Amint az ekonomika.net gazdasági portál összegzett, a búzával bevetett terület is nőtt. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint 2,3 millió hektárra, ami közel 2%-kal több az előző gazdasági évekhez képest. Tegnap délután százfenesen felavatták a Kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum új épületét, amely 145 millió lejes beruházással valósult meg. Százfenesen a Leányvárban felépült múzeum megnyitó ünnepségén részt vett Demeter András ügyvivő kulturális miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a százfenesi az első olyan múzeum Romániában, amelyet az 1989-es rendszerváltás óta teljesen újonnan, az alapoktól építettek fel. Úgy gondolom, hogy ezekben az években történelmet írtunk, mától pedig másképpen írjuk tovább a történelmet. Itt, Erdély szívében, Kolozsváron, illetve itt, Kolozsvár mellett, százfenesen. Ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy önökkel együtt meghatározó pillanatának lehetek tanúja a romániai múzeumok kortárs történetének. Tanúi vagyunk az 1989 utáni időszak első, alapjaitól kezdve újonnan felépített múzeuma megszületésének, fogalmazott Demeter András. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton. A Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az erdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján szól ma hozzánk, a magyarországi Kocsis Áron, a hajdúnánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban egy új sorozatot indítunk útnak, melynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad. Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyve szolgál. Mai műsorunkban e sorozat első részeként a könyvből a Bevezetés című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
13: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első hét és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fentnevezett ige szakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeilél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhú és Jaéziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent, mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Összetud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rá várni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait mások?

Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket.

Bevezetés. A pénzhamisítók Picassójának nevezték. Ő volt a legjobb. Legendákat meséltek arról, milyen tehetsége van a hamis pénzekhez. Egy teljes évet töltött azzal, hogy tökéletesítse a valaha is készült legjobb pénzhamisító klisét. Mikor elkapták, ez a művész próbára tette az őt letartóztató kormányügynököket. Letette az egyik általa másolt 20 dolláros bankjegyet amellé, amelyikről másolta. Kétlem, hogy bármi különbséget is találnának a kettő között, közölte velük. Az ügynökök nem vitatkoztak vele. Szükségtelen, mondták. Az is hamis, amit lemásolt. Számos keresztény fiatal ugyanezt a hibát követi el manapság. Gondosan lemásolják szüleik hiedelmeit. Magukévá teszik a barátaik véleményét. Elfogadják a társadalom által mutatott értékeket. Leutánozzák az egyházban látott viselkedést. Tragikus módon számos olyan dolog, amit így lemásolnak, nem valódi. Pont úgy, mint a balszerencsés pénzhamisító esetében. Annie meglepődött a reakciókon, amit az váltott ki, hogy javasolta, vegyék fel a Bibliát a főiskola világirodalmi szemináriumának olvasmánylistájára. Ezt ugye nem gondoltad komolyan, mondták neki többen is. A Bibliában lehet, hogy van pár magával ragadó mítosz meg legenda, de ne akard már, hogy komolyan is vegyem. A 16 éves Samantha gondolkodás nélkül elfogadta azt a közismert vélekedést, miszerint keresztjének, buddhisták, muzulmánok, nem teljesen mindegy. Mindannyian a mennybe akarunk menni, csak más utakat választunk, de mind egy helyre vezet. Mikor szóba kerül a fiú-lány kapcsolat, Ken egyből a fiú öltözőkben tanultakat fújja. Nem vagy férfi, ameddig nem csináltad azt. Úgy tekint a szexre, mint valamiféle beavató szertartásra, amint túljutva a fiúból egyszeriben férfi válik. Stephanie szüleivel kapcsolatos viselkedése sokat elárul a meggyőződéséről is. Nem mondhatjátok meg nekem, mi a jó és mi a rossz. Már majdnem 18 vagyok. Nem kényszeríthetitek rám az erkölcseiteket. Az, hogy nektek rossz, még nem jelenti, hogy nekem is rossz lenne. Nos, akkor mi az igazság és mi a tévhit, a mítosz? Ami a tizenévesekre és a fiatal felnőttekre zúdul mindenfelől, szüleik ezt mondják, a barátaik meg pont az ellenkezőjét. Hollywood is harsog valamit, az egyház meg állítja, hogy az rossz. Egy rész igazság, de a nagyobb rész tévhit. Könyvünk pont erről szól. A rövid fejezetekben közismert tévhiteket mutatunk be, olyanokat, amiket az emberek általában gondolkodás nélkül elfogadnak, de mi megmutatjuk, hogy is festenek a Biblia fényében. Néha meglepő, néha szórakoztató, néha pedig ijesztő lesz felfedezni, hogy számos dolog, amit sokan és mélyen hisznek Istenről és az egyházról, nem más, csak tévhit. Semmi más. Mindegyik fejezet egy rövid feladatsorral végződik, ami a fejezet anyagára épül, és Isten igéjéből segít felfedezni újabb döntő igazságokat. A szerzők remélik, hogy miután szembesültél a mítoszokkal, kész leszel mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, ahogy ezt a Péter első levele 3. részének 15. versében is olvashatjuk. S persze reméljük, a hited is megerősödik annyira, hogy képes leszel felvenni a harcot újabb hazugságokkal is,

Kölyeidó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron, a Hajdudánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 16. fejezetének első 7 verse és a 43. verse alapján, ezt követően pedig új sorozatot indítottunk útnak, amelynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységül című könyve szolgált. Mai műsorunkban a sorozat első részeként a könyvből a bevezetés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely mas Charles Baudelaire francia költőtől származik, aki 1867-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 31-én, és így szól. Ki árnyak után kész halad szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig nézzük, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkkal várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután ismét Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítatta a zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Az idő 6:30, rövid híreink következnek.
0: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Határidőt szabna az AUR az államfőknek a miniszterelnök jelölt megnevezésére. Jó hírek érkeztek az idei gabonatermelésről. 100 fenesen avatták fel Románia rendszerváltás utáni első zöldmezős beruházással épült múzeumát. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihály Kogolnisiánó légibázison találkozott Mike Rogers-szel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Egyértelmű határidőket vezetne be az alkotmányba a Románok Egyesülésért Szövetség a kormányválságok rendezésére. Párt tegnap közölte, hogy Nikus Ordán államfő azért nem nevesít meg újabb miniszterelnök jelöltet, mert az esetleges újabb sikertelen kormányalakítási kísérletek előrehozott választásokhoz vezethetnek, amelyeket az AUR nyerne meg. Egy elnök nem tarthat túszul egy országot csak azért, mert nem tetszik neki az urnákhoz való visszatérés lehetséges eredménye. Olvasható a közleményben, amelyet az Ace Press ismertetett. Romániában nagyon jó búza és kukorica termelésre lehet számítani az előrejelzések szerint. Az ország keleti és középső részén a kedvező csapadék és az átlag közeli hőmérséklet segítette július folyamán a nyári kultúrák fejlődését. A romániai hozam idén ismét meghaladhatja a 12 millió tonnás búzatermelés küszöböt, az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának legfrissebb, augusztusi előrejelzése szerint. Az augusztusi adatok szerint A hektáronként átlaghozam 5,46 tonnára tehető, ami 3%-kal magasabb a korábbi számításoknál. Tegnap délután 100 fenesen felavatták a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum új épületét, amely 145 millió lejes beruházással valósult meg. 100 fenesen a Leányvárban felépült múzeum megnyitó ünnepségén részt vett Demeter András ügyvivő kulturális miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a 100 fenesi az első olyan múzeum Romániában, amelyet az 1989-es rendszerváltás óta teljesen újonnan, az alapoktól építettek fel. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ru és a Kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolyával.

Augusztus 31-e, az év 243. szökő évben 244. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 122 nap van hátra.

Nézzük, milyen fontosabb események történtek az évek során a mai napon. 1848-ban Josif Jelačić császári tábornagy horvát bán hadereje megszállta a magyar királysághoz tartozó Fiume városát. 1856-ban felszentelték az esztergomi főszékesegyházat bazilikát, ezen az ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor. 1876-ban 5. Murád helyett II. Abdulhamid lesz az oszmán birodalom szultánja. 1878-ban árvíz volt Miskolcon, Magyarország legtöbb ember életet követelő áradása volt. 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1944-ben a szovjet vörös hadsereg bevonult Bukarestbe. 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Danskban megállapodást írnak alá, amely eredményeképpen létrejön a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezet. 1990-ben az NDK és az NSK kormányai megkötik a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1994-ben elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, amely az NDK területén állomásozott.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek folyamán. 1752 vagy 1754-ben született Virág Benedek költő, tanár, műfordító, pálos szerzetes, később világi pap. 1821-ben született Hermann Ludwig von Helmholtz, német orvos, fizikus, feltaláló, tudományfilozófus. 1879-ben született Alma Maria Mahler-Werfel, osztrák író. 1880-ban született első Vilma, holland királynő. 1890-ben látta meg a napvilágot Szabó Károly, magyar történész, műfordító, az MTA rendes tagja. 1902. augusztus 31-én született Révész Géza, honvédelmi miniszter. 1909-ben született Fejtő Ferenc, Széchenyi díjas magyar történész, újságíró, magyar író. 1919. augusztus 31-én látta meg a napvilágot ifjú Kós Károly néprajzkutató, az MTA tagja, az erdélyi magyar néprajztudomány kiemelkedő alakja. Ifjabb Kós Károly romániai magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A 20. század második felének meghatározó jelentőségű, sokoldalú erdélyi magyar néprajzkutatója volt, munkássága kiterjedt az anyagi kultúra és a társadalom néprajz szinte valamennyi területére. Idősebb Kós Károly építész, grafikus, író fia, Kós András grafikus, szobrászművész és Kós Zsófia színésznő öccse. 1931-ben a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, 1935-től 39-ig pedig a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja volt. 1939-ben a Kolozsvári Református Teológiai Akadémiára iratkozott be, de 1940-től már a Kolozsvári, illetve a Budapesti Tudományegyetem néprajz szakos hallgatója volt. A történelem és a földrajz mellékszakokat a néprajzi jelenségek időbeni és térbeni jobb elhelyezése miatt választotta. Tudományos érdeklődése elsősorban az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi kultúrájára, valamint az erdélyi régió interetnikus kapcsolataira, az együtt élő népek történeti kulturális kölcsönhatásaira irányult. Behatóan foglalkozott a hagyományos gazdálkodás és kézművesség egyes kérdéseivel, a hagyományos táplálkozással, a település szerkezettel és a népi építészettel, valamint társadalom néprajzi kutatásokkal. Átfogóan vizsgálta az erdélyi magyarság népviseleteit, a díszítőművészet egyes megnyilvánulási formáit, népművészetét. Az erdélyi magyar parasság tárgyi világát funkcionálisan, történeti táji összefüggéseiben vizsgálta, összehasonlító tártipológiai kutatásaiban az együtt élő népek közötti természetes kapcsolatrendszer, ember és táj, ember és ember közötti kölcsönhatások bizonyítékait kereste. Nagy tervét, a romániai magyarság néprajzának összefoglaló szintézisét nem váltotta valóra. 1949-ben született Hugh David Pulitzer Nobel-díjas amerikai elméleti fizikus. 1953-ban született Károly György magyar író, költő. Szintén ebben az évben született Pataki Gábor magyar képzőművész. 1957-ben született Kormos Gyula, magyar bábművész, színész. 1991-ben látta meg a napvilágot Tóth Angelika, magyar színésznő és énekesnő.

És most nézzük, kik hunytak el az évek során augusztus 31-én. 1422-ben hunyt el 5. Henrik angol király. 1483-ban meghalt 11. Lajos francia király. 1820-ban hunyt el ungvárnémeti Tóth László magyar költő. 1867-ben hunyt el Charles Baudelaire, francia költő és művészeti esszéíró kritikus, a világirodalom egyik legjelentősebb alakja. Alig van a világirodalomnak más költője, aki nála nagyobb hatást tett volna a modern magyar irodalom fejlődésére. Már a múlt század végén fordították, de igazán a nyugat klasszikus első nemzedéke honosította meg a nagy közönség számára. Adi többször írt róla, egyik korai fordítója Kosztolányi volt. 1923-ban jelent meg a Romlás virágainak teljes kiadása Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc műfordításaival. Ennek harmadik, bővített kiadásához Szabó Lőrinc átdolgozta saját régebbi fordításait. Ehhez a kiadáshoz írta a Nagy Baudelaire tanulmányait is. 1897-ben meghalt Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos politikus. 1902-ben hunyt el Steindl Imre műépítész, a parlament tervezője és építője. 1997-ben halt meg Diana Velszi hercegné. Diana születési nevén Diana Frances Spencer, Velszi hercegné 1981-től 1996-ig, harmadik Károly brit király első felesége. Két fiúk, Vilmos és Henrik herceg. Apjuk után Vilmos az első helyet foglalja el az Egyesült Királyság és 14 további úgynevezett nemzetközösség királyság trónönöklési rendjében. Henrik az 5. helyen áll. Károly herceggel kötött házasságával egy csapásra nemzetközi hírességé vált. Életét csaknem állandóan a média érdeklődése követte, ami főként királyi státuszának vonzerejéből adódott. Károly herceg és Diana hercegné éveken át házassági problémákkal küzdöttek, végül elváltak. Ez az őt körülvevő közfigyelem lankadásához is vezethetett volna, ám az emberek Diana iránti rokon szemve mégis töretlen maradt, a hercegné jótékonysági rendezvényei és szociális elkötelezettsége miatt. Halálos autóbalesetét követően mind az Egyesült Királyságban, mind világszerte gyászoltak. A Diana életével és hagyatékával kapcsolatos korabeli reakciók vegyesek, de a hercegné személye máig az emberek érdeklődésének középpontjában áll. 2013-ban hunyt el David Frost, brit műsorvezető, újságíró.

Augusztus 31-én a következő nemzeti ünnepeket, emléknapokat, világnapokat ünnepeljük. Ma van a Szolidaritás és a Szabadság napja Lengyelországban. A Mi nyelvünk napja, vagy Limba Noastra Moldovában. És a Függetlenség napja van Kirgisztánban és Malajziában. Ez volt augusztus 31-i kalendáriumunk.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel, utána pont együttes dalolt nekünk. Most pedig kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha kettő főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, 1 evőkanál méz, 1 teáskanál csilipehely, 1 evőkanál olívaolaj és 1 darab lime.

Most pedig lássuk, hogyan kell elkészíteni. A garnélákat sózzuk, borsózzuk, és egy tálban össze kell verjük a mézzel, a csilipehelyjel és az olívaolajjal. 10 percig állni hagyjuk, majd nyásra húzkodjuk a rákokat, és forró parás fölött, oldalanként 1-2 perc alatt megsütjük. Közben a felvágott lájmot is a grill rácsra helyezzük, és sütés után ebből facsarunk a rákokra. Ízlés szerint körettel vagy salátával tálaljuk.

Most lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, egy evőkanál méz, egy teáskanál csilipehely, egy evőkanál olívaolaj és egy darab lime.

hogyha ebédre ezt szeretnék elkészíteni, vagyis a mézes csili garnéla nyársot, akkor a pontos leírását megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó étvágyat és jó sütést kívánok!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
3: Augusztus 31-én Erika, Bella, Aldán, Ramona, Rajmund, Aida, Pamina és Amina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi névnői párja. Gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név. A Bell, Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. Az Aldán angol, német eredetű név, az északi germán Haldan névből származik, jelentése egyik ágon dán származású. A Ramona, a Ramon férfi névnői párja, spanyol eredetű, mely a germán Regimund származéka. Jelentése okos, védelmező. A Rajmund férfi név a német Rajmundból ered, mely a germán Raginmund fejleménye. Jelentése okos, védő, elemeinek jelentése isteni tanács, döntés, védelem. Az Aida Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve. A Pamina Varázsfóvola című opera női főszereplőjének neve. Az Amina német, olasz eredetű név, jelentése védelem. Más magyarázat szerint arab eredetű név, Mohamed próféta anyjának neve Amina volt. Jelentése hűséges. Köszöntünk tehát augusztus 31-én minden Erika, Bella, Aldán, Ramona, Rajmund, Aida, Pamina és Amina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik. Különösen szóljon ez a dal Kis Gábor munkatársunknak, aki augusztus 31-én ünnepli születésnapját. Isten éltesse az ünnepelteket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Szigorúan bírságolják azokat a benzinkutakat, amelyek déli 12 óra után is emelik áraikat. Izland népszavazáson utasította el az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását. Hamarosan megnyílik a Székely Lovas Múzeum a felújított Mikó kastélyban. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre kell számítani, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogelnisiánó légibázison találkozott Mike Rogers-szel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az államfő szerint Románia készen áll arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében kötelezettség vállalásainak növelésével és azok teljesítésével. A román-amerikai stratégiai partnerség keretében a két fél a gazdasági együttműködésről, a hadiiparról, az energiáról, az infrastruktúráról, a kritikus fontosságú ásványkincsekről, valamint az új technológiákról is egyeztetett, írta a Hot News. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte ellenőrzi a benzinkutakat, miután az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. Ennek nyomán sok szabálytalanságra bukkantak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke Békési Csaba Lajos szerint a vizsgálatok során már számos szabálytalanságot tártak fel, elsősorban azoknál a kutaknál, amelyek déli 12 óra után is emelték áraikat. A jelenleg érvényes szabályozás szerint az üzemeltetők naponta csak egyszer, legkésőbb déli 12 óráig emelhetik meg a benzin és a gázolaj árát. Árcsökkentés ezzel szemben a nap bármely szakaszában végrehajthatnak, korlátozás nélkül. A fogyasztóvédelem munkatársai azt ellenőrzik, hogy a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban milyen kereskedelmi árrést alkalmaztak, és ezt összevetik az adott üzemeltetők 2025-ös éves átlagával. Békési elmondása szerint, ha egy társaság jelenlegi árrése meghaladja a tavalyi átlagot, azt bírságot vonhat maga után, írta a Digi24 hírportál. A hatóság emellett azt is figyeli, hogy az üzemanyag forgalmazók mikor módosítják az áraikat. Az izlandiak többsége elutasította a kormány javaslatát, hogy az ország újrakezdje az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. Kristrún Frostadottir miniszterelnök szerint a referendum eredménye nem kudarc, hanem a demokrácia győzedelme. A szociáldemokrata kormányfő aki maga a csatlakozási tárgyalások újraindítása mellett kampányolt. A népszavazás követő sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy kormánya a jelenlegi törvényhozási ciklusban, vagyis 2028-ig nem kezdi újra a tárgyalásokat Brüsszellel. A népszavazáson a választók 52,8%-a utasította el a kormány azon javaslatát, hogy Izland kezdje újra az uniós csatlakozáshoz szóló egyeztetéseket, míg 47,2% támogatta azt. A részvétel magas volt. A kormány korábban sorsdöntő, most vagy soha pillanatként mutatta be a kezdeményezést. A miniszterelnök augusztusban még arra figyelmeztette a választókat, hogy a nem szavazat végleg lezárhatja az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos vitákat. A Kovászna megyei Olcsemen található Mikó kastély átfogó restaurálási projekt révén teljesen megújult, és 2026 őszétől a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként Székely Lovas Múzeum néven működik tovább. Amint a Székely Nemzeti Múzeum közölte, a Székely Lovas Múzeum ünnepélyes megnyitóját szeptember 5-én, szombaton tartják, a megújult Olcsemi Mikó kastélyban. A fejlesztés során helyreállították a kastély épületének klasszicista homlokzatát, megerősítették a szerkezeti elemeket, restaurálták az egyedülálló 19. századi falképeket, illetve korszerűsítették a belső tereket, és modern múzeumi infrastruktúrákat hoztak létre. A 20 millió leértékű felújítást az országos helyreállítási tervből finanszírozták. A pályázati támogatás mellé Kovászna megye tanácsa 11,7 millió lejes önrészt biztosított. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZUA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján szól ma hozzánk, a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban egy új sorozatot indítunk útnak, melynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad. Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyve szolgál. Mai műsorunkban e sorozat első részeként a könyvből a Bevezetés című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
10: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fent nevezett ige szakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, présel datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót Jehuél, Matíja, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeilél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson, még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent, mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rávárni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk

sem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket.

Bevezetés. A pénzhamisítók Picassójának nevezték. Ő volt a legjobb. Legendákat meséltek arról, milyen tehetsége van a hamis pénzekhez. Egy teljes évet töltött azzal, hogy tökéletesítse a valaha is készült legjobb pénzhamisító klisét. Mikor elkapták, ez a művész próbára tette az őt letartóztató kormányügynököket. Letette az egyik általa másolt 20 dolláros bankjegyet amellé, amelyikről másolta. Kétlem, hogy bármi különbséget is találnának a kettő között, közölte velük. Az ügynökök nem vitatkoztak vele. Szükségtelen, mondták. Az is hamis, amit lemásolt. Számos keresztény fiatal ugyanezt a hibát követi el manapság. Gondosan lemásolják szüleik hiedelmeit. Magukévá teszik a barátaik véleményét. Elfogadják a társadalom által mutatott értékeket. Leutánozzák az egyházban látott viselkedést. Tragikus módon számos olyan dolog, amit így lemásolnak, nem valódi. Pont úgy, mint a balszerencsés pénzhamisító esetében. Annie meglepődött a reakciókon, amit az váltott ki, hogy javasolta, vegyék fel a Bibliát a főiskola világirodalmi szemináriumának olvasmánylistájára. Ezt ugye nem gondoltad komolyan, mondták neki többen is. A Bibliában lehet, hogy van pár magával ragadó mítosz meg legenda, de ne akard már, hogy komolyan is vegyem. A 16 éves Samantha gondolkodás nélkül elfogadta azt a közismert vélekedést, miszerint keresztjének, buddhisták, muzulmánok, nem teljesen mindegy. Mindannyian a mennybe akarunk menni, csak más utakat választunk, de mind egy helyre vezet. Mikor szóba kerül a fiú-lány kapcsolat, Ken egyből a fiú öltözőkben tanultakat fújja. Nem vagy férfi, ameddig nem csináltad azt. Úgy tekint a szexre, mint valamiféle beavató szertartásra, amint túljutva a fiúból egyszeriben férfi válik. Stefani szüleivel kapcsolatos viselkedése sokat elárul a meggyőződéséről is. Nem mondhatjátok meg nekem, mi a jó és mi a rossz. Már majdnem 18 vagyok. Nem kényszeríthetitek rám az erkölcseiteket. Az, hogy nektek rossz, még nem jelenti, hogy nekem is rossz lenne. Nos, akkor mi az igazság és mi a tévhit, a mítosz? Ami a tizenévesekre és a fiatal felnőttekre zúdul mindenfelől, szüleik ezt mondják, a barátaik meg pont az ellenkezőjét. Hollywood is harsog valamit, az egyház meg állítja, hogy az rossz. Egy rész igazság, de a nagyobb rész tévhit. Könyvünk pont erről szól. A rövid fejezetekben közismert tévhiteket mutatunk be, olyanokat, amiket az emberek általában gondolkodás nélkül elfogadnak, de mi megmutatjuk, hogy is festenek a Biblia fényében. Néha meglepő, néha szórakoztató, néha pedig ijesztő lesz felfedezni, hogy számos dolog, amit sokan és mélyen hisznek Istenről és az egyházról, nem más, csak tévhit. Semmi más. Mindegyik fejezet egy rövid feladatsorral végződik, ami a fejezet anyagára épül, és Isten igéjéből segít felfedezni újabb döntő igazságokat. A szerzők remélik, hogy miután szembesültél a mítoszokkal, kész leszel mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, ahogy ezt a Péter első levele 3. részének 15. versében is olvashatjuk. S persze reméljük, a hited is megerősödik annyira, hogy képes leszel felvenni a harcot újabb hazugságokkal is, amik ellentmondanak Isten igéjének, megmásítják a benne található igazságot.

Kölyeidó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron a Hajdudánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 16. fejezetének első 7 verse és a 43. verse alapján. Ezt követően pedig új sorozatot indítottunk, amelynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyve szolgált. Mai műsorunkban a sorozat első részeként a könyvből a bevezetés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Ha tehetik, tartanak velem reggel 8 óráig. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Szigorúan bírságolják azokat a benzinkutakat, amelyek déli 12 óra után is emelik áraikat. Izland népszavazáson utasította el az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását. Hamarosan megnyílik a Székely Lovas Múzeum a felújított Mikó kastélyban. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre kell számítani, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogolnisjánó légibázison találkozott Mike Rogers-szel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta a Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte ellenőrzi a benzinkutakat, miután az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. Ennek nyomán sok szabálytalanságra bukkantak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke Békési Csaba Lajos szerint a vizsgálatok során már számos szabálytalanságot tártak fel, elsősorban azoknál a kutaknál, amelyek déli 12 óra után is emelték áraikat. A jelenleg érvényes szabályozás szerint az üzemeltetők naponta csak egyszer, legkésőbb déli 12 óráig emelhetik meg a benzin és a gázolaj árát. Árcsökkentés ezzel szemben a nap bármely szakaszában végrehajthatnak, korlátozás nélkül. Az izlandiak többsége elutasította a kormány javaslatát, hogy az ország újrakezdje az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. Kristrún Frostadottir miniszterelnök szerint a referendum eredménye nem kudarc, hanem a demokrácia győzedelme. A szociáldemokrata kormányfő, aki maga a csatlakozási tárgyalások újraindítása mellett kampányolt, a népszavazás követő sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy kormánya a jelenlegi törvényhozási ciklusban, vagyis 2028-ig nem kezdi újra a tárgyalásokat Brüsszellel. A Kovászna megyei Oldszemen található Mikó kastély átfogó restaurálási projekt révén teljesen megújult, és 2026 őszétől a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként Székely Lovas Múzeum néven működik tovább. Amint a Székely Nemzeti Múzeum közölte, a Székely Lovas Múzeum ünnepélyes megnyitóját szeptember 5-én, szombaton tartják, a megújult Olczemi Mikó kastélyban. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. A 17. kolozsvári magyar napokon Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei elevenedtek meg a főtéren. A tárlat betekintést engedett a neves néprajzkutató gazdag életművébe, valamint abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött, kutatott és őrzött. A kiállításról Magyarosi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdezte Palkó Hanna.
3: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
4: Hát a vándorkiállítás az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
3: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
4: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később a 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára. Egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
3: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
4: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy a az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta, hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
3: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múlt idézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
4: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket, gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe, gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is, de hát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
3: Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
4: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent? Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágyjanak, és akkor nem lesz gond.
3: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
4: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.

A következő percekben a napáhítata sendül fel. A mai áhítatunk címe: az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliuma 6. fejezetének 6. verse.

A mai áhítatunk szerzője Foy Gentod, Amerikában élő testvérünk. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli. Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit, közben sok mindenről beszélgetünk. Időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk. Maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, a mi mennyei atyánkkal. A Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. versében Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogy ha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeresen időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, tanítsd nekünk a vele töltött imádságos idő fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Ámen.

Az Istennel töltött idő, ajándék. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Fulgen Todd, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk az apákért és a fiakért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám a Déli Magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Charles Baudelaire francia költőtől származik, és így szól. Ki árnyak után kész ha szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungveri Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Határidőt szabna az AUR az államfőknek a miniszterelnök jelölt megnevezésére. Jó hírek érkeztek az idei gabonatermelésről. 100 fenesen avatták fel Románia rendszerváltás utáni első zöldmezős beruházással épült múzeumát. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogolnisjánó légibázison találkozott Mike Rogerssel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transzatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az államfő szerint Románia készen áll arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében kötelezettség vállalásainak növelésével és azok teljesítésével. A román-amerikai stratégiai partnerség keretében a két fél a gazdasági együttműködésről, a hadiiparról, az energiáról, az infrastruktúráról, a kritikus fontosságú ásványkincsekről, valamint az új technológiákról is egyeztetett, írta a Hot News. Egyértelmű határidőket vezetne be az alkotmányba a Románok Egyesülésért Szövetség a kormányválságok rendezésére. Párt tegnap közölte, hogy Nikus Ordán államfő azért nem nevesít meg újabb miniszterelnök jelöltet, mert az esetleges újabb sikertelen kormányalakítási kísérletek előrehozott választásokhoz vezethetnek, amelyeket az AUR nyerne meg. Egy elnök nem tarthat túszul egy országot csak azért, mert nem tetszik neki az urnákhoz való visszatérés lehetséges eredménye. Olvasható a közleményben, amelyet az Agepress ismertetett. A párt ezért javasolja, hogy az alkotmány írjon elő határidőt, amelyen belül az államfő köteles miniszterelnök jelöltet nevesíteni. Ennek elmulasztása esetén az elnök mandátuma automatikusan megszűnne. Az AUR érvelése szerint, ha az elnöknek alkotmányos hatásköre a miniszterelnök jelölt nevesítése, akkor a hatáskör gyakorlására időben korlátot is meg kell állapítani. Romániában nagyon jó búza és kukorica termelésre lehet számítani az előrejelzések szerint. Az ország keleti és középső részén a kedvező csapadék és az átlag közeli hőmérséklet segítette július folyamán a nyári kultúrák fejlődését. A romániai hozam idén ismét meghaladhatja a 12 millió tonnás búzatermelés küszöböt, az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának legfrissebb, augusztusi előrejelzése szerint. Az augusztusi adatok szerint a hektáronként átlaghozam 5,46 tonnára tehető, ami 3%-kal magasabb a korábbi számításoknál. Bár ez az érték kicsivel elmarad a tavalyi rekordtól, ami 5,5 tonna volt hektáronként, mintegy 20%-kal meghaladja az elmúlt 5 év átlagát. Ez a legnagyobb növekedés az összes uniós tagállam közül ebben a mutatóban. Amint az ekonomika.net gazdasági portál összegzett, a búzával bevetett terület is nőtt. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint 2,3 millió hektárra, ami közel 2%-kal több az előző gazdasági évekhez képest. Tegnap délután 100 fenesen felavatták a Kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum új épületét, amely 145 millió lejes beruházással valósult meg. Százfenesen a Leányvárban felépült múzeum megnyitó ünnepségén részt vett Demeter András ügyvivő kulturális miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a százfenesi az első olyan múzeum Romániában, amelyet az 1989-es rendszerváltás óta teljesen újonnan, az alapoktól építettek fel. Úgy gondolom, hogy ezekben az években történelmet írtunk, mától pedig másképpen írjuk tovább a történelmet. Itt, Erdély szívében, Kolozsváron, illetve itt, Kolozsvár mellett, százfenesen. Ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy önökkel együtt meghatározó pillanatának lehetek tanúja a romániai múzeumok kortárs történetének. Tanúi vagyunk az 1989 utáni időszak első, alapjaitól kezdve újonnan felépített múzeuma megszületésének, fogalmazott Demeter András. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: olyan, hogy mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemásról is szolgálja.
1: Chris Hayt.
2: Az idei Chris Hayt az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
1: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
3: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt, továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára, egy égre kacsintó sátor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idén már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
4: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
5: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mértékre is.
4: Mindenképpen beszélgessünk a mértékről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
5: Igen, a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerre mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyes csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a Ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony, nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kis bálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen kikeltet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell.

0: védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló húzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez is, és az államilag nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élen járó a karpatei magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes zsák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
1: Meddig várják még a felajánlásokat?
0: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbülső állapot, még jó reményünk van rá, hogy néhány tonnával megtoldani mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzza talán a másikat.
0: Nem egyszerű a dolog a gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszél a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a bérlői gazdaságok, azok köszönik el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egészíteni, vagy ki kellene cserélni a gépparkot.

0: termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésére nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy átér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagy-Dobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagút fóliás, a kisalagútas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légterű fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a ProAgricultura Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény

0: Műsorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
2: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Selmeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában az egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusuk mellett, vagy a részvevő kórusuk mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az egyházzenei biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Több gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát Isten tiszteleteknek szemmiségen szólaljanak meg.
1: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
2: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban és szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából itt mondolnak kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházzenei biennálén.
1: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
2: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a tallamkincshez, amit a Istentiszteletben szemlélésében használnak. Ezért is volt Kolozsvár, nyilván egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk, olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást. És a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
1: Te is említetted, hogy a biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
2: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzenei alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondotta megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzenei alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada, azért egyházi vonatkozású. Ugye ez közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokon.
1: Mint egy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
2: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a 4000 kilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyon megnő, de ugyanakkor egyház zenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, hórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, a zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
1: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélj egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
2: Az egyházai biennálének a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak. Illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, ami nélkül nem tudnánk lebonyolítani, Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak. Illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmeci György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófal Vérmesőjét, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Vekezdeni Biennálé.
1: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
2: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, úgymond mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemes szolgálja.
0: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hall.

Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei Krisz héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Krisz hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok,

0: sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztény életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei Kriszhét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a Krisz alelnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a Krisz hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közelünk másodpercet, percet, napot, órát. Mesélj az idei Krisz hétről.
2: Hát az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
1: A Krisz hétek mi a sajátosság a többi krisztes program mellett? A korosztály 15-30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
2: A többi krisztes programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Szereprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arra szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami a rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet. És hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
1: 110 fő volt az idei Krisz hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
2: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szív ugye a Krisz, és a, ha mondhatom így a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be. Ő általa is a Krisz előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a Krisszel való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan Krisz hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
1: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
2: Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt. És borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. Lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más, már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni, de ez részben annak köszönhető, hogy több krisztagunk is lett, többen regisztráltak a Kriszhez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben így szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek meg igazából, az a legfontosabb összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a Krisz hetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
1: A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani hétről hétre, illetve a közös programok magunkban, pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzánk a táborra idejére?
2: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóan vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye, hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből a 25 fiúból 10 Beregújfaluból jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg, de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
1: Mit kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat?
2: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseljék őket. Most talán az állt fenti problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel. És ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőség biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg. Tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt szkanderverseny, pingpong verseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szeretett volna mondjuk abban a nagy melegbe sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni. Szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedveltebb program az a medencézés volt, akinek ezt a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
1: A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivételezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
2: Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből. És akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll. Igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idejére is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is itt tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
1: Az alapszervezeteknek a további bontódása gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
2: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetői képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert a lendület volt ilyen, ugye, akit mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogy ezekre eljönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz hétre is.
1: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
2: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémbe is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántják az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek. Hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk. Egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázsa ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
1: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
2: Számomra, hogyha magamról beszélnek, akkor azért, hogy megmaradjunk itt, hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthol. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást ki meg az életetekre, munkátokra.
2: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári református egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
1: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor,

0: Még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyáskozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül, gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsok, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy-egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A Hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a Hidelvei Egyházközség hátsó udvara, az egyben a Kolozsvári Református Kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út, 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
1: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a Kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatreo Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálata várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
2: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refo sátor, és átalakult Refo udvarrá, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refo udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a Kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refo udvar a Kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, a csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Dzsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy 2 évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slégl Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, Az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészségsarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
1: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
2: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
3: Az elmúlt percekben Pilbek Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

2024-ben a Pólis könyvkiadó publikálta az Egy elkésett reneszánsz ember egy című kötetét, mely arra hivatott, hogy maradandó emléket állítson az 1945. január 12-én meggyilkolt Diamant Izsónak, az aranyosgyéresi Sodrony Ipar RT egykori vezérigazgatójának. A Gyorkösmányi Albert Emlékházban könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésre került sor, melyben többet megtudhattunk Diamant Izsó érdekes életéről. Mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban az egykori vállalkozóról lesz szó.

0: üdvözlünk, és hát szeretettel látunk mindenkit, aki a hát mindenféle időjárási körülmény ellenére ezen az estén itt van jelen, és ennek a kötetnek valamilyen vonatkozására kíváncsi. Is mutatom, tehát erről a kötetről van szó, Diamant Izsó, elkésett reneszánsz ember 1. Fontos az egyes kitétel, hiszen lesz ebből egy második kötet, amely bizonyos szempontból legalább ilyen izgalmas, mint az első, de úgy gondolom, hogy értelemszerű, hogy a megjelent kötetről beszéljünk, illetve annak a tartalmi részéről. Nagyon röviden vázolnám, hogy akkor körülbelül hogyan lehet keretezni ezt az egészet. Egy rendkívüli életpálya története olvasható ebben a kötetben. Ismerve a 20. század hát szomorú történeti eseményeit, illetve azokat a folyamatokat, amelyek főleg az első 20. század első 50 évébe következtek be, hát egy 20. század első felét tartalmazó, eléggé meghatározó életsors keretezése figyelhető meg, és mindazonáltal egy nagyon tipikusan erdélyi történet, egy nagyon tipikusan ugye a zsidóságot, illetve a zsidó közösséget is érintő történet, és mindent így egybevéve azt gondolom, hogy a közösségre borzasztó hatással levő történet, aztán ennek ugye a részleteit ki is fogjuk fejteni. Nagyon röviden ugye a kötet részleteiről nem szerettem amúgy ezeket a kötöttségeket, de egyébként fontosnak tartom, hogy aki kíváncsi rá, illetve meg is vásárolná, vagy valamilyen módon beszerezné, az ugye tisztában legyen, hogy mit tartalmaz, illetve mit ígér ez a kötet. A tartalmi részét tekintve, hát 4 jelentős írást foglal magában. Hát igazából 2 fontos tanulmány, amely egyfajta ilyen keretbe helyezi Diamant Izsó, tehát a kötet főszereplőjének életének a különböző vonatkozásait. Az egyik ugye Murádin Jenő tollából származik, és illetve műgyűjtő gyáriparos személyét elemzi. Annak a művészettörténeti, illetve részben építészettörténeti vonatkozásában, illetve Pásztor István egyébként számomra nagyon sok újdonságot felhozó kutatásai alapján megfogalmazott tanulmánya, amely Diamant Izsó modernista épületeit veszi górcső alá, levéltári kutatások, de nagyon építészettörténeti hangsúlyokkal, tehát itt ez a 2 felvezető tanulmány mondjuk így keretezi azt a történeti korszakot, amelybe ugye beleszünk későbbiekbe vezetve, és ezt követően azt hiszem a kötet, hát talán egyik forrás kiadás szempontjából mindenképp, de a leglényegesebb része az maga a kötet, ugye címa névadójának a visszaemlékezése, egy kézirat, amely most már ugye közkincsé lett téve, tehát egy vállalat életének a regénye, ezzel a címmel a 2 részes kéziratnak a szerkesztett, illetve publikált verziója. Hát én azt gondolom, hogy a beszélgetés akkor teljes, hogyha nem csak én mondok dolgokat. Nagyon érdekes számomra mindig a kötet keletkezésének a történet, és azt gondolom, hogy ennek a kötetnek borzasztóan érdekes a keletkezés története, már csak abból a szempontból is, hogy a beszélgető társam nem csak szerkesztője, illetve hát kutatója Diamant Izsó személyének, hanem hát ugye egy igencsak kalandos módon jutott hozzá magához a közkincsé, tehát kézirathoz. Azt gondolom, hogy kezdjük ezzel a történettel, mert talán ez ad egy olyan löketet az egésznek, ami nem csak arról szól, hogy mi van benne, hanem hogyan lehet értelmezni egy ilyen sorstörténet részletet, tehát én nagyjából egésznek érzem magát a kéziratot, de azért mégis valahol ilyen ad-hoc módon ér véget, tehát borzasztó kíváncsi lettem volna, hogy mi a gazdasági válság konklúziója. Igazából szerintem indítsuk ezzel, és akkor a kézirat, illetve ugye ebből hogyan lesz egy ilyen végül is elég szép formás kötet.
1: Köszönöm szépen elsősorban a meghívást a Györkösmányi háznak és a lehetőséget, és szeretném elmondani, hogy itt van Pásztor István, aki az építészeti fejezetét írta ennek a kötetnek, és akinek az értelmezése nagyon fontos, Diamant tevékenységei egyik oldalának a megismeréséhez, a modernista építészet Erdélybe csalogatásának és meghonosításának. A történet az körülbelül 2001-ben kezdődött, amikor megtaláltam egy az Ócska piacon ezt a kötetet. Be volt szépen piros vászonba kötve, és nyomdai betűkkel rá volt nyomtatva a vászonra az, hogy egy vállalat életének regénye 1:2. És persze aláíratlan volt, de amikor föllapoztam, egy sor nagyon szép fotót találtam benne, amelyekről felismertem az aranyosgéresi sodronyipari vállalatot. Belelapoztam, megvásároltam, meg kikérdeztem az illetőt, hogy honnan van. Hát egy ilyen zavaros történetet mondott, de abból kiderült, hogy számomra derült ki, nem, ő nem mondott ilyesmit, de úgy számomra kiderült, hogy valószínű ez a kötet az itt nem messze található Diamant villából került ki valamikor a háború idején, és járt Jordáki tulajdonába, és Gál Ernő is látta ezt a kéziratot, vagy ennek egy változatát, de Diamant személye, ugye tudni kell róla, hogy ő alapított 1920-ban a sodronyipari vállalatot Aranyosgyéresen, és 1923-ig igazgatója volt, majd 23-tól 40-ig vezérigazgatója. Az utolsó dokumentumot, amit a levéltárban találtam az ő aláírásával, az 1940 júniusából van. Valami sajtó nyomok vannak arról, hogy 40 júliusában röppent föl a hír, hogy lemondott. Nem valószínű, hogy akkor mondott le, gondolom, hogy inkább július végén mondott le. Ez július elején van ez a hír, egy nagyváradi újságban. De ami igazán érdekes volt számomra, hogy elolvastam ezt a kötetet, ami egy vállalat életének és alapításának a történetéről szól. Egy rendkívül jól fogalmazó és összefüggő története mindannak, ami ezzel az emberrel magával történt. Ugye 4 évig harcolt az első világháborúban, megjárta Lengyelország, Ukrajna frontjait, meg is sebesült. Aztán egy darabig hazaengedték, hogy gyógyuljon meg, utána pedig hálából elküldték a Piave mentére, és ott harcolta végig az első világháborút. Főhadnagyként szerelt le a Piave tragédia után, ahol védte a már széteső monarchiát, mondjuk így a valóságot. De végig arról morfondírozott a lövészárkokba és a barlangokba, ahol laktak ezek a szerencsétlen katonák, hogy hogyan kellene az édesapjának a Vágújhelyen működő szeggyárát, manufaktúráját inkább mondanám, valahogy modern alapokon újra építeni valamilyen olyan helyen, ahol egy nagyobb termelékenység elérhető. Tudatában volt annak, hogy Vágújhelyen szénnel hevítették a fémet, ami elég macerás dolog volt, és ő úgy gondolta, hogy pláne miután éppen a háború idején szerzett tudomást arról, hogy 1909-ben felfedezték Erdélyben a földgáz készleteket, és meg is csapolták őket, és hogy ezek már eljutottak a Ludas környékéről különböző erdélyi településekre, és akkor felállított magának egy ilyen rendszert, vagy elképzelést, hogy egy olyan helyre kellene ezt a vállalatot telepítenie, ahol földgázon, fővasútvonal, fő közútvonal,
0: igen,
1: és víz. Igen, ezek voltak a feltételei, és És ez valahogy úgy lett kiköbözve, hogy aranyosdéres volt ez a pont, ahol minden találkozott. Ugye Kolozsvárra a földgáz csak 1947-ben érkezett meg. Ezt pontosan tudom, mert a családom is ásott valami sáncokat és egyebekhez, hogy családtagjaim. Tehát itt nem volt még Kolozsváron, de aranyosdéresen és Tordáig el volt kívül ez a földgáz cső. És akkor oda alapította ezt a gyárat, és persze nagyon érdekesnek tartottam a kéziratot, azonnal megértettem, hogy kiről van szó, bár nincs aláírva a kézirat, de egyértelműen meg lehet alapítani belőle, hogy ezt Diamant írta. Hivatkozik a családjára, a különböző személyekre a családjából név szerint, tehát tudjuk, hogy kikről van szó. És maga az a tény, hogy fontosnak tartotta ezt leírni, az szerintem azután történt, hogy 1940 nyarán ugye neki le kellett mondani az aranyosgyéresi gyár vezérigazgatóságáról. Nagyon jó kapcsolatai voltak Bukarestben. Az erdélyrészi gyáriparos szövetségnek az elnöke volt, és a romániai gyáriparosok országos szövetségének az alelnöke rengeteget járt Bukarestben, ismerte a fontosabb iparosokat, Auschwitztől kezdve Malaxáig mindenkivel viszonyban volt, és valószínűleg tartom, hogy voltak olyan jó kapcsolatai Bukarestben, hogy akik megsukták neki, hogy 1940. augusztus 9-én meg fog jelenni egy második Károlynak egyik törvényerejű rendelete, a 2650-es dekrétum, amelyik hát úgy ment be a történelme, mint a zsidók statutuma, de gyakorlatilag egy törvénycsomag volt, amely elrendelte, hogy attól a perctől kezdve zsidók nem lehetnek vállalatvezetők, de még a vállalatok igazgató tanácsainak a tagjai sem, tehát ő ezt valószínűleg hogy megtudta, és néhány nappal, esetleg két héttel, egy héttel azelőtt lemondott erről a funkciójáról. És aztán augusztus 30-án jött a második bécsi döntés, és úgy döntött, hogy Kolozsváron marad, nem aranyosgyéresen, mert József Hoffmann itt építette fel azt a csodálatos modernista épületet, amit ő a házának tekintett, a Diamant villát, és amelyhez ragaszkodott nem csak az épület értéke miatt, hanem a gyűjteményeinek a letéti helye miatt is, és a gyűjteményeinek az érdekében is, úgyhogy választotta. Gyűjteményeit rengeteg alkalommal kiállította a két világháború közötti időszakon, az Ex Libriseiből állított ki, a porcelán gyűjteményéből, a festvényeiből. Imádta a nagybányaiakat, Cifferrel jó viszonyban volt, Ciffer munkái is ott voltak nála, más nagybányai művészek, de az igazi hobbija az a japán fametszés volt, és hihetetlen gazdag japán fametszet gyűjteménye sajnos megsemmisült a háború idején, de néhány darab megmaradt Budapesti Múzeumban, és hát azért választotta, hogy Kolozsvárra jöjjön. Ezeket megosztotta mindig a közösséggel, ezeket a gyűjteményeket, rengeteget írt. A korunkba kezdte a gazdasági és ipari jellegű...
0: Szociográfiára
1: tanulmányait. Igen. Nagyon sokat foglalkozott a fiatalság nevelésével és annak a kérdésével, és remek publicisztikákat közölt ugyanilyen témákban, a Független újságban, a Ligeti Ernőnek az újságjában, amelyek azán figyelemre méltóak. Ugyanakkor publikált magyar és román nyelven és németül is művészeti tanulmányokat, kritikákat, főleg a japán művészetről, fametszettekről, de a magyar művészetről is, az Ex Libris kérdéséről rengeteget értekezett németül, magyarul, románul, és szintén publikált fontos írásokat Kolai Grigorescu festészetéről, akit nagyon csodált. És persze még lesz valami, amit majd a második kötetben lesz benne, de itt is elmondhatom, hogy még azt is megtette, hogy 1940 őszén áttért a református vallásra az egész családjával. Nem könyörültek ennek ellenére sem meg rajta, úgyhogy visszavonult, és körülbelül a kézirat tanúsága szerint olyan 41 telétől kezd írni a visszaemlékezését, olyan 41 végéig, akkor befejezi ezt a visszaemlékezést, és tragikus sorsa volt. Nagyon érdekelt ez a sors, mert Kolozsváron van egy széria urbánus legenda arról, hogy mi történt Diamanttal. Ugye ezek megjelentek folyamatosan írásban is, ezek a feltételezések inkább. Az egyik ilyen legenda az, hogy Diamant olyan gazdag volt, hogy lefizette a gestapót is, akiről tudjuk, hogy letartóztatták, mert azt az újságok publikálták, az ellenzék is, és a keleti újság is, és hogy ő olyan gazdag volt, hogy képes volt az SS-t is, és a gestapót is lefizetni, hogy azok engedjék őt és családját Budapestre menekülni. Úgyhogy ő már jóval a gettózás előtt, már április elején elmenekült, vagy április folyamán elmenekült Budapestre. Ez később kiderült levéltári és egyéb dokumentumok alapján, hogy ez nem így történt. Diamantot bevitték Kolozsván a gettóba, és családjával együtt a feleségével és a kisebbik. És annyit sikerült elérnie, hogy Kastnerék bevették a Kastner transportba, ami Budapestre került. A fia tovább utazott a Kastner vonaton Bergen-Belsenbe, és 44-ben nem az első transzporttal, hanem a decemberi transzporttal kijutott Svájcba. Ő erről már nem szerzett tudomást, ő Budapesten maradt. Hogy miért maradt Budapesten, ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem azért, mert jobban bízott dr. Roth Endrében, aki a zsidó kórház igazgatója volt 1942-i Kolozsváron, és ez a kórház, ez a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt működött akkor már, és talán jobban bízott ebben a barátjában és magában a Nemzetközi Vöröskereszt védelmében, talán azért nem utazott tovább, de ezt nem tudom bizonyítani, csak feltételezni tudom. Tény az, hogy Budapesten maradt, és beteg is volt, valami szívelégtelensége volt, lehet ez is egy oka, hogy ugye őt letartóztatták Kolozsváron, nem tudjuk, hogy milyen sorsa volt a letartóztatása, tehát nem tudjuk, milyen fizikai állapotba került Budapestre sem, és amit tudunk az, hogy január 12-én 1945-ben egy nyilas kommandó, amelyet Kun András páter vezetett, betörtek ebbe a kórházba, és az ott lévő 94 beteget, orvost és ápolót sorozatosan agyonlőtték az udvaron, és egy tömegsírba elföldelték. Ennyit röviden az ő sorsáról. Ugyanakkor a maga memoárjának a kézirata is, és az utolsó része ennek az első kötetnek egy 1932-ben Budapesten publikált, majd magyarul publikált, majd Bukarestben 33-ban románul publikált tanulmánya van itt. Nagyon kis példányszámban jelent meg, nem nagyon figyeltek fel rá. Egyetlen magyar történész volt, aki erre felfigyelt és írt is róla, és akivel beszélgettem is erről, az Ormos Mária volt, mások nem. És fontosnak tartottam ezt a kéziratot újra kiadni egy kritikai apparátussal. Tehát ez egy olyan kézirat, amelyik rendkívül érdekes és izgalmas a két világháború közötti időszakra nézve, a mi szempontunkból is, de a Diamant szempontjából mindenképpen. Ő egy egész sor olyan nyugati, tehát angol, német, francia, olasz, amerikai szerző gárdára vonatkozik, akiket ma már nem ismernek, hogy kicsodák azok, de oroszokra is. Igen. És azokat sem sincsenek benne úgy a hétköznapi köztudatban. Úgyhogy ezeket szerettem volna egy kicsit lábjegyzetekbe elmagyarázni, hogy kik ezek, hogy érthető legyen a mai generációnak ez a kötet. A tanulmány számomra azért volt fontos, mert az a címe, hogy szabad gazdasági rendszer vagy tervgazdaság. Uh-huh. Ezt a tanulmányt Diamant 32-ben írta meg, novemberben publikálta is magyarul Budapesten. Ez a Sztálinéknak az első 5 éves tervét veszi gorcső alá. Azt mondja, hogy éppen akkor csapta őket pofán

0: látom ma, hanem ő egy objektív módon vette ezt gorcső alá, ezt az 5 éves tervet, azzal a szemmel, hogy vajon a piacgazdaság, a kapitalista gazdaság át tudna-e venni valamit a tervgazdaságnak a lényegéből, hogy ezeket a ciklikusan ismétlődő kapitalista kríziseket, válságokat enyhítse. És nagyon céltudatosan, irodalmi források alapján, de neki voltak magán információ is arról, hogy mi történt Oroszországban. Tételesen vett mezőgazdaság, ipar, szállítások, stb. Tehát nagyon szakszerűen elemzi az egész kérdéskört, és példákat is hoz fel, hogy mit lehet kritizálni, mi volt jó benne, mi nem volt jó. Tehát nagyon kíváncsian közelíti meg az egész kérdéskört, nem ellenségesen. Elvártam volna, hogy ellenségesebben egy nagy kapitalista, hát miért dicsérné a szovjet tervgazdaságot, holott megteszi bizonyos mértékben, ugyanakkor a végkonklúziója az nagyon egyszerű, hogy igen, az első az, hogy igen, vannak olyan elemei a tervgazdaságnak, amelyeket jó lenne, hogy átgondolja a piacgazdasági kapitalista rendszer, és részben átvegyen belőle elemeket, hogy ezeket a válságokat tompítsa, vagy a hatásukat. Másfelől pedig megállapítja, és ez a második fontos konklúziója, hogy ez a gazdasági rendszer, a tervgazdasági gazdálkodási rendszer, az sajnos bele van kódolva, hogy ez csődhöz fog vezetni. Na most, hogy ez a csőd 60 évvel később vált teljessé, ez nem az ő hibája volt szerintem, ő megjósolta ezt a csődöt, és hát akinek volt szeme és elolvasta, az gondolom, hogy elgondolkozott rajta már akkor, de mindezek az elképzelései és mindezek a nagyon modern felfogásai tragikus sorsa ellenére a második világháború után a diamant jelenség teljes elhallgatásához vezettek. Soha senki meg nem említette minden, elhazudtak. Aranyos Gyéresen ott van a Flasi, ugye? Na, Flasi. Flasiról van elnevezve, hol ott a George Christinelnek adott megrendelése, hogy a mozi épületét, vagy a kultúrház épületét megtervezze és megépítsék. Már az építkezésen is ott van az építkezés büdzséjén is ott van a diamant aláírása 40 júniusában. Tényleg Flasi írja a levelet, de a Flasiu is azt írja, hogy Diamant vezérigazgató úrral megbeszéltük, és ő a következőket döntötte, és stb. Tehát így szólnak az utolsó dokumentumok is. Ennek ellenére ma ez az épület a Jonel Flasiu nevét viseli, bár tudják, hogy ez nem igaz, de azért ez így van. Vannak a további modernista épületei, amelyeket hát nagyjából nem hiszem, hogy Hoffmann éppen ott tervezett volna valamit, de azért a központi irodaháza a Sodronyiparnak és a Zinas iskola tanonc otthon, ugye? A Zinas iskolának a bentlakási épülete, ami az később klinikaként is funkcionált, a Mária kolónia villái, a vállalat mérnökeinek és technikusainak, az U-kolónia, ami már nem létezik, de a memoárban vannak fényképek arról, hogy a munkásoknak milyen épületeket épített, hogy milyen fantasztikus szociális érzékenysége volt az iránt, hogy a faluról összeszedett munkásait tudja meleg ebéddel ellátni, és
1: orvosilag
0: is. És ugye elszállásolni őket, hogy csak egy héten egyszer kelljen hazamenjenek. Szóval ez az egész kör, ez el volt hallgatva, ez az egész hozzájárulása ahhoz, hogy Aranyos Gyéres, amikor ő odaérkezett, egy falu volt, és ebből legyen egy ipari város. Azért mégiscsak a Sodronyipar, akárhogy is számítjuk, bizonyos időszakban Erdély legnagyobb fényfeldolgozóipari vállalata volt. Azt hiszem, hogy fénykorában körülbelül 8-9 ezer ember dolgozott ott, tehát hogy sokan emlékeznek erre. Romok sincsenek, mert azt is elvitték. Lebontottak mindent nagyjából, még van egy-két épület, ami áll. De hogy érdekes volt,

0: ez az elhallgatás. És hát egyszer találtam megemlítve a nevét az utunkba 1958-ban, Tompa Istvánnak, aki egyébként, akit jól ismertem, és aki egy ilyennek ismertem, van egy rossz májú megjegyzés az utunkban, 58-ban, hogy azt írja, ugye egy következő hiedelem, ami legendaként volt terjesztve, hogy a két fia, a kisebbik olyan 20 éves lehetett, a nagyobbik 27-28, azok a munkaszolgálatba, Ukrajnába elpusztultak. És olvasom ezt a Tompa cikket 58-ból, amelyik azt mondja, hogy hát az a sodronyiparról szól, és hát mondja, hogy micsoda szocialista vívmányok vannak, és fejlesztések, és stb. Ezek nem úgy, mint Diamant idejében, akinek a két fia éppen most Kanadába repülőgépgyárat épített, és persze olyan repülőket gyártanak, amelyek a kommunizmust fogják majd legyőzni, vagy próbálják majd legyőzni. Tehát egy ilyen abszolút rossz indulatú. De mégis úgy gondoltam, hogy azért Tompa István, nem ismertem egy olyan embernek, aki légből kapjon egy ilyen információt. Tehát nekem nagyon fontos volt ez az információ, és tényleg Tompának igaza volt, hogy a két fia tényleg felfedeztem, hogy Kanadában, de ők nem voltak soha Ukrajnában a munkaszolgálatosok, de ez egy másik kérdés a fiainak a kérdése, amit a második kötetben ezt is fogjuk futni. Tehát nagyjából erről szól a kötet.
1: Igen, ez a második kötetben egyébként azok az évek is benne vannak, amelyeket hát ugye elég sokáig, ahogy elhangzott, rejtély övezte, és hát ugye amit lehetett, szerintem azért a szerkesztő úr azért elég tüzetesen végigkutatott, és hát bár derülnének ki újabb dolgok, tehát annak szerintem mi csak örvendenénk, de maradva igen a kéziratnál, illetve a munkánál, bár azért azt is előrevetíteném, hogy a következő kötetben is lesznek olyan típusú, talán még stílusú írások is, mint a befejező írás, tehát ez, ami a magánkiadásban jelent meg Budapesten, illetve aztán román nyelven is. Ez megtalálható egyébként az egyetemi könyvtárnak a megfelelő ugye részlegén, hiszen ez egy régebbi 30-as évekbeli kiadvány. De ugye hasonló jellegű dolgokat fogalmazott meg, vagy ehhez kapcsolódóan, tehát hogy igazából tudományterületek között így körülbelül átjárva, tehát én úgy érzem, hogy egy művészettörténész, tehát főleg ugye a japán falnyomatoknak az elemzését, hát egészen szakszerűen, és hát ugye gyűjtőként is hozzáértően prezentálta, de emellett elhangzott ugye, hogy volt egyfajta szociális érzékenység, ami rendkívüli, tehát ugye gyár igazgató, ezt most ugye ez egy ilyen félreértett valami is lehet, hogy hát ugye egykor egy teljes teljhatalmú kapitalista valaki, aki hát most lehet ugye az előző rendszernek a mindenféle készletével élni, hogy a zsíros kapitalista. Ez egyébként nem így volt, és pont erre jó a maga a visszaemlékezés, hogy gyakorlatilag mennyi ereje, energiája ment el arra, hogy igazából az igazgató tanács tagjai, akik általában ugye a különböző hitelező bankok részéről ültek be, hogy őket meggyőzze ugye az ő ötletei, tehát az újítások, illetve hát gyakorlatilag azokat a döntéseket, amiket nélkülük nem hozhatott meg, de ezek adminisztratív részei, tehát az ő újítása mindenféle szempontból az, hogy valóban törődött azzal a közösséggel, amit úgy érzett, hogy ő létrehozott, és ezzel felelősséggel tartozott. Tehát említettük, hogy iskolát hozott létre, igyekezett a gyár életét is valamilyen módon befolyásolni, ugye, ami nem csak a munkát tette ki, tehát a munkásainak a család tagjait is bevonta a saját maga által pénzelt egészségügyi rendszerbe, tehát orvost fizetett gyakorlatilag, hogy ellássa őket. És hát ugye ez valahol meg is hozta úgymond az eredmény, nem csak a termelés szempontjából, amit ugye elég büszkén prezentál, hanem abból is, hogy hát mondjuk ezt is büszkén írja, hogy mindössze egy sztrájk volt az általa működtetett 20 éves.
0: És az is csak egy napot tartott,
1: és hát ugye ez azért egy elég jó kapcsolatot feltételez. Tehát az általa közzétett írások, én nem tudom, én a korunk korabeli számán bukkantam rá, a munka és a ritmus valahogy valamilyen címmel, ez talán a második kötetben meg is fog jelenni újra, de ilyeneken gondolkodott, hogy igazából, és ezek nagyon kortárs nézetek, tehát ismerte Keynes-t, ismerte a korszak vezető gazdaságtörténeti vitáit, iskoláit. Ez ugye elő is jön nem csak a visszaemlékezésbe, hanem az utolsó írásba is, tehát rendkívül tájékozott, nyugatot gyakorlatilag bejárt, ez eljut az Egyesült Államokba, de Németország, ugye az alap Luxemburg, de tulajdonképpen tisztában volt azokkal a vezető nézetekkel, amelyek hát ugye hatással voltak, és rendkívül modernnek, kortársnak számítottak, tehát visszatérve az írásra arról töpreng, hogy megjelent egy amerikai szerző részéről egy olyan gondolat, hogy tehát igazából a monoton munka, mert hogy az tulajdonképpen a szerző szerint a szellemet ugye nem károsítja, hiszen az ember fizikai munkát végez, és a szelleme miatt szabad, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, és akkor arra következtetésre jut, hogy hát behozzuk a ritmust, legyen ez zene, ének, stb., és akkor tulajdonképpen ez lefoglalja még azt az ösztönt is, ami, és hát ugye ilyenekkel gyakorlatilag vitázik Diamant is, tehát hogy rendkívül széles látókörű, ami maga az írást illeti, én tényleg ajánlani tudom, nem azért, mert egy borzasztóan könnyű és mondjuk egy éjszakás olvasmány lenne, hanem inkább azért, mert nagyon kimért, tehát hogy is mondjam, az elég sok korabeli mondjuk forrás szöveget olvastam, ami mondjuk visszatekint a két világháború közötti időszakban. Mondjuk ez ilyen körülbelül, hogyha 41-ben született, akkor körülbelül egy idős, és valahol az én szememben legalábbis egy polcra lehet helyezni a, nem tudom, ugye van a Mikó Imrének a 22 év, ami politikatörténeti szempontból taglalja az időszakot, ott van Ligeti Ernő, aki hát ugye sajtó főleg, de inkább a kulturális életet összegzi hasonló módon, és hát ugye ott lesz Diamanti Zsó, aki a kor gazdaságtörténeti realitásairól ír, úgy, hogy egyébként meglepő módon mellőzi legalábbis azt a politikai életet, amit nem tudom annyira a többi, vagy az említett szerzők mondjuk egészen primér módon tálalnak, és hát így kezdi, és engedjék meg, tehát általában irodalmi bemutatókon szoktak idézni, de én azért aláhúztam néhány érdekes megjegyzést, tehát azt mondja, hogy ez az írás már rég kikívánkozott belőlem, egyébként tényleg nagyon jó stílusban, ma is abszolút élvezhető stílusban ír, régebb, mint sem könyvformát ölthetett. Iskolás korombéli pillanat, amikor először hallottam egy romániai szeggyáros nevét, vele álmomban egyenrangú fél termelési kérdéseket vitattam meg. Mondjuk ez egy picit ugye visszatekintő, de így kezdi gyakorlatilag a visszaemlékezését. Azt mondja, hogy ez a könyv nem akar két évtizedes sebeket mutogatni, amint ez ma oly divatos. Ezt aláhúznám bármikor. Az idézőjeles kisebbségi sors által teremtett helyzetre azonban rá kell mutatnom. Ez a sors rám is nehezedett, mint annyi másra, sőt én rám kétszeresen. A részvény egyenlő többség és a nemzetiségi egyenlő többség irányából megállapíthatom, mindkettővel szemben alul maradtam. És azután rá kellett mutatnom az Erdély és a Regát, a Nyugat és a Kelet, az alkotómunka és a demagógia közt folyó állandó harcra, triviálisan szólva egy rosszul sikerült próbaházasságra. Gyakorlatilag tényleg erről szól, hogy milyen energiák mentek el arra, hogy ugye meggyőzze a hát feletteseiként viselkedő igazgatósági tagokat, hogy legyőzze azt a mentalitást, amiben ugye belécsöppen. Most gondoljunk bele abba, hogy itt van ez az ember, beállít, nem tudom, még gyakorlatilag alá se írják, még nincs szó róla a trianoni békeszerződést, felvidékről ideállít, amikor egyébként a menekülési útvonal az ugye inkább visszafele mutat. Tehát a magyar érzelmét igazából a szöveg olvasása után, vagy annak alapján szerintem megkérdőjelezhetetlen. Tehát a monarchia érdekében gyakorlatilag harcolt, fegyelmezetten visszajött, megrótta azokat, akik gyakorlatilag leszakadtak az ő kontingenséről. Tehát, hogy igazából ilyen értelemben fedhetetlen, és ugye az említett gazdasági feltételeket keresve, ugye megállapította, hogy a térképre ránézve, közben ugye lövik az olaszok azt a helyszínt, ahol ő, nem tudom, ugye tisztként, vagy már talán őrnagyként ott van ugye Olaszországban, ő meg ugye térképeket böngészi, hogy hol van ez a meccéspont. És hát ugye azért aranyos gyéres, ez az egyébként kiegészíti a szövegbe, hogy hát ugye tényleg ez egy rendkívül rurális helyszínekkor, ettől sokkal azért iparosodottabb Torda, bár az is egy picit túlzás ilyen szempontból, de ott azért legalább voltak gyárak, csábították is egyébként oda, de ugye a fő érve aztán végül is kiderült az volt, hogy a földgáz hamarabb ér oda. Tehát igazából ő hamarabb le tud csapolni belőle olyan mértékű mennyiséget, ami aztán a bővítést is tulajdonképpen igazolni tudja. Na most a másik része a történetnek, hát ez borzasztó a jövőre nézve egyébként, azzal fejezi be az előszavát, hogy happy end nincs. Hát tényleg nem volt az ő esetében. Amit kiemelnék, és talán ami nem hangzott el, anélkül, hogy itt ismételni szeretném az elhangzottakat, hogy rendkívül kritikus meglátása volt, és azt gondolom a kritika mellett a humora is megmutatkozott. Tehát azért most gondoljunk bele, hogy ugye az a körülmény, amikor születik ez a szöveg, ugye milyen dilemmákkal nézhetett szembe, most már leírhat bizonyos dolgokat, ami miatt talán mit tudom én, egy olyan 5-10 éve azelőtt nem foglalkozott volna. Ez egy olyan visszatekintés, amit hát ugye probléma nélkül vállalhat, és azt gondolom, hogy vállalható is. No, de minden esetre ugye hogy kerül a csizma az asztalra, tehát ahogy említettük, hogy ő a sodronyipari vállalatnak volt a vezérigazgatója, de hát ugye mi az a sodrony, vagy a sodronyipari történet, tehát ő azt mondja erről, hogy drótnak, zárójelbe sodronynak, vagy huzalnak, nevezzük azt a fémanyagot, amely vékonyítás céljából megfelelő nyíláson az úgynevezett kaliberen át hideg úton, azaz felhevítés nélkül húzunk, és akkor oldalokon keresztül tárgyalja ennek egyrészt a történetét, másrészt azt, hogy ez egy nagyon fontos része, tehát ami melegítéssel készül, az nem drót, tehát ez fontos. De tovább megy, tehát az ilyen nyelvészeti dolgokhoz is azért egy picit, hogy is mondjam, konyít. Magát a drót elnevezést a legtöbb európai nyelvben a fonal szóból származtatjuk. A magyar meghatározás e nyomokon indulva megpróbálkozott a sodrony, a húzási folyamatból vett húzal, és az egyszerűen dracht szóból transponált dróttal. Egyik sem felel meg teljesen a magyar nyelvi követelményeknek. Legrosszabb a sodrony kifejezés, mert ha már új fogalom alkalmazása jön szóba, a régi külföldi tradíciók már nem kötelezhetnek bennünket egy amúgy is helytelenül képzett szó használatára. A húzalszót azért nem alkalmazzuk, mert a melegen hengerelt drótot ugyancsak helytelenül hengerhúzalnak keresztelték, és fogadták el általánosan, így a hengerhúzal szót jobb meggyőződés nélkül meghagyjuk a hengerelt áru megnevezésére a drót szót a hideg úton húzott anyag számára. Mi ennek ellenére mégis sodronyiparnak kereszteltük a céget, az tisztán azért történt, mert az SI kezdőbetűk a román elnevezésű Industria Surmé elnevezéssel egyeztek. Tehát, hogy igazából itt rendkívüli módon mindenki volt találva, és pontosan ez az előre megtervezett jelleme is kiemelhető, hogy mennyire előre tudott gondolkodni, tehát itt most beszélhetnénk ugye a németországi gépek beszerzéséről, vagy éppen azok félkudarcáról, hiszen nem érkezik meg időben az a beígért tőke a román bankok részét. Tehát, hogy igazából ez egyben mint olyan kritika is a román gazdasági élet reflektálva, mint ahogy meg is fogalmazta ezt egyébként az előszóba. Tehát tulajdonképpen ő rendkívül kritikusan, de nem sértő módon viszonyult ezekhez. Nyilván itt azért személyes ügyek is megmutatkoznak, de azt hiszem ezt a szubjektivitást meg tudjuk engedni egy olyan embernek, akitől hát gyakorlatilag a végén mindent elvettek. Ilyen szempontból egy borzasztóan összetett kép bontakozik ki ebből a visszaemlékezésből, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy jelentőségét azt gondolom, hogy ipartörténeti, illetve gazdaságtörténeti vonatkozásba nyugodtan oda lehet helyezni a virtuális könyvespolcon a Mikó, illetve a Liget, akivel azt hiszem jó viszonyt is ápol a két világháború között, tehát hogy az ő korszak összegzésükhöz egyfajta ilyen kiegészítés nyilvánvalóan gazdasági szempontból. Amit nem találunk benne, tehát az a tipikus, vagy az abban az időszakban tematizált sajátosan magyar ügyek története, habár utalásokat azért találunk, hogy ilyen vonatkozásban, hogy általában igyekezett nem nemzetiség alapján dönteni, amikor mondjuk szakmunkaerőt kellett alkalmazni a vállalatánál, igyekezett ellenállni annak a nyomásnak, ami részére érkezett, hogy bizonyos nemzetiségek mondjuk fölülreprezentálva, tehát hogy igazából ezeket a dinamikákat elég világosan leírja, és hát ugye ez mint olyan egyfajta ilyen nagyon jó keresztmetszetét is adja az akkori gazdasági logikának, gondolkodásnak, illetve egyfajta receptjét is annak, hogy bizonyos dolgok miért nem működtek, vagy úgy működtek, ahogy. Tehát azért elég érdekes meglátásai vannak, hogy miért mennek csődbe bizonyos cégek, akik hát ugye hasonló alapítással történnek, és ugye virágzó jövő állhatott volna mellé. Illetve eltöpreng azon, nem erdélyi származásuként, hogy itt van ez a kincs, ez a föld, aminek mindenféle nyersanyaga, adottsága, mindenféle dolog megvan, és hát ugye e fölött ennek a kiaknázása helyett ennek a származásáról vitatkoznak bizonyos döntéshozók, és hát ugye ezek az energiák gyakorlatilag erre összpontosulnak. Holott ugye ő szerintem szinte többet tesz hozzá a gazdasági, de társadalmi közösségéhez is azáltal, hogy létrehozza ezt a projektet, ezt a vállalatot. Most gondoljunk bele, hoztam is egy ilyen, nem vagyok gazdaságtörténész, és írtózom is a más meglátásába belekontárkodni, de egy egyszerű demográfiai kimutatás ugye Aranyos-Gyéres városról, ami hát ugye 1910-ben ez egy 2500 összlakosú város volt, 1920-ban megérkezik ide Diamant Izsó, megalapítja a Sodronyipari részvénytársaságot gyakorlatilag, és 1930-ra 4124 lakosú a város, holott a dinamika önmagában nem indokolja, hiszen mondjuk 1890-től egészen 1910-ig, tehát a 2240-es lakosságszámtól egészen 2500-ig jut el. Tehát itt valami ugye történik, hát ugye egyszerűen ez a vállalat létrejön. Nyilván ő nem itt él, vagy nem ebben a közegben fog többségében meglenni, tehát ő szépen felköltözik, vagy többségében egyébként is utazik, de Kolozsváron hozza létre azt, erről is szó volt ugye azt az impozáns lakhelyét, amihez egyébként ragaszkodik, ezt bevallotta, van egy hatalmas kerthelyisége, ahol ő egyébként jól érzi magát, de hát ugye azért is kell Kolozsváron működnie a cég központjának, mert most gondoljunk bele, hogy egy nagyobb volumenű tranzakciót nem lehet lebonyolítani Aranyos-Gyéresen. Tehát nincs bankfiók. Minimum tordára kell elmenni, de annyi pénz ott sincs. Tehát, hogy igazából ez indokolja azt, hogy a vállalatnak a központi épülete, irodahelyisége, illetve nyilván ez aztán szétburjányzik, tehát az országban több fele is befektetnek, illetve ez is kiderül a szövegből, hogy ugye Brăila, a Galac környéke, illetve más helyeken is, Bukovinában hogyan növi ki magát, és hogyan lesz nyereségek mellett is egyéb bővülési tendenciákat hogyan tudod így kiaknázni, de hát tulajdonképpen ez az, ami a lényeget megragadja ebből a tekintetben.
0: Ebben a memoárban, amit ő ír, leírja Aperté, hogy beraktak ebbe az igazgató tanácsba a mindenféle bukaresti ingyenélőt, ugyanúgy, mint ma az igazgató tanácsok tele vannak tömve ilyen ejtőernyősökkel, akik szipolyozzák a vállalatot, és ahogy megszagolják, hogy van egy kicsi pénz, rögtön ki akarják osztani saját maguk között, és vannak román alkalmazottjai pénzügyi szakemberek, akik ők maguk is látják, hogy ez mekkora a hülyeség, és megtanítják, hogy hogy kell elrejteni különböző könyvelési trükkökkel ezeket a pénzeket, hogy legyen miből fejleszteni a vállalatot, hiszen az alkalmazottnak az az érdeke, hogy legyen minél jobban fejlesztve a vállalat, mert akkor talán több pénzt fog kapni, több fizetést. Ez az egyik. A másik az, hogy persze, amikor ő megalapította a vállalatot, akkor Szlovákiából, Csehországból és Németországból hozott specialistákat, főmérnöktől, technikusokig és lefele. És 1920 után óriási presszió van rajta, hogy románosítson. És állandóan, hogy több román, és ennek, ahogy csak tudott, ellenállt, ezt nagyon jól mondta a történész, hogy igyekezett eltekinteni mindenféle etnikai jellektől, csak a szakemberségre. Tehát, hogy jó szakember, vagy nem jó. Nagyon korrektül mozgott ezen a téren, és tényleg értette azt, hogy mit jelent kisebbségben lenni, és megszenvedte ezt, igaza van, hogy kétszeresen. Itt volt Kolozsváron a vállalat...
1: Igen, Szentegyház utcában.
0: Szentegyház utcában, balettiskola bent lakás van, az az épület. Na most ígértem korábban, hogy elmondom, hogy miért voltak neki orosz szakirodalmi ismeretei is, ezzel adós maradtam, és akkor már többet nem bosszantam önöket. Haton voltak testvérek. Diamant Izsónak még volt öt testvére. Egyetlen egy, a legnagyobb testvér élte túl a holokausztot, aki éppen Diamantnak az unszolására 1939. augusztus 31-én elindult családostól Vágújhelyről, hogy Kanadába kitelepüljön. Ez a szerencsétlen Diamant 1938-ban feleségestől Amerikában járt az Egyesült Államokban, New Yorkban és Washingtonban konferenciákon vett részt, és utána elvitte a feleségét, meglátogatták a Niagara vízesést, akart az asszony látni, és elvitte Kanadába is, és hát a nő, őt lenyűgözte Kanada, és hazajött, és az minden családtagjának mondta, hogy Kanadába kell költözni, mert Európába, világosan látta, hogy merre megy Európa, semmiféle kétsége nem volt, hogy mi lesz Európába, és az ő sorsuk is hogy lesz, hogy alakul. Tehát Kanadába kell. Meggyőzte a legnagyobbik nővérét, hogy költözzenek Kanadában. Na, az túlélte a holokauszt, a többi egyik sem. Az egyik fiú testvére, öccse, Maximilian Miksa, mérnök volt. Diamant segítségével próbált valahogy szintén Erdélybe boldogulni. Fugyi vásárhelyen létrehoztak egy palagyárat, amelyik csődbe ment a válság idején. Utána próbálkoztak a legkisebb testvérrel, egy lányjal, aki építőmérnök volt, a Kisvájcban végzett. Ezzel együtt próbáltak Nagyvárad mellett egy kátránypapírgyárat létrehozni, az meg felgyúlt, és, vagy felgyújtották, nem lehet tudni, és leégett. Úgyhogy csődbe ment, úgyhogy Miksa ott volt 32-ben egy végén állás nélkül, és akkor hirdették meg Sztálinék azt az első 5 éves terv után, amelyik 6 éves volt, hogy kinyitják a Szovjetuniót a nyugati mérnökök előtt, hogy jöjjenek és építsék fel a Szovjetunió nagy iparát. Úgyhogy jöttek is Németországból, Angliából, Franciaországból, és ő is elment, és fel is vették, és kiköltözött a családjával együtt Moszkvába. Úgyhogy ott dolgozott egészen 38-ig, már 36-ban észrevette, Moszkvában volt egy ilyen nagy épület, ahol ezek a külföldiek laktak, nyilván figyelték őket, és de nem az volt a baj, hogy figyelték, hanem hogy időnként eleltűnt egy-egy család mérnököstől együtt, és nem lehetett tudni, hogy hova tűnt el. És akkor azért neki voltak elképzelései, és mondott a 36-ban, hogy bejelenti, hogy most már ott van 5 éve, és akkor elég volt, és hazajön. De Sztálinnek mondták, hogy nem azok kémek voltak, sizé, de magával nincsen, hogy maradjon nyugodtan. Úgyhogy maradt 38-ig, egyre nyugtalanabbul szerintem. 38-ban aztán úgy döntött, hogy mégis hazajön. A feleségével volt ott, egy lányával és a fiával. A fia nem jött haza, mert ő ott maradt tanulni az egyetemen, de közben szerelmes is volt Lubudinában, nem tudom, a nevét nem emlékszem most hirtelen rá, aki táncosnő volt, ott maradt. Na most ez körülbelül 6 hónapi után már nem tudott róla a család semmit, és úgy nézett ki, hogy örökre nyoma veszett. Úgyhogy ők hazaköltöztek, Nagyváradon próbáltak élni, és onnan is deportálták a szülőket. A lányuk szerencsésen megmenekült, mert ő úgy gondolta a szülők bánatára 39 nyarán, hogy ki fog vándorolni egy ifjúsági cionista csoporttal Palesztinába. Ebbe támogatta Diamant is az ötletet, hogy menjen. És hát majdnem nem sikerült neki, mert az utolsó hajó, ami Triestből kiutazott, kievezett, az úton Görögország partjainál kapta a radiogramot kapitány, hogy közölje Haifába a kikötői hatóságokkal, hogy ez az utolsó hajó, amelyik Európából kiment, mert kitört a háború szeptember 1-én, és hogy több hajó nem lesz. És akkor az a kapitány, aki egy olasz zsidó volt, megfordította ezt a hajót, motor defektet színlelve visszajött Triestbe, és ott matatott rajta, vagy 2 napig semmin, és leszállította a fiatalokat, hogy menjenek, és szedjék össze a városba az összes zsidó fiatalt, aki még nem jutott hely nekik, köztük a Diamant Maximilian lányát is. Étel nem lesz, csak kevés, 2-szeresen annyi utast vett fel, de víz lesz, és valahogy kibírják 5 napig. Úgyhogy ő kijutott. Diamant Miksát és a feleségét Auschwitzba deportálták, Nagyváradról nem tértek vissza. De nyilvánvaló, hogy amikor ő visszajött, akkor beszámolt Diamantnak 38-ban arról, hogy ott mi történt, és valószínűleg tartom, hogy már 31-től kezdve küldött neki levélbe anyagokat és információkat arról, hogy mi folyik. Tehát neki volt egy közvetlen kapcsolata ott. Ezért olyan izgalmas az a konkrét példákkal, amiket hoz ő ebben a 32-ben megjelent tanulmányában a szovjet gazdaságról. Szóval ilyen szempontból is izgalmas olvasni való ez a kötet.

Diamant Izsó élete került bemutatásra Fodor János történész és Tibori Szabó Zoltán történész, újságíró és a kötet szerkesztője által. Ez volt mai vasárnapi beszélgetés rovatunk. A szerkesztőt Albert Máriát hallották. További kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Határidőt szabna az AUR az államfőknek a miniszterelnök jelölt megnevezésére. Jó hírek érkeztek az idei gabonatermelésről. Százfenesen avatták fel Románia rendszerváltás utáni első zöldmezős beruházással épült múzeumát. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogolnisjánó légibázison találkozott Mike Rogers-szel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta a Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az államfő szerint Románia készen áll arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében kötelezettség vállalásainak növelésével és azok teljesítésével. A román-amerikai stratégiai partnerség keretében a két fél a gazdasági együttműködésről, a hadiiparról, az energiáról, az infrastruktúráról, a kritikus fontosságú ásványkincsekről, valamint az új technológiákról is egyeztetett, írta a Hot News. Egyértelmű határidőket vezetne be az alkotmányba a Románok Egyesülésért Szövetség a kormányválságok rendezésére. Párt tegnap közölte, hogy Nikus Ordán államfő azért nem nevesít meg újabb miniszterelnök jelöltet, mert az esetleges újabb sikertelen kormányalakítási kísérletek előrehozott választásokhoz vezethetnek, amelyeket az AUR nyerne meg. Egy elnök nem tarthat túszul egy országot csak azért, mert nem tetszik neki az urna.

0: Mákhoz való visszatérés lehetséges eredménye. Olvasható a közleményben, amelyet az Acseh Press ismertetett. A párt ezért javasolja, hogy az alkotmány írjon elő határidőt, amelyen belül az államfő köteles miniszterelnök jelöltet nevesíteni. Ennek elmulasztása esetén az elnök mandátuma automatikusan megszűnne. Az AUR érvelése szerint, ha az elnöknek alkotmányos hatásköre a miniszterelnök jelölt nevesítése, akkor a hatáskör gyakorlására időben korlátot is meg kell állapítani. Romániában nagyon jó búza és kukorica termelésre lehet számítani az előrejelzések szerint. Az ország keleti és középső részén a kedvező csapadék és az átlag közeli hőmérséklet segítette július folyamán a nyári kultúrák fejlődését. A romániai hozam idén ismét meghaladhatja a 12 millió tonnás búzatermelés küszöböt, az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának legfrissebb, augusztusi előrejelzése szerint. Az augusztusi adatok szerint a hektáronként átlaghozam 5,46 tonnára tehető, ami 3%-kal magasabb a korábbi számításoknál. Bár ez az érték kicsivel elmarad a tavalyi rekordtól, ami 5,5 tonna volt hektáronként, mintegy 20%-kal meghaladja az elmúlt 5 év átlagát. Ez a legnagyobb növekedés az összes uniós tagállam közül ebben a mutatóban. Amint az ekonomika.net gazdasági portál összegzett, a búzával bevetett terület is nőtt. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint 2,3 millió hektárra, ami közel 2%-kal több az előző gazdasági évekhez képest. Tegnap délután 100 fenesen felavatták a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum új épületét, amely 145 millió lejes beruházással valósult meg. 100 fenesen a Leányvárban felépült múzeum megnyitó ünnepségén részt vett Demeter András ügyvivő kulturális miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a 100 fenesi az első olyan múzeum Romániában, amelyet az 1989-es rendszerváltás óta teljesen újonnan, az alapoktól építettek fel. Úgy gondolom, hogy ezekben az években történelmet írtunk, mától pedig másképpen írjuk tovább a történelmet. Itt, Erdély szívében, Kolozsváron, illetve itt, Kolozsvár mellett, 100 fenesen. Ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy önökkel együtt meghatározó pillanatának lehetek tanúja a romániai múzeumok kortárs történetének. Tanúi vagyunk az 1989 utáni időszak első, alapjaitól kezdve újonnan felépített múzeuma megszületésének, fogalmazott Demeter András. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Acseh Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Zenélő köntös.
9: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
10: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Munkám során megszámlálhatatlan alkalommal volt segítségemre Pandi Marian hangversenykalauza, amelynek műfajonkénti kötetei 1972-től kezdve jelentek meg. Köszönetképpen születésének évfordulóján a zenélő köntösben idézem fel.

munkásságát. Pandi Marian 1924. augusztus 30-án született. Tanulmányait a Budapesti Zeneművészeti Főiskola zongora tanszakán kezdte, de mivel tehetségét kevésnek tartotta a művészpályához, az újonnan indult zenetudományi szakot is elvégezte, és amint szívesen emlegette, ezzel ő lett az első magyar zenetudós nő. Valljuk be, hogy ösztönös tisztelettel távol tartjuk magunkat attól, amit hétköznapi szóhasználatunkban tudós jelzővel illetünk, mert kevésnek érezzük hozzá a rációval megközelíthető tárgyi tudásunkat. Pandi Marian elévülhetetlen érdeme, hogy megtalálta azt az utat, amely élményvilágunkon keresztül vezet el a nagybetűs zenéhez, és amelyen elindulni kedvet kapott legtöbb olvasója és hallgatója. Hallgatója? Élő előadásainak középpontjában elsősorban a magyar és a nemzetközi komoly zene, valamint a népzene kapcsolata álltak. Ezeken kívül a rádióban és a zenei sajtóban is rendszeresen elemzett kortárs és klasszikus műveket. Néhány példát említek csupán. Bartók és a bolgár zene, Kodály és a magyar vers, Vörös Sándor megzenésített versei. Pandi Marian közel 3 évtizeden keresztül 1958 és 1987 között szerkesztette az Országos Filharmónia műsor füzeteit. 1969 és 84 között pedig ő volt a felelős szerkesztője annak a zenei folyóiratnak, amelyet a magyar zene külföldi megismertetésére hoztak létre Hungarian Music News címmel. Rendszeresen publikált zenekritikákat a Magyar Nemzetben, a Muzsikában, a Párlándóban és egyéb zenei kiadványokban. Aki követni akarta a magyar zenei élet eseményeit, annak Pandi Marian ismertetői, kritikái és könyvei jelentették az iránytűt. Első könyve 1960-ban jelent meg, az Olasz zene története 2 kötetben. A Kis zenei könyvtár sorozat publikálta Claudio Monteverdi életrajzát és művészetét bemutató könyvét a következő évben, amelynek ürügyén most zenehallgatással szakítjuk meg a Szabolcsi Bence díjjal kitüntetett zenetörténész bemutatását. Claudio Monteverdi Orfeójának egy részletét választottam, mert Orfeó a neve Vashegyi György historikus előadói gyakorlatot követő zenekarának, Pandi Marian pedig az elsők közé tartozott, akik felfigyeltek kiváló karmesteri képességeire.

Monteverdi Orfeó című operájának ötödik felvonásából hangzott el részlet, egy 2005-ben a Műpában tartott előadásból. A címszereplő Timothy Benchet, az Orfeó zenekar kísérte, zenei vezető Vashegyi György. A magyar zenekritika Pandi Marian által összeállított 1793 és 1898 közti dokumentum gyűjteménye 1967-ben, mint 100 esztendő magyar zenekritikája jelent meg, 2001-ben pedig az izgalmasabb és vonzóbb Hangászati mulatságok címmel adták ki. Életművének nagy opusza a Hangversenykalauz, amely 1972 és 2006 közt jelent meg, a szimfonikus műveket, versenyműveket, kamarazenét és zongoramuzsikát négy kötetbe csoportosítva. Az orosz zene iránti vonzódása főleg fordításaiból derül ki. Olyan alapmunkákat tett hozzáférhetővé a nagy közönség számára, mint Robert Kraft Stravinskyval folytatott beszélgetései, Sosztakovics testamentuma és Prokofjev életrajza egy szovjet tragédia címmel. Hallgassunk meg egy részletet Prokofjev Hamupipőke című balettjéből.

Elhangzott Hamupipőke keringője Prokofjev azonos című balettjéből. Pandi Marián zongoratudásának hasznosítására házi muzsikálásaik során nyílt alkalma. Egy 2005-ben adott interjúban így emlékezett. Húltak a könnyeim a meghatódottságtól, amikor a Mezzón Schubert S-dur trióját mutatták Sif Andrással, feleségével Jókos Siókávával és Perényi Miklóssal. Férjemmel, Schwimmer Endrével annak idején sokat muzsikáltunk itthon. Ő hegedült, én zongoráztam, Banda Ede járt fel hozzánk csellózni. A két Schubert trió volt az állandó házi számunk. A munkásságáért aranytól életműdíjjal kitüntetett zenetörténész 2009. szeptember 12-én hunyt el. Az említett előadásban következik részlet az S-dur trióból, amelynek nyomtatásban való megjelenését Schubert már nem érhette meg, de a következő szavakkal bocsátotta útjára. E művet senkinek sem ajánlom, kivéve azokat, akiknek tetszik.

Pandi Marian zenetörténésztől Schubert S-dur triójának második tételével búcsúztunk Schiff András, Yuko Shiokawa és Perényi Miklós előadásában. Hallgatóitól elköszön a zenélőköntös szerkesztője, Nagy Ibolya. A viszonthallásra!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán amerikai képviselőkkel tárgyalt a Fekete-tenger térségének biztonságáról. Szigorúan bírságolják azokat a benzinkutakat, amelyek déli 12 óra után is emelik áraikat. Izland népszavazáson utasította el az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását. Hamarosan megnyílik a Székely Lovas Múzeum a felújított Mikó kastélyban. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre kell számítani, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő szombaton a Mihályi Kogolnisjánó légibázison találkozott Mike Rogers-szel, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának republikánus elnökével, valamint a bizottság demokrata tagjával, Erik Sorensennel. A megbeszélésen többek között az Egyesült Államok és Románia stratégiai partnerségének kérdéseiről tárgyaltak. Megbeszéléseink rávilágítottak a Fekete-tenger térségének stratégiai fontosságára, a transatlanti biztonság szempontjából, valamint arra, hogy meg kell erősíteni a kollektív elrettentési és ellenálló képességet, írta Nikus Ordán angol nyelvű bejegyzésében. Az államfő szerint Románia készen áll arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében kötelezettség vállalásainak növelésével és azok teljesítésével. A román-amerikai stratégiai partnerség keretében a két fél a gazdasági együttműködésről, a hadiiparról, az energiáról, az infrastruktúráról, a kritikus fontosságú ásványkincsekről, valamint az új technológiákról is egyeztetett, írta a Hot News. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte ellenőrzi a benzinkutakat, miután az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. Ennek nyomán sok szabálytalanságra bukkantak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke Békési Csaba Lajos szerint a vizsgálatok során már számos szabálytalanságot tártak fel, elsősorban azoknál a kutaknál, amelyek déli 12 óra után is emelték áraikat. A jelenleg érvényes szabályozás szerint az üzemeltetők naponta csak egyszer, legkésőbb déli 12 óráig emelhetik meg a benzin és a gázolaj árát. Árcsökkentés ezzel szemben a nap bármely szakaszában végrehajthatnak, korlátozás nélkül. A fogyasztóvédelem munkatársai azt ellenőrzik, hogy a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban milyen kereskedelmi árrést alkalmaztak, és ezt összevetik az adott üzemeltetők 2025-ös éves átlagával. Békési elmondása szerint, ha egy társaság jelenlegi árrése meghaladja a tavalyi átlagot, azt bírságot vonhat maga után, írta a Digi24 hírportál. A hatóság emellett azt is figyeli, hogy az üzemanyag forgalmazók mikor módosítják az áraikat. Az izlandiak többsége elutasította a kormány javaslatát, hogy az ország újrakezdje az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. Kristrún Frostadottir miniszterelnök szerint a referendum eredménye nem kudarc, hanem a demokrácia győzedelme. A szociáldemokrata kormányfő, aki maga a csatlakozási tárgyalások újraindítása mellett kampányolt, a népszavazás követő sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy kormánya a jelenlegi törvényhozási ciklusban, vagyis 2028-ig nem kezdi újra a tárgyalásokat Brüsszellel. A népszavazáson a választók 52,8%-a utasította el a kormány azon javaslatát, hogy Izland kezdje újra az uniós csatlakozáshoz szóló egyeztetéseket, míg 47,2% támogatta azt. A részvétel magas volt. A kormány korábban sorsdöntő, most vagy soha pillanatként mutatta be a kezdeményezést. A miniszterelnök augusztusban még arra figyelmeztette a választókat, hogy a nem szavazat végleg lezárhatja az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos vitákat. A Kovászna megyei Olcsemen található Mikó kastély átfogó restaurálási projekt révén teljesen megújult, és 2026 őszétől a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként Székely Lovas Múzeum néven működik tovább. Amint a Székely Nemzeti Múzeum közölte, a Székely Lovas Múzeum ünnepélyes megnyitóját szeptember 5-én, szombaton tartják, a megújult Olcsemi Mikó kastélyban. A fejlesztés során helyreállították a kastély épületének klasszicista homlokzatát, megerősítették a szerkezeti elemeket, restaurálták az egyedülálló 19. századi falképeket, illetve korszerűsítették a belső tereket, és modern múzeumi infrastruktúrákat hoztak létre. A 20 millió leértékű felújítást az országos helyreállítási tervből finanszírozták. A pályázati támogatás mellé Kovászna megye tanácsa 11,7 millió lejes önrészt biztosított. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 31-én hétfő déli magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Charles Baudelaire francia költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Hamarosan felcsendül a nap ájtata, amelyet kalendárium követ. Majd látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk nem sokkal fél egy előtt. Mai témánk az iskola kezdés lesz. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük, amelyben a Molnár legény meg a Tarka macska című mesét osszuk meg. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Kozma László Több az Isten című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában.

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap állítata következik Ungvári Szende tolmácsolásában.
1: A mai áhítatunk címe: az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliuma 6. fejezetének 6. verse.

A mai áhítatunk szerzője Foy Gentod, Amerikában élő testvérünk. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli? Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit, közben sok mindenről beszélgetünk. Időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk. Maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, a mi mennyei atyánkkal. A Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. versében Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogy ha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeresen időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, tanítsd nekünk a vele töltött imádságos idő fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Ámen.

Az Istennel töltött idő, ajándék. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Foljen Todd, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk az apákért és a fiakért.

Augusztus 31-e, az év 243. szökő évben 244. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 122 nap van hátra.

Nézzük, milyen fontosabb események történtek az évek során a mai napon. 1848-ban Josif Jelačić császári tábornagy horvát bán hadereje megszállta a magyar királysághoz tartozó Fiume városát. 1856-ban felszentelték az esztergomi főszékes egyházat bazilikát, ezen az ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor. 1876-ban 5. Murád helyett II. Abdulhamid lesz az oszmán birodalom szultánja. 1878-ban árvíz volt Miskolcon, Magyarország legtöbb emberéletet követelő áradása volt. 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1944-ben a szovjet vörös hadsereg bevonult Bukarestbe. 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Gdanszkban megállapodást írnak alá, amely eredményeképpen létrejön a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezet. 1990-ben az NDK és az NSK kormányai megkötik a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1994-ben elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, amely az NDK területén állomásozott.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek folyamán. 1752 vagy 1754-ben született Virág Benedek költő, tanár, műfordító, pálos szerzetes, később világi pap. 1821-ben született Hermann Ludwig von Helmholtz, német orvos, fizikus, feltaláló, tudományfilozófus. 1879-ben született Alma Maria Mahler-Werfel, osztrák író. 1880-ban született első Vilma, holland királynő. 1890-ben látta meg a napvilágot Szabó Károly, magyar történész, műfordító, az MTA rendes tagja. 1902. augusztus 31-én született Révész Géza, honvédelmi miniszter. 1909-ben született Fejtő Ferenc, Széchenyi díjas magyar történész, újságíró, magyar író. 1919. augusztus 31-én látta meg a napvilágot ifjú Kós Károly néprajzkutató, az MTA tagja, az erdélyi magyar néprajztudomány kiemelkedő alakja. Ifjabb Kós Károly romániai magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A 20. század második felének meghatározó jelentőségű, sokoldalú erdélyi magyar néprajzkutatója volt, munkássága kiterjedt az anyagi kultúra és a társadalom néprajz szinte valamennyi területére. Idősebb Kós Károly építész, grafikus, író fia, Kós András grafikus, szobrászművész és Kós Zsófia színésznő öccse. 1931-ben a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, 1935-től 39-ig pedig a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja volt. 1939-ben a Kolozsvári Református Teológiai Akadémiára iratkozott be, de 1940-től már a Kolozsvári, illetve a Budapesti Tudományegyetem néprajz szakos hallgatója volt. A történelem és a földrajz mellékszakokat a néprajzi jelenségek időbeni és térbeni jobb elhelyezése miatt választotta. Tudományos érdeklődése elsősorban az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi kultúrájára, valamint az erdélyi régió interetnikus kapcsolataira, az együtt élő népek történeti kulturális kölcsönhatásaira irányult. Behatóan foglalkozott a hagyományos gazdálkodás és kézművesség egyes kérdéseivel, a hagyományos táplálkozással, a település szerkezettel és a népi építészettel, valamint társadalom néprajzi kutatásokkal. Átfogóan vizsgálta az erdélyi magyarság népviseleteit, a díszítőművészet egyes megnyilvánulási formáit, népművészetét. Az erdélyi magyar parasság tárgyi világát funkcionálisan, történeti táji összefüggéseiben vizsgálta, összehasonlító tártipológiai kutatásaiban az együtt élő népek közötti természetes kapcsolatrendszer, ember és táj, ember és ember közötti kölcsönhatások bizonyítékait kereste. Nagy tervét, a romániai magyarság néprajzának összefoglaló szintézisét nem váltotta valóra. 1949-ben született Hugh David Pulitzer Nobel-díjas amerikai elméleti fizikus. 1953-ban született Károly György magyar író, költő. Szintén ebben az évben született Pataki Gábor magyar képzőművész. 1957-ben született Kormos Gyula, magyar bábművész, színész. 1991-ben látta meg a napvilágot Tóth Angelika, magyar színésznő és énekesnő.

És most nézzük, kik hunytak el az évek során augusztus 31-én. 1422-ben hunyt el 5. Henrik angol király. 1483-ban meghalt 11. Lajos francia király. 1820-ban hunyt el ungvárnémeti Tóth László magyar költő. 1867-ben hunyt el Charles Baudelaire, francia költő és művészeti esszéíró kritikus, a világirodalom egyik legjelentősebb alakja. Alig van a világirodalomnak más költője, aki nála nagyobb hatást tett volna a modern magyar irodalom fejlődésére. Már a múlt század végén fordították, de igazán a nyugat klasszikus első nemzedéke honosította meg a nagy közönség számára. Adi többször írt róla, egyik korai fordítója Kosztolányi volt. 1923-ban jelent meg a Romlás virágainak teljes kiadása Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc műfordításaival. Ennek harmadik, bővített kiadásához Szabó Lőrinc átdolgozta saját régebbi fordításait. Ehhez a kiadáshoz írta a Nagy Baudelaire tanulmányait is. 1897-ben meghalt Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos politikus. 1902-ben hunyt el Steindl Imre műépítész, a parlament tervezője és építője. 1997-ben halt meg Diana Velszi hercegné. Diana születési nevén Diana Frances Spencer, Velszi hercegné 1981-től 1996-ig, harmadik Károly brit király első felesége. Két fiúk, Vilmos és Henrik herceg. Apjuk után Vilmos az első helyet foglalja el az Egyesült Királyság és 14 további úgynevezett nemzetközösség királyság trónönöklési rendjében. Henrik az 5. helyen áll. Károly herceggel kötött házasságával egy csapásra nemzetközi hírességé vált. Életét csaknem állandóan a média érdeklődése követte, ami főként királyi státuszának vonzerejéből adódott. Károly herceg és Diana hercegné éveken át házassági problémákkal küzdöttek, végül elváltak. Ez az őt körülvevő közfigyelem lankadásához is vezethetett volna, ám az emberek Diana iránti rokon szemve mégis töretlen maradt, a hercegné jótékonysági rendezvényei és szociális elkötelezettsége miatt. Halálos autóbalesetét követően mind az Egyesült Királyságban, mind világszerte gyászoltak. A Diana életével és hagyatékával kapcsolatos korabeli reakciók vegyesek, de a hercegné személye máig az emberek érdeklődésének középpontjában áll. 2013-ban hunyt el David Frost, brit műsorvezető, újságíró.

Augusztus 31-én a következő nemzeti ünnepeket, emléknapokat, világnapokat ünnepeljük. Ma van a Szolidaritás és a Szabadság napja Lengyelországban. A Mi Nyelvünk napja, vagy Limba Noastra Moldovában. És a Függetlenség napja van Kirgisztánban és Malajziában. Ez volt augusztus 31-i kalendáriumunk.

Augusztus 31-i kalendáriumunkat lapoztuk Lukács Orsolyával. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Mai témánk az iskolakezdés. Látogató. Beszélgetések hitről, betegség,

0: műsort szintén az Agnus Rádió készített, majd a Miskolci Európa Rádió folytatja szakértői tájékoztatóval, végül a Beregszászi Pulzus Rádió igei tanításával zárjuk műsorunkat. Az iskolakezdés nem mindig jár kellemes élményekkel, játszva tanulás által a gyerekek, felnőttek és a pedagógusok is maradandó értékkel fognak maradni. Hallgassanak meg néhány tanácsot az iskolakezdéssel kapcsolatosan Bálint Enikőtől.
1: Az óvodalátogatás nem csak a képességek fejlesztésében és a szocializációs folyamatokban játszik nagy szerepet, hanem az iskolás éveket is előkészíti. Az iskolakezdés mégis okozhat nehézséget a kicsik számára, hiszen egy teljesen új világba csöppennek, amikor első osztályosokká válnak. Ez az időszak nem csupán fizikailag és szellemileg jelenthet plusz kihívást a gyerekeknek, hanem pszichésen is megterhelő lehet. Amíg az óvodakezdésnél a gyermeknek ahhoz kell alkalmazkodni, hogy bizonyos időre el kell válni a szüleitől és a megszokott környezetétől és új szabályrendszerhez, valamint a közösségi együttéléshez is hozzá kell szokni, addig az iskolakezdés egy teljesen új közösség elfogadása mellett számos más elvárást is támaszt a gyermekek elé. Mindezekkel a kihívásokkal a gyermek mellett a szülőknek is meg kell küzdeniük, amely eleinte nagyobb testi és lelki erőfeszítést kíván meg a család minden tagjától. Nem csak a családnak, de az általános iskolai pedagógusoknak nagy szerep jut a kisgyermekek tanulása nevelésében és az iskola elfogadtatásában. Azonban ez csak úgy sikerülhet jól, ha az iskola kezdés előtt a szülők a megfelelő előkészületekkel megalapozzák ezt a folyamatot. A napirend lényegesen kötöttebbé válik a korábbinál. Folyamatos teljesítményhelyzetbe kerül a gyermek, ami eddig ismeretlen volt számára. Új típusú fizikai terhelés éri a kicsiket. Kötöttebb viselkedési elvárásokkal szembesülnek a gyerekek. Nagyon fontos, hogy az iskola elkezdése előtt a gyermek érdekeit szem előtt tartva mérlegeljünk. Fogadjuk el, amennyiben gyermekünk még nem mondható iskola éretnek. Ezt az óvónők többnyire reálisan és objektíven ítélik meg. De kérhetünk segítséget a helyi pedagógiai szakszolgáltatóktól is, ha bizonytalanok vagyunk. Ez azért jelentős szempont, mert ha még nem alakult ki a gondolkodási és a viselkedési mód a gyermekben, amit az iskola elvár, akkor az ebből fakadó stressz helyzetekkel az évkezdés után nagyon hamar szembesülni fogunk. Ami nagyobb baj, hogy a gyermek is azonnal szembe találja magát azzal, hogy nem képes megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak. A kudarc élmény pedig hosszú távú negatív hatást fejthet ki a lelki világára és a tanulmányi előmenetelére is. Így hangoljunk hatékonyan az iskola kezdésre a csemeténket. Ahhoz, hogy a gyermeknek a lehető legkönnyebben legyen az átállás, a szülőknek mindenképpen fel kell készíteni az iskola kezdésre őket, de nem mindegy, hogy hogyan. Ne rémizgessük a gyerekeket az iskolával. Az iskolában nem játszhatsz majd annyit, a suliban nem mehetsz ki akármikor most dobba. Ezek és az ehhez hasonló mondatok könnyen elbizonytalaníthatják a gyerekeket, esetleg félelemérzetet okozhatnak bennük. Ezért kerüljük az efféle negatív érzéseket, esetleg szorongást kiváltó figyelmeztetéseket. Meséljünk spontán az iskoláról. Jó ötlet a saját iskolaéveinkről beszélni, hiszen a gyermek így meggyőződhet róla, hogy egyszer mi is átéltük azt, ami rá vár, így bizalommal fordul majd később is hozzánk a kérdéseivel. A történetekben és az iskoláról szóló beszélgetésekben javasolt inkább az iskolába járás pozitív oldalait kidomborítani.
0: Néhány tanácsot hallgattunk meg az elmúlt percekben az iskolakezdéssel kapcsolatosan Bálint Enikőtől. Most következzen egy bizonyságtétel. Esős és napsütéses nyár után ősszel megnyílnak az iskolák kapui, és elkezdődik a tanítás, tanulás a gyerekek, pedagógusok számára. Az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék az iskolában magukat, Szabó Kinga, két gyerekes édesanya szerint. Az iskolakezdés szépségéről és a pedagógus gyerekszülő kapcsolatáról mesél. A riporter Bálint Enikő.
1: Mesélj a gyerekeidről, hány évesek?
2: Igazából már elég nagyok. 16 éves a fiam, 11 éves a lányom. Fiam most megy 11. osztályba, a lányom pedig 5.
1: Tudnál mesélni, visszaemlékezni, nosztalgiázni az iskola kezdésről? Milyen volt, amikor legelőször a fiad ment iskolába?
2: Ez nagyon szép pillanat volt, minden esetre nagyon-nagyon izgatottan vártuk, hogy hogy fog neki tetszeni, hogy jó-e a választás, ami mellett döntöttünk. Nem volt nehéz, inkább azt mondanám, hogy szép volt. Amiután elhatároztuk, hogy milyen iskolába megy, utána már nagyon simán ment a dolog. Egy kicsit úgy persze minden szülő aggódik, hogy a gyermek a tanítójával majd megtalálja-e a megfelelő hangot, hogy jól fogja érezni magát az iskolában. Tehát igazából nekünk ez volt a legfontosabb, hogy a gyermek érezze ott jól magát. Oda szívesen menjen, örömteli pillanatokat éljen át, és nagyon örülünk annak, hogy ez valóban így sikerült, és nem volt

0: hajtás. Tehát nem úgy éltük meg aztán az iskolát, hogy nap mint nap küzdelem, és hogy a magas elvárásoknak meg kell felelni. Tehát nagyon-nagyon szerencsénk volt, hogy olyan volt a tanítónénink, aki a gyermekeket hagyta, hogy gyermekek maradhassanak. Tehát, hogy azért megvolt a megfelelő szint nyilván. Tehát azért a gyermek mindent megtanult, amit kellett, de nem éreztük, végig nem éreztük, hogy most hajtani kell, vagy szorongva menne iskolába, mert olyan nagyok a követelmények, s nem tudunk annak megfelelni.
1: Tudnál mesélni azokról az évekről, ami előtt iskolába ment volna, az óvodás évekről, milyen volt neked és mint neki is a szülőkről való leválás, meg alkalmazkodás társakhoz?
0: Nem volt nehéz. Tehát az a helyzet, hogy már pici korától fogva kismama klubba jártunk, ami azt jelentette, hogy heti egyszer legalább hozzászokhatott a gyermektársasághoz. Nem is volt még 3 éves, amikor óvodába kellett mennie, és az elején azt hittem, hogy olyan nehéz lesz, hogy nehezen fog ott maradni, szinte szorongtam én jobban, mint ő. Emlékszem világosan, hogy első nap, amikor bevittük az óvodába, hát egyből beszaladt a csoportba, hátra se nézett. Persze miután elköszönt egymástól. És utána mi ketten a szülei szorongva álltunk az ajtóban, hogy jaj, mi lesz, semmi nem lett. Elkezdett játszani, tényleg az óvónéni is azt mesélte, hogy semmi gondja nem volt, egyszer sem sírt, tehát nagyon-nagyon könnyen beilleszkedett. Azt hiszem, hogy nekünk nehezebb volt őt elengedni, mint ahogy ő le tudott válni. Én szerintem nagyon sokat számít pici kortól kezdve, hogy a kötődés biztonságos legyen. Tehát olyan kötődés alakuljon ki a szülők és a gyermek között, hogy az a gyermek akkor is érezze, hogy a szülő ott van vele, amikor éppen fizikailag nincs ott, és akkor nem lesz gond se az óvodában, se az iskolában.
1: Mi alapján választottátok, hogy melyik iskolába fog beiratkozni?
0: Nekünk nagyon fontos volt az, hogy a zene közelében nőjön fel, nőjenek fel mind a ketten, ezért gondolkoztunk, tehát 2 opciónk volt, egy normál, úgymond idézőjelben normál iskola is, ahol ismertük a tanítónénit, és tudtuk, hogy nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy ő foglalkozzon vele, illetve aztán volt a zeneliceum, és azt gondoltuk, hogy ha a normál iskolába megy, akkor mindenképpen a délutáni zeneiskolában fog zenét tanulni, de végül mégis a zeneliceum mellett döntöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy akkor kevesebb a terhelés, tehát az a helyzet úgy alakul, hogy ha valaki délutáni zeneiskolába jár, akkor legalább 2 hétig vissza kell járjon délutáni órákra. Míg a zeneliceumban igazából a zenelmélet az órarendben van, és akkor csak a hangszerórákra kell esetleg délután visszamenni, tehát akkor 2 hétig. Úgyhogy végül így döntöttünk a zeneliceum mellett, és nem bántuk meg egy percig sem a döntésünket, nagyon-nagyon szeretjük az iskolát. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert a tanítónéni, akihez került, a fiam is, meg aztán utána a lányom is, tényleg egy rendkívüli ember, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ő foglalkozott a gyermekeinkkel.
1: Fontos volt számodra, hogy milyen tanítónénihez kerül, voltak szempontjaid, hogy ha nem is tölti be azt a bizonyos évet, úgyis ahhoz a tanítónénihez fogod például beiratni.
0: Igazából nem spekuláltunk mi ezen sokat. Amit már az előbb is mondtam, az első szempont nyilván az, hogy a gyermek szívesen menjen az iskolába. Persze a pedagógusnak ebben szerepe van, tehát ha iskolába kellett menjenek, akkor főleg amikor a fiam ment, mert már a lányom esetében nem volt kérdés, hogy zeneiskolába megy, tehát akkor persze tudtuk, hogy a városban kik fognak első osztályt kezdeni, és nyilván elgondolkoztunk azon, hogy ki lenne a legmegfelelőbb, ezért volt az, hogy az egyik normál iskolában azt a tanítónéni úgy szerettük volna, de végül aztán mondom, a zeneiskolában is teljesen jól sikerült a dolog, és másodjára pedig pont úgy alakult, hogy ugyanaz a tanítónéni kezdett akkor, amikor a kislányom ment, úgyhogy tényleg a lehető legjobban sikerült, és a pedagógus választásnál is szerintem nem is azt kellene, hogyha általánosan beszélünk, nem azt kellene megnézzék a szülők, hogy mennyire idézőjelben sztár tanítónéni kezdi XY iskolában az első osztályt, vagy az előkészítő osztályt, hanem inkább azt kéne megfigyelni, hogy a gyermek személyiségéhez mennyire illik annak a bizonyos tanítónak a személyisége.
1: Tudnál mesélni a nehézségekről, illetve a szépségeiről az iskolai éveknek? Milyen volt a közös tanulás otthon, vagy útbaigazítás?
0: Nagyon sima dolgunk volt, tehát egyáltalán nem ütköztünk nehézségekbe. Valószínű, hogy a gyermekek is olyanok, hogy a nehézségeket könnyen vették, de igazából nem is voltak nehézségek. Másik meg az, hogy keveset kellett velük otthon tanulni. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a tanítónéni mindig igyekezett az iskolában megtanítani és begyakoroltatni a lehető legjobban, amit kellett. Tehát nem maradt sok házi feladat otthonra, illetve csak olyasmi házi feladat volt, ami igazából begyakorlás, tehát amit a gyermekek egyedül is tudtak végezni. Ezért otthon nem volt egyáltalán nehéz, tehát nem izzadtunk ott a tanulnivaló mellett, mint ahogy nagyon sok esetben hallom, hogy a szülők otthon aztán órák hosszat kell a gyermekek mellett üljenek. Sőt, a kislányom annyira önálló volt első perctől kezdve, és annyira ügyesen egyedül végezte, és szerette egyedül végezni a feladatait, hogy én sokszor nem is tudtam, hogy mit tanulna. Tehát ez teljesen ő ki is kérte magának, hogy ez az ő magánügye. Mai napig is így van. Tehát az egyedüli, amivel többet kellett foglalkozni a fiam esetében, a hangszer tanulás. Na, a hangszer tanulás nehezebben ment, nem sikerült első perctől kezdve egy olyan kapcsolat kialakítása a hangszertanárral, hogy a gyermeknek örömteli legyen a gyakorlás. Ez egy kicsit rosszul sikerült, de azután váltottunk, és azután a dolgok helyre jöttek. Tehát az első években mondhatom azt, hogy csak a hangszer tanulás volt az, amivel több időt kellett otthon eltölteni, úgyhogy én, mint szülő, a gyermek mellett kellett üljek. Azon kívül teljesen rendben volt és simán ment a dolog.
1: Mennyi időt kellett mégis szánjatok a tanulásra, és mint a hangszer tanulásra, illetve voltak-e külön szabályait, hogy mikor, milyen tevékenységet csináljanak otthon?
0: Tudom, hogy a modern pedagógia meg általában ezek az elméletek azt írják elő, hogy legyen a gyermeknek egy napi rendje. Hát nyilván próbáltunk mi napi rendhez alkalmazkodni, de most elég rég volt az, amikor kicsik voltak, de azért én nem emlékszem, hogy lett volna egy ilyen nagyon szigorú órarend, hogy hánytól hányig kell leülni, tanulni. De nem is tevődött fel azért, mert a gyermekek tényleg tudták azt, hogy amikor hazajönnek az iskolából, tehát maguktól ők minél hamarabb leültek, megcsinálták a leckét, megtanulták a tanulnivalót, hogy ne kelljen aztán később ezzel foglalkozni. Tehát a mi napi rend a mi életünkben az inkább a köré szerveződött, hogy tudtuk, hogy mikor vannak a hangszerórák délután, vagy mikor kell elmenni ilyen heti rendszeres tevékenységre otthonról, és akkor nyilván ahhoz próbáltunk igazodni, hogy az legyen meg időben, tudjunk időben elindulni, és akkor annyi, hogy előtte meg kellett legyen a házi feladat, vagy meg kellett legyen a gyakorlás, hogy ne este későre maradjon.
1: Összehasonlításként a kisfiadnak, aki már nagyfiú, vagy a kislányodnak ment könnyebben az iskola kezdés, vagy a tanulás, vagy az alkalmazkodás?
0: Egyiknek se volt nehéz, mind a kettőnek könnyen ment. A kislányomnak abból a szempontból volt könnyebb, hogy ő nagyon sok mindent a nagytól már megtanult, amire iskolába kellett menni. Tehát így visszagondolok, emlékszem, hogy a fiam természetesen és valóban első osztályban tanulta meg a betűket, akkor a tananyaggal, ahogy haladtak, úgy tanult meg olvasni, írni. A kislányom pedig teljesen egyedül tanult meg még óvodás, nagycsoportos korában, úgyhogy nagy nyomtatott betűkkel írt és olvasott, a nagy nyomtatott betűket olvasta, mire előkészítőbe került. De emlékszem, hogy és tényleg erre senki nem tanította. Na most az, hogy ő egyszer-egyszer kérdezte, hogy ez milyen betű, persze az ember válaszol, de mi nem tanítottuk őt erre, hogy na most gyere, ülj le, hogy tanítsalak olvasni vagy valami. Ő ezt teljesen magától, amit látott, esetleg rákérdezett, és jó pofa volt, hogy a városban sétálás közben betűzgette a feliratokat, nyilván a nagybetűs feliratokat, és sokszor még románul is kibetűzte, és akkor az persze nagyon vicces volt, hogy a román szó magyarul olvasta ki. Tehát ebből a szempontból neki könnyebb volt, tehát mire iskolába ment, addigra ő már elég jól olvasott, tehát az olvasással tényleg, de tényleg semmi gond nem volt. Nagyon hamar megtanult olvasni, írni, és nagyon helyesen ír mai napig is. Hát a fiam lassabban tanult meg, de gond nélkül. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez is nagyon simán ment, én szerencsés szülő vagyok ezek szerint, hogy nem volt ilyesmivel gondunk.
1: Kislányod most fejezte be a negyedik osztályt, és ötödikbe megy. Hogyan éltétek meg ezt a befejezést és új kezdést?
0: Nagyon megható volt, még most is úgy meghatódom, amikor arra gondolok, hogy a negyedik osztály végére a tanítónénitől hogyan búcsúztunk. Az egyik szülőtársnak volt egy ötlete, hogy egy konzsuzsaszámnak a szövegét egy pici-picit alakítsuk át, és azt énekeljék el a gyermekek a tanítónéninek, tehát nagyon-nagyon szép dal. Azt valóban meg is tanultuk, a gyermekeknek odaadtuk a szöveget, titokban tanulgatták, és egyszer mentem be hozzájuk vallásórán a gitárral, akkor azt elgyakoroltuk, és azután pedig az évzáron elénekeltük a tanítónéninek, hát tényleg mindenki könnyekig meghatódott. És van még olyan gyermek az osztályban, akinek a testvérét, illetve testvéreit is ugyanez a tanítónéni tanította, és akkor persze nekünk azért dupla-tripla élmény volt ez, tehát hogy kétszer-háromszor búcsúztunk ugyanattól a tanítónénitől. Hát az most nem azt jelenti, hogy nem fogjuk ezután is tartani vele a kapcsolatot, persze fogjuk, tehát a gyermekek napi szinten találkozhatnak vele az iskolában. Azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, amikor olyan kapcsolat tud kialakulni 4 év alatt, 5 év alatt egy tanító és gyermekközösség, illetve tanító és szülői közösség között, amikor az elválás tényleg egy megható és egy szép dolog tud lenni, és egy szép emlék tud maradni.
2: Szabó Kingával való beszélgetést hallották az iskolakezdés és a pedagógus gyerekszülő kapcsolatáról. Következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Kezdődik az iskola, hamarosan mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskolakezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskolakezdést. Kojsza Péter interjúja.
3: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályban lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolaéretten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi, lelki, szellemi és lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskola érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskola érett. Talán az iskola érettségről pár szót érdemes mondani. Ugye az egy dolog, hogy a gyerek eléggé okos, érdeklődik a számok, a betűk iránt, de ez önmagában még nem jelenti, hogy iskola érett. Sokkal fontosabb tényezője, hogy szociálisan is érett legyen a gyermek. Ennek főbb összetevői egyrészt az, hogy képes legyen az önálló munkavégzésre. Tehát, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy vedd elő a sárga ceruzát, és nyisd ki a könyved a második oldalon, akkor ezt mindenféle kérdés és probléma nélkül meg tudja tenni, eligazodjon a táskájába, tudja, hogy melyik a sárga színű ceruza, és ne tegyen fel plusz kérdéseket, hiszen mondjuk egy 30 fős osztályban nem lehet az, hogy a tanítónéni egyenként külön-külön mindenkinek elmagyarázza, hogy mi a teendő. A másik része, hogy kialakult legyen a feladattudata, szabálykövetéssel tisztában legyen, hogy legyen egy átlagosan megfelelő tempója, és hogy kitartóan képes legyen dolgozni azzal a fajta kitartással, ami akaratlagosan szabályozható. Tehát ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a gyermek nem iskola érett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az iskolába tulajdonképpen kicsi óvodások kerülnek be, akik teljesen meglepődve és sokszor döbbenettel veszik észre, hogy egészen máshogy kell itt működni, mint az óvodában. Nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a tanítónéni megfelelő türelemmel viseltessen a gyerekek iránt, és rá szocializálják, rá tanítsák az iskolai életmódra. Nagyon sokszor okoz problémát, egyrészt maga a nagy társadalmi elvárások, hogy milyen gyorsan kell a gyerekeknek akár olvasni megtanulni, akár írni megtanulni, illetve még nagyobb a szülői elvárás. Ezek együtt okozhatnak mindenféle pszichés problémákat, amelyek több mindenben, több területen megnyilvánulhatnak. Lehet egyszerűen csak maga a teljesítmény szorongás, lehet félelem, pánikos jellegű szorongásos tünetek magától az iskolába meneteltől, reggelenként nem akar felkelni, elkészülni, amely esetleg testi tünetekben is megnyilvánul, többnyire fejfájás, hányinger, hasmenés, de lehet egyszerű alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, depresszió, sőt, ha végső esetet nézzük, akár valamilyen deviáns viselkedés is.
4: Hogyan tudnak segíteni a szülők abban, ilyenkor, illetve a pedagógusokkal együtt, hogy a gyerek végül is zökkenőmentesen vegye az akadályokat? Ilyenkor évelején ugye sok gyerek megy haza fáradékonyan, a pedagógus panaszkodik, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, nem úgy teljesít. Meg kell-e ilyenkor ijednie a szülőnek, vagy sokkal inkább fel kell venni a kesztyűt, és valamilyen megoldást kell találni arra, hogy ez miért lehet?
3: Hát először is érdemes a szülőnek elgondolkozni azon, hogy miért alakulnak ki ezek a tünetek, problémák. Amennyiben tartósan súlyos tünetekkel fennállnak, természetesen érdemes szakemberhez fordulni, de ezért van néhány dolog, amit a szülő önmaga is meg tud tenni, és érdemes megtennie. Ilyen például az, hogy az iskolába induló kis óvodást készítsük fel az iskola kezdésre. Nagyon fontos az, hogy együtt készüljünk az iskolára, tehát együtt szerezzük be az iskolaszereket, táskát, füzeteket, beszélgessünk az iskoláról. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal szorongosabbak, és félnek magától, az ismeretlentől, ezért érdemes nekik akár ilyen vizuális fogódzókat adni. Egyrészt érdemes meglátogatni az iskola épületét, tehát hogy tudja, hogy hová fog menni. Érdemes beszélgetni olyan gyerekekkel, akik már oda járnak az iskolába, illetve én szoktam javasolni azt is, ugye nagyon fontos, hogy a gyerek biztonságérzete megmaradjon. Ez egy idegen helyen, egy idegen környezetben nagyon könnyen megborul, ezért mindig azt javaslom, hogy adjanak valami apró dolgot a gyereknek, ami az otthonhoz, az otthon biztonságához köti az idegen környezetben is. Ugyanúgy, mint az óvodás gyerekekkel is szoktak vinni valamilyen alvókát, vagy kis plüssállatot, az iskolásnál is meg lehet ezt tenni, nyilván magasabb szinten. Például jelvényt szoktam javasolni, valamilyen kis jelvényt, vagy ha megengedik, ugye a testnevelő tanárok nem nagyon szokták szeretni, valamilyen kis karkötőt, ami jelképezi számára az otthoni biztonságot, és onnantól kezdve talán már az egész probléma megoldódott. A másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy reggelenként nyugodt körülmények közül menjen a gyerek iskolába, tehát ha a szülő kapkod, ideges, idegbajos, hogy elkésnek, hogy nincs minden összepakolva, akkor a gyerek is átveszi ezt a fajta feszültséget, és nyilván ő sem nyugodtan, odafigyelve tud az iskolában működni. Természetesen a napi rendet is át kell struktúrálni, mind a nyárból, mind pedig az ovis életből, hiszen egy sokkal kötöttebb és sokkal nagyobb időbeosztással kell élni. Ezért érdemes a szülőnek erre önmagának is készülnie, tehát nem csak a gyereknek kell időben lefeküdni, hanem én, a szülő is fontos, hogy nyújtsam ezt a mintát számára. Az érzelmi biztonságát a gyermeknek lehet úgy növelni, hogy reggel is beszélgetünk arról, hogy mi vár ránk a nap többi részében, lehet biztatni a gyermeket azzal, hogy majd délután, az iskola után újra találkozunk, esetleg valamilyen örömteli közös programot csinálunk, illetve mindenképpen javasolt este egy kicsit összebújni, beszélgetni arról, hogy mi történt az iskolából, milyen jó és rossz élményei voltak. Tehát ezzel mind oldani az ő feszültségét.
4: Új környezet, új barátok, talán emiatt az elsősök egy kicsit várják is egyébként az iskolát, és ezek a tünetek később jelentkeznek, amikor mondjuk már teljesíteni kell. De mi van azokkal a gyerekekkel, azokkal a diákokkal, akik már jártak iskolába, tehát nem első osztályba mennek, ők talán jobban tudják, hogy mi vár rájuk, és lehet, hogy néhány napja még a Balatonparton nyaraltak, számukra talán nehezebb lehet az átállás. Mire érdemes odafigyelni ebben az esetben?
3: Hát mindenképpen náluk is az idő struktúrálása fontos, tehát azért az iskola előtti egy-két napban már érdemes az alvási szokásokat visszaalakítani az iskolai időszakéhoz, tehát hogy időben lefeküdni és korábban felkelni. Én azt tapasztaltam, hogy ez szokott a legnehezebben menni, tehát az a végsőkig húzzák, és ezért ez az átállás többnyire át is csúszik az iskola néhány első napjába, vagy hetébe is akár. Azt gondolom, hogy az idei iskola kezdés ebből a szempontból még nehezebb lesz, hiszen csütörtökön kezdődik, tehát innentől kezdve szerintem még az a hét rá fog menni erre az átállásra.
4: Igen, ilyenkor talán jobban is stresszelnek ugye ezek a diákok, mert eszükbe jut, hogy mi az, amit nem csináltak meg, mik azok a kötelezők, amiket nem olvastak el, és ilyenkor talán nagyon gyorsan próbálnak bepótolni mindent.
3: Én azt látom, hogy inkább már ugye nyár közepe fele, tehát ilyen július vége, augusztus elején, a gyerekek elkezdenek unatkozni. És kifejezetten várják az iskolát, az iskolai közeget, hogy újra együtt lehessenek. Nyilván nem a tanulást várják ennyire, hanem a közös élményeket. Mert hogy ez alatt a két hónapos időtartam alatt nagyon sokan úgy tűnik, hogy nem tudják értelmesen lefoglalni magukat, ezért unatkoznak, és ezért fordulhat elő, hogy mindenféle nem kívánt dolgokba esetleg belekavarodnak.
4: A szülőkről már beszéltünk, illetve a gyerekekről is, de hát egy új kihívás talán a pedagógusoknak is mindig egy új tanév, hiszen ugye számukra is szünet volt az elmúlt egy hónapban. Náluk mit tudna tanácsolni, mire érdemes figyelni, hogyan vágjanak neki egy új tanévnek, ami ugye sok pedagógus számára már nem is az első, hanem a sokadik?
3: Nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a szünetben ki tudják magukat pihenni. Ezt ők tudják, hogy mennyire sikerül. Nagyon fontos lenne, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészülten, kipihenten kezdjék a tanévet. Ami az ő kiégésüket megelőzheti, az mindenképpen az a fajta hozzáállás, hogy ne évről évre ugyanazt az anyagot, ugyanolyan módon, ugyanazokkal a példákkal levezetve próbálják meg előadni, átadni a gyerekeknek, hanem igenis próbáljanak újdonságokat behozni, esetleg játékos formában, főleg a kisebb, de akár a nagyobb gyerekek számára is. Nagyon fontos, hogy ők maguk is élvezzék a tanítást és az óráikat, mert ha a pedagógus nem élvezi a saját óráját, akkor a gyerekek sem fogják, és ezáltal nem képes átadni azt a tananyagot, azt az ismeretanyagot, amire szükség lenne.
4: Az iskola rendszerrel kapcsolatban egyébként nagyon sok panasz fogalmazódik meg ugye a formális oktatási rendszerrel kapcsolatban. Sok szülő mondja, hogy túlterhelt a gyermek, nagyon sokáig van bent az iskolában, amikor hazamegy már, nincs ideje a házi feladatra, vagy ha ideje lenne, akkor energiája nincs rá. Ön mi az, amit tapasztal ezzel kapcsolatban?
3: Igen, én is azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon leterheltek a gyerekek, főleg most ugye ezzel az egésznapos iskolával alsó tagozatban. Nem azt mondom, hogy nem lehetne ezt jól csinálni, de a jelenlegi gyakorlatban azt gondolom, hogy az iskolák erre nem elég felkészültek. Se az iskolák, se a szülők. Tehát nincs még ennek az a gyakorlata, amiben a szülő, a tanár és a gyerek jól együttműködve, egészségesen tudná ezt az egész napos iskolát véghez vinni. A probléma az, hogy ma a társadalom részéről borzasztóan nagy teljesítményelvárások vannak, és ezért az iskola nagyon-nagyon nagy lexikai tudást próbál a gyerekek fejébe önteni. Ugyanakkor tudományosan már nagyon sokszor bizonyították, hogy ez a nagy lexikai tudás, ez nem azonos sem az intelligenciával, sem pedig a gyakorlati alkalmazhatósággal. Sokkal fontosabb lenne, hogy nyugodt, testileg, lelkileg egészséges, és az életet örömmel megélni tudó gyerekeket neveljünk, ez pedig nem feltétlenül az kell, hogy 2 hónap alatt meg tudjon tanulni olvasni, lehet, hogy hosszabb időre van szüksége, de alaposan képes erre, amit aztán majd az életben sokkal alaposabban is tud alkalmazni.
2: Egy szakértői tájékoztatót hallottak, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Balogh Beáta, a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolta, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Kojsza Péter interjúját hallották. Végül egy IKEA-i tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Szemere Judit, a Beregszászi Református Gyülekezet segédlelkészének áldása következik az iskola kezdő tanárokra, diákokra és szülőkre.
5: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Szemere Judit vagyok, Beregszászi Református Gyülekezet segédlelkésze. Isten igéjét olvasom Mózes 2. könyvéből, a 33. részből a 14. és 15. verset. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. A felolvasott igében egy Mózes és Isten közötti közvetlen beszélgetés egy részét hallottuk. Mózes sok mindent élt meg Istennel és az ő népével. Megtapasztalta, hogyan használta fel őt Isten Izrael népének szabadításában Egyiptomból. Átélte a 10 csapást, és azt, ahogyan Isten mindig megóvta az ő népét. Átélte a csodás átkelést a Vörös-tengeren. Mindezt, ahogyan a pusztában Isten gondoskodott népéről. Isten törvényeket ad a népnek. De amíg Mózes fenn van a hegyen Istennel, az emberek aranyborjút készítenek, mint egy Isten trónszékeként, és azt imádják. Az Úr pedig nem akar a nép között maradni. Azt mondja a korábbi szakaszban Mózesnek, hogy egy angyalt küld majd, ő vezeti tovább őket. Az angyal szó küldöttet jelent. Mózes pedig tapasztalatból tudja, hogy Isten egy küldöttön keresztül is tud csodát tenni, tud vezetni. Hiszen ő is Istennek egy küldötte, aki önmagától nem képes többre, mint bármelyik másik ember, de Isten eszközeként ő lehet a népvezetője. Azonban Mózes nem akar úgy tovább menni a néppel, hogy Isten csak egy angyalt küld velük, többet akar. És nagyon bátran, már-már szemtelenül megy oda az Isten elé, és kéri, mutassa meg, hogy valóban megnyerték jó indulatát. Mutassa meg azáltal, hogy továbbra is velük marad. Az Úr orcája kifejezés az Úr kegyelmes odafordulását jelenti a nép felé. Azt, hogy személyesen maga gondoskodik a népről, ott van közöttük, elérhető. Az orcát elrejteni azt jelentette, hogy megveti, elveti Isten a népet, kárhoztató ítéletet mond ki. Mózes azért könyörög, hogy Isten orcája továbbra is közöttük maradjon. Azért könyörög, hogy bűnösségük ellenére ne vesse el őket Isten. Ne mondjon ki ítéletet fölöttük, hanem gyakoroljon kegyelmet, bűnbocsánattal forduljon oda népéhez. Ennélkül nem akar tovább menni. Az iskolai tanévkezdés mindig egy új elindulást jelent. Elindulást egy olyan időszakra, mely sok munkát, kihívást tartogat, úgy a diákok, mint a tanárok vagy a szülők számára. Nem tudjuk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Vajon fontos-e nekünk, hogy hogyan indulunk el erre az új útra? Fontos-e nekünk, ahogyan Mózesnek fontos volt, hogy Isten orcája velünk jöjjön? Tudunk-e, akarunk-e könyörögni az ő jelenlétéért, vezetéséért? Merjük-e kimondani Isten előtt, hogy ha ő nem jön velünk, akkor mi sem akarunk elindulni? Kérjük-e, hogy ő kegyelmesen forduljon hozzánk, vesse el a mi bűneinket, és ne tekintsen azokra többé, hanem szeretetével, kegyelmével vezessen, mint az ő népét. A római levélben azt olvassuk, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Isten nem akarja elrejteni orcáját előlünk. Jézus Krisztus által már nincs ellenünk kárhoztató ítélet. És maga Jézus Krisztus ígéri, hogy tanítványaival lesz minden napon a világ végezetéig. Én kívánom mindenkinek, hogy mielőtt elindulunk az új tanévre, álljunk meg Isten előtt. Kérjük tőle, hogy jöjjön velünk az ő orcája. Kérjük személyesen a magunk, gyermekeink, diákjaink életére nézve. Bízzunk abban, hogy ha hívjuk, akkor ő ott lesz velünk. És akkor jöhet bármilyen nehézség, bármilyen nagy kihívás, akkor lehet nagyon fárasztó, és akár megterhelő a tanév. Nem kell elcsüggednünk. Hiszen Istentől jön erő a terhek elhordozására, jön bölcsesség a nehéz helyzetekre. Tőle kapunk kedvet a nehéz időkben, a tanulásra, tanításra, továbbindulásra. Kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen fontos az Isten jelenléte és áldása, és ne a magunk erejéből akarjunk csupán tovább menni, hanem várjuk az erőt, ami mennyei atyánktól. Amen.
2: Igei tanítást hallottak, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Szemere Judit, a Beregszászi Református Gyülekezet segédlelkészének áldását közvetítettük az iskola kezdő tanárokra, diákokra és szülőkre. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk az iskola kezdés volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon, és az Agnus... Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
6: Az elmúlt percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugároztuk. Mai témánk az iskola kezdés volt. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Átadásra kész az új szívintézet Marosvásárhelyen. Zsugorodott a román költségvetés hiánya. Földrengés volt hétfő reggel Vráncsa megyében. Tájékoztató kampányt indít a Védelmi Minisztérium az egyre gyakoribb drónincidensek miatt. Az előrejelzések szerint manapos idő várható, most következzenek a részletek. Felavatják hétfőn a Marosvásárhelyi Szív-Érrendszeri és Transplantációs Intézet új szív- és érsebészeti központját, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb és legkorszerűbb romániai egészségügyi infrastrukturális beruházása. A beruházás értéke meghaladja a 770 millió lejt, amelyből csaknem 500 millió lej uniós helyreállítási forrás, számol be az Agere Press hírügynökség. Az avatáson Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz.

0: Az új kórházi épületben 214 fekvőbeteg ágy és 5 ambuláns kezelőágy kapott helyet. A központ csúcs technológiával felszerelt műtőkkel, valamint a vizsgálatok, kezelések és intenzív terápiás ellátás céljára kialakított, korszerű helységekkel rendelkezik. Az államháztartás hiánya 48,8 milliárd lej volt 2026 első 7 hónapjában, 28,36 milliárd lejjel kevesebb, mint egy évvel korábban. Közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. Az Ecser Pressz hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatás szerint GDP arányosan 3,99%-ról 2,34%-ra csökkent a költségvetési hiány, ami 1,65% pontos javulást jelent. A pénzügyminisztérium szerint az adatok azt mutatják, hogy folytatódik a költségvetés konszolidációja, amit a bevételek növekedése és a közkiadások mérsékelt ütemű emelkedése tett lehetővé. A Richter skála szerinti 3,4-es magnitudójú földrengés történt hétfő reggel a Vrencse szeizmikus övezetben, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgást 7 óra 12 perckor regisztrálták Vrencse megyében, 98 kilométeres mélységben. A földrengés epicentrumához legközelebb eső települések közül Fogsány 30 kilométerre, Brassó 67 kilométerre, Sepsiszentgyörgy 79 kilométerre, Börlád 85 kilométerre, Bákó pedig 90 kilométerre található. A rengés Brassótól keletre 93 kilométerre történt. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint augusztus eleje óta 8 földrengést regisztráltak Romániában. Ezek magnitudója a Richter skála szerint 3 és 4,5 között volt. Az egyre növekvő számú drónincidensek miatt a román kormány tájékoztató kampányt indít, jelentette be Rádu Miruce ügyvivő védelmi miniszter. Rámutatott, a lakosság nem szokott hozzá a drónokból származó roncsok kezeléséhez, és hangsúlyozta, hogy ezek veszélyt jelenthetnek még akkor is, ha első ránézésre úgy tűnik, hogy nem tartalmaznak robbanóanyagot. Az emberek nem szoktak hozzá, hogy drónmaradványokkal találkozzanak. Azt tanácsoljuk, hogy ne érintsék meg őket, amíg a hatóságok meg nem érkeznek, és ők elég gyorsan ki is jönnek. 3 nap alatt 18 olyan esetet regisztráltunk, ahol drónmaradványokról volt szó, és a román hadsereg különböző bevetéseket hajtott végre, hogy begyűjtse őket, és ellenőrizze, tartalmaznak-e robbanóanyagot. Vannak olyan drónok, amelyek robbanóanyagot tartalmaznak, és vannak olyanok is, amelyek olyan területeken tartalmaznak robbanóanyagot, ahol első ránézésre ezt nem vennéd észre. Figyelmeztetett Miruce. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. E-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A Molnár legény, meg a kis tarka macska. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg malom. Öreg malomban öreg Molnár lakott. Annak nem volt se felesége, se gyereke, hanem három Molnár legény viselte a gondját. Azok közül is a legkisebb olyan kelekótya forma volt. Azt mondja egyszer az öreg Molnár a legényeknek. Én már megvénültem, pihenni akarok. Eredjetek, próbáljatok szerencsét. Amelyik őtök a legszebb lóval jön haza, arra hagyom a malmot, csak azt kötöm ki, hogy eltartson becsülettel Hótomig. No, elindult a három legény. Hogy a falu végére érnek, mondja a két nagyobbik kelekótya Jankónak. Te halad-e, ne is

0: De tovább úgy se tudsz te lovat szerezni, ha 100 évig élsz is. De Jankó csak velük ment. És mikor beesteredett, lefeküdtek egy barlangban, s elaludtak. Hanem a két okos legény csak úgy tett, mintha aludnék. Mihelyt Jankó elszenderedett, feltápászkodtak, és ott hagyták egyedül. Ők meg tovább mentek. Na, ezt leráztuk a nyakunkról, gondolták. Reggel látja a kelekótya, hogy egyedül hagyták. Kimászik a barlangból, megy, mendegél, s eljut egy nagy vadon erdőbe. Ej, a jó Istenem, sóhajtotta, itt ugyan sose jutok én lóhoz. Amint megy, mendegél, találkozik egy kis tarka macskával.
1: Nyáv, hová még, Jankó?
0: Kérdezi a kis macska barátságosan.
2: Jaj, ne is kérdezz, úgyse segíthetsz rajtam.
1: Ó, bizony, hogy segíthetek,
0: mondja a macska.
1: Tudom, mit szeretnél, egy szép paripa kellene, ugye? Gyere el hozzám, szolgálj 2 évig nálam, olyan lovat adok, hogy életedbe se láttál szebbet.
2: No, ez ugyan fura macska, gondolta Jankó, de már csak megnézem, ányadá leszek vele.
0: Elment hát a macskával az elátkozott kastélykába. Ott csupa macska szolgált a kis Jankónak. Futkostak leföl a lépcsőkön, és jókedvűek voltak. Este, mikor asztalhoz ültek, 3 cica zenélni kezdett, az egyik bőgőzött, a másik hegedült, a harmadik trombitált, úgy felfújta az arcát, majd ki csattant. Ahogy megvacsoráztak, azt mondja a kis tarka macska.
1: Nyáó, Jankó, táncolj velem.
2: Nem táncolok én, felelt Jankó. Öreg apám se hallotta, hogy cicamicával táncoljak.
1: Hát, ha nem táncolsz, fektessétek le az ágyba,
0: mondta a cicus. Elvitték a cseléd cicát, Jankót, egyik vitte a gyertyát, a másik lehúzta a csizmáját, a harmadik a harisnyáját, a negyedik ráadta a hálóinget, és elfújta a gyertyát. Reggel megint eljöttek hozzá, és kisegítették az ágyból. Az első felhúzta a harisnyáját, a második megkötötte a harisnyakötőjét, a harmadik megmosdatta, a negyedik megtörülte a farkincájával.
2: Ez már puha törülköző,
0: mondta magában Jankó. Dolgoznia is kellett Jankónak, hogy el ne feledjem. Fát aprított minden nap. Ezüst fűrésszel, ezüst fejszével, részkalapáccsal. Kapott érte enni-inni, de nem látott más ember fiát soha, csak a kis tarka macska volt körülötte, meg a cselédei. Azt mondja egyszer a macska Jankónak.
1: Nyáv, gyere egy kaszáddal a rétemet, teregesd el a szénát.
0: És adott neki ezüst sarlót, aranyfenőkövet, de lelkére kötötte, hogy mindent visszahozzon. Elment Jankó, megtette, amit parancsoltak, s hazahozott mindent. Ezüst sarlót, aranyfenőkövet, na meg a szénát. Kérdi a kismacskát.
2: Nem telt még ki a szolgálatom?
1: Nem, bizony, nyáv,
0: feleli a macska.
1: Még egy munkát el kell végezned. Itt van egy ezüst gerenda, ezüst kapocs, ezüst fejsze, minden, amit csak kell, csupa színezüstből. Építs nekem egy kis házikót belőle.
0: Megépítette Jankó a házikót, mondja a macskának, hogy indulna most már, mert mindent elvégzett, mégsem kapott lovat. Kérdi a macska.
1: Akarod-e látni a lovaidat?
2: Akarom már,
0: felelte Jankó. No, kinyitotta a macska a házikó ajtaját, hát ott áll 12 ragyogó szőrű paripa. Hanyatt esett a szőrükön a napsugár, olyan fényesek voltak.
1: Eredj csak haza, Jankó, nyáv. A lovakat nem adom kezedre, hanem 3 nap múlva hazaviszem, nyáv,
0: mondta a macska. Adott enni-inni Jankónak, de már új ruhát nem adott rá. Úgy bocsátotta haza olcska köntösben, pedig már csak könnyékig ért az ujja, úgy kinőtte, no, meg el is szaggatta. Mire hazaérkezett, már a másik 2 legény is otthon volt. Mindegyik hozott lovat. Az egyik évak volt, a másik és Sánta. Kérdezik Jankótól.
2: Hát a te lovat hol van? 3 nap múlva itt lesz.
0: Nevettek a legények, s csúfolták Jankót.
2: Micsoda gebe lehet az te, Jankó? Ugye hol szerezted?
0: Az öreg molnár meg a szobába sem engedte be, olyan rongyos volt a ruhája. Adtak neki valami ételmaradékot, este meg a libaketrecben kellett aludnia, mert a legények nem akarták az ágyba befogadni. No de reggel, mikor felébredt Jankó, Éppen letelt a három nap. Jön ám egy gyönyörű hintóhat fényes, kényes paripával, a hetediket kézen vezette a lovász, az volt a Jankó paripája. A hintóból egy szépséges, szép király kisasszony szállott ki. Mondjam-e, ne mondjam, a kis tarka macska volt a király kisasszony, neki szolgált Jankó 2 esztendeig. Kérdi a király kisasszony, hol van a kelekútya, Jankó? Azt mondja az öreg monna,
2: ott bizony a libaketrecben henterek, mert nem engedhettük be a szobába, olyan lompos, rongyos.
0: Hát csak hívják elő gyorsan, parancsolta a király kisasszony. Előhívták Jankót, s az inasok remek bársony ruhákat szedtek elő, megmosdatták, s felöltöztették. Olyan deli legény lett belőle, királyfinak is beillett volna. No, most már a lovakat akarta látni a király kisasszony, amiket a 2 okos legény hozott haza. Az egyik sánta volt, a másik meg vak, ahogy mondtam. Bevezettette akkor a király kisasszony a Jankó lovát.
2: Mondtam volna, hát ilyen paripa saját még az én udvaromon.
0: Ez bizony a kelekótya Jankó lova, felel a király kisasszony.
2: Hát akkor övé lesz a malom.
0: Nem kell neki már a malom, se a ló, mondta a király kisasszony, és felültette Jankót a hintóba. Elhajtattak a házikóhoz, amit Jankó épített.
2: Hát, óriási kastély lett a házikóból, de aranyból, ezüstből van benne minden, de minden.
0: Ott menten nagy lakodalmat csaptak. Király lett kelekótya Jankóból. Még ma is élnek nagy boldogságban, gazdagságban, ha meg nem haltak.

0: Mesekosár rovatunkban a Molnár legény meg a Tarka macska című mesét osztottuk meg legkisebb hallgatóink számára is, valamint a Mici Mackó című gyerekdal szólt. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 31-én Erika, Bella, Aldán, Ramona, Rajmund, Aida, Pamina és Amina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja. Gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név. A Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. Az Aldán angol, német eredetű név, az északi germán Haldan névből származik, jelentése egyik ágon dán származású. A Ramona, a Ramon férfi névnői párja, spanyol eredetű, mely a germán Regimund származéka. Jelentése okos, védelmező. A Rajmund férfi név a német Rajmundból ered, mely a germán Raginmund fejleménye. Jelentése okos, védő, elemeinek jelentése isteni tanács, döntés, védelem. Az Aida Verdi hasonló című operája főszereplőjének a nevem. A Pamina Varázsfóvola című opera női főszereplőjének nevem. Az Amina német, olasz eredetű név, jelentése védelem. Más magyarázat szerint arab eredetű név, Mohamed próféta anyjának neve Ámina volt, jelentése hűséges. Köszöntünk tehát augusztus 31-én minden Erika, Bella, Aldán, Ramona, Rajmund, Aida, Pamina és Amina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik. Különösen szóljon ez a dal Kis Gábor munkatársunknak, aki augusztus 31-én ünnepli születésnapját. Isten éltesse az ünnepelteket!

A Bagosi Brothers Company dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjét. Isten éltesse őket sokáig! A következő percekben Frédéric Chopin műveiből csendül fel néhány hosszabb tétel.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Hétfüdili magazin műsorunk utolsó órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Charles Baudelaire francia költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Hamarosan hírek következnek, 14 óra 15 perckor Kozma László Több az Isten című költeményét osztuk meg versovatunkban. Majd 14 óra 20 perctől Szecsődi Árpád várja Önöket keresztény élet felekezet közi magazin műsorral. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Átadásra kész az új szívintézet Marosvásárhelyen. Zsugorodott a román költségvetés hiánya. Földrengés volt hétfő reggel Vráncsa megyében. Tájékoztató kampányt indít a Védelmi Minisztérium az egyre gyakoribb drónincidensek miatt. Az előrejelzések szerint manapos idő várható, most következzenek a részletek. Felavatják hétfőn a Marosvásárhelyi Szív- Érrendszeri és Transplantációs Intézet új szív- és érsebészeti központját, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb és legkorszerűbb romániai egészségügyi infrastrukturális beruházása. A beruházás értéke meghaladja a 770 millió lejt, amelyből csaknem 500 millió lej uniós helyreállítási forrás, számol be az Agere Press hírügynökség. Az avatáson Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az új kórházi épületben 214 fekvőbeteg ágy és 5 ambuláns kezelőágy kapott helyet. A központ csúcs technológiával felszerelt műtőkkel, valamint a vizsgálatok, kezelések és intenzív terápiás ellátás céljára kialakított, korszerű helységekkel rendelkezik. Az államháztartás hiánya 48,8 milliárd lej volt 2026 első 7 hónapjában, 28,36 milliárd lejjel kevesebb, mint egy évvel korábban.

0: Ban. Közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. Az HR Press hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatás szerint GDP arányosan 3,99%-ról 2,34%-ra csökkent a költségvetési hiány, ami 1,65% pontos javulást jelent. A pénzügyminisztérium szerint az adatok azt mutatják, hogy folytatódik a költségvetés konszolidációja, amit a bevételek növekedése és a közkiadások mérsékelt ütemű emelkedése tett lehetővé. A Richter skála szerinti 3,4-es magnitudójú földrengés történt hétfő reggel a Vrencse szeizmikus övezetben, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgást 7 óra 12 perckor regisztrálták Vrencse megyében, 98 kilométeres mélységben. A földrengés epicentrumához legközelebb eső települések közül Fogsány 30 kilométerre, Brassó 67 kilométerre, Sepsiszentgyörgy 79 kilométerre, Börlád 85 kilométerre, Bákó pedig 90 kilométerre található. A rengés Brassótól keletre 93 kilométerre történt. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint augusztus eleje óta 8 földrengést regisztráltak Romániában. Ezek magnitudója a Richter skála szerint 3 és 4,5 között volt. Az egyre növekvő számú drónincidensek miatt a román kormány tájékoztató kampányt indít, jelentette be Rádumir utca ügyvivő védelmi miniszter. Rámutatott, a lakosság nem szokott hozzá a drónokból származó roncsok kezeléséhez, és hangsúlyozta, hogy ezek veszélyt jelenthetnek még akkor is, ha első ránézésre úgy tűnik, hogy nem tartalmaznak robbanóanyagot. Az emberek nem szoktak hozzá, hogy drónmaradványokkal találkozzanak. Azt tanácsoljuk, hogy ne érintsék meg őket, amíg a hatóságok meg nem érkeznek, és ők elég gyorsan ki is jönnek. 3 nap alatt 18 olyan esetet regisztráltunk, ahol drónmaradványokról volt szó, és a román hadsereg különböző bevetéseket hajtott végre, hogy begyűjtse őket, és ellenőrizze, tartalmaznak-e robbanóanyagot. Vannak olyan drónok, amelyek robbanóanyagot tartalmaznak, és vannak olyanok is, amelyek olyan területeken tartalmaznak robbanóanyagot, ahol első ránézésre ezt nem vennéd észre. Figyelmeztetett Miluce. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az HR Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a kolozsvár-szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja-nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
2: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Versovatunkban ma Kozma László Több az Isten című költeményét osszuk meg.

Kozma László, több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körül öleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen

Kicsiny és nincs nagyobb, szívedben gyulladt ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

0: Az előző percekben Vársovatunkban Kozma László Több az Isten című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A Márk evangéliuma 4. fejezetének 35-től 41-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus eljövetele az övéért című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő ígéjén keresztül.

önöket ma is a mezőkovácsházi református gyülekezetből. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetében, a 35. verstől kezdődően a 41. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Jézus pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor tanítványai felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Kedves testvérek, gyerekkorom egyik legkellemetlenebb emléke az, amikor elvesztem Pesten a metró aluljáróban. Ez úgy történt, hogy a nagymamám fogta a kezemet, de valahogy elsodródtam mellőle a tömegben, és amikor bezáródtak az ajtók, akkor mama már ott volt a szerelvényen, én pedig egyedül maradtam a peronon. Az elveszettségnek és a magamra hagyatottságnak a szörnyű érzése évekig kísértett, miközben nem is értettem, hogy hogyan is veszhettem el. A nagymamámmal többször felelevenítettük az eseményeket, újra és újra végig gondolva, hogy miként ment végbe ez az eseménysor. Egy későbbi beszélgetés közben jöttem rá, hogy azért maradtam egyedül a peronon, mert amikor megszólalt a metróban a hang, hogy kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, én ilyettemben elengedtem a nagymamám kezét. Bőven lett volna időm beszállni, de a tolongó tömeg annyira elvonta a figyelmemet a céltól, a beszállásról, hogy egyszerűen elszakadtam attól a személytől, aki vigyázott rám. Pontosabban úgy történt, hogy kirántottam a kezemet, ilyettemben az ő kezéből. És lényegében ez történt Jézus tanítványaival is, amikor szélvihar támadt és a hullámok már becsaptak a hajóba, és ők megijedtek. Ott volt Jézus, a szemükkel is látták, hogy ott alszik, de a félelmeik felülkerekedtek a hitükön. Ezért volt részükről a felkiáltás: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Miről árulkodott ez a mondat? Arról, amit én is tettem. Kirántották a kezüket annak a kezéből, aki akkor is vigyázott rájuk, akkor is tartotta őket, amikor ők a szélre és a hullámokra figyeltek, és csak azt látták, hogy Jézus testileg alszik. Jézus kérdése rávilágított a tanítványok problémájának a gyökerére, amikor megkérdezte tőlük: miért féltek ennyire? Miért nem hisztek? Miért gondoljátok, hogy nem segítek? Miért gondolták? Tegyük most fel úgy a kérdést, hogy mi miért gondoljuk ezt. A mi gondolatainkon is sokszor átfut a különböző nehézségek közepette, hogy nem figyel ránk az Úr. De miért gondoljuk ezt?

miattunk és helyettünk még a halál felett is győzelmet aratott, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Amen.

Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Márk evangéliuma 4. fejezetének 35-től 41-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadó könyvei közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Krisztus az Ószövetségben. A könyvnek a szerzője Spurgeon. Ebben a könyvben ébredési prédikációkat olvashatunk az ószövetségi jelképek alapján. Hadd olvasak fel ebből a fejezetből néhány mondatot Ízelitől, a könyvnek a tartalmából. Jézus találkozik harcosaival. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a fenséges Isten papja volt, megáldotta őt és azt mondta: áldott vagy Ábrám, a fenséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a fenséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Ezt olvasok Mózes első könyvének 14. fejezetében. Micsoda ragyogó előképe Ábrahám ebben a történetben, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak. Olvasok Ábrahám történetét, megváltónkkal összefüggésben, és látni fogjuk, milyen méreható üzenetet hordoz. Az Úr Jézus csodálatos szeretetének gazdagságával testvereinek fogadott bennünket, de mi bűneinkben elmerülve Sodoma országát választottuk, Jézus Krisztus pedig a maga biztonságában és boldogságában egyedül élt Isten jelenlétében. Bennünket ellenségeinek serege fogolyként, szörnyű erőszakkal és borzalmas dűvel egyre távolabb sodort a Krisztustól. De ő nem feledkezett meg a bajban testvéri szeretetéről, és üldözte elbizakodott gőgös ellenségeinket. Utolérte őket, lecsapott rájuk mindenható kezével, visszavette tőlük zsákmányukat és megoldott a rabláncokat. Szinte magam előtt látom Ábrahámot, a négy királya vívott csatából visszatérve, és egy sokkal nagyobb valakit láttok benne, mint Ábrahám, azt ugyanis, akiről így ír Ézsaiás. Ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? Aki így válaszol erre a kérdésre: én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Ábrahám, a továbbiakban Ábrahám, volt a napkeleten támadt igaz, akinek Isten kezébe adta ellenségeit, úgyhogy Isten letarolta őket. Jézus így szórta szét ellenségeit, mint a pejvát, és a bárány hősiességének köszönhetően örök időkre megsemmisültek. Vessétek eszetekben azt a gondolatot, jó anyagot szolgáltat a csendes órák elmélkedéseihez. Ma Ábrahámot azonban minden hívő példaképenként szeretném elétek állítani. Ő volt minden hívő atya, és úgy gondolom, az ő történetében foglalhatjuk össze minden hívő történetét. Nemigen tudnátok olyan próbát megnevezni, amellyel valamilyen módon Ábrahám ne találkozott volna.

nem azt mondom, hogy minden területen megkísértetett, amelynek mi ki vagyunk ma téve, de olyan sok és nagy próbát kellett kiállania, hogy joggal nevezhető a hívők atyának. Test és vér szerint mindenből kivette részét, mint mindenki, aki a hívők családjához tartozik. Ebből a történetből azt is megtanulhatjuk, hogy a hívők gyakran keverednek különféle harcokba, küzdelmekbe. De vegyük figyelembe, hogy ők ilyen esetekben számíthatnak uruknak, a nagy Melkíséleknek a segítségére, és azt is, hogy miután az általa felkínált kenyérrel és borral új erőre kaptak, Ábrahám példáját követve meg kell adniuk neki a tizedet mindenből. A hívők gyakran keverednek harcokba. Ez a harc belső és külső harc. A belső harcot a visszamaradt romlottsággal, a sátán kísértéseivel és gonosz szívünk sugallataival kell vívnunk. A külső harcot a keresztény gyakran nem a testtel és vérrel vívja, hanem a fejdelemségekkel és hatalmasságokkal, az ég alatt tomboló gonosz szellemekkel. Ábrahám különös esete arra ösztönöz, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy a keresztény sokszor nem saját akaratából keveredik harcba, hanem a tévejgő testvérek miatt, akik, miután rossz társaságban jutottak, lassan-lassan eltávolodnak az igaz hittől. Ebben az esetben nem Ábrahámról, hanem Lótról van szó, aki elment Sodomába. Ahelyett, hogy az igaz hívők számára kijelölt ösvényen maradt volna, a világgal kötelezte el magát, és amikor a megpróbáltatásai napjai jöttek, a többiekkel együtt őt is fogságba vitték. Ábrahám nem ragadott volna kardot Adáma és Ceboim lakosaiért, de Lótért, unokat öccséért megtette, aki rossz társaságba és veszélybe került. Ha azt látjuk, hogy azok, akik Isten szolgái gonosz rendszerekkel barátkoznak, melyek oda vezetik őket, ahova soha nem lenne szabad eljutniuk, akkor mi is szükségét érezzük, hogy kardot ráncson Krisztus ellenségeivel szemben az ő népe védelmében. Nem hallgathatunk, amikor Isten és a lelkiismeret harcra szólít fel. Ez azonban ritkábban fordul elő, mivel a keresztény kardja hegyét saját szellemi ellenségei ellen fordítja, melyből sajnos éppen elég van. Ilyenek a büszkeség, a restség, az élvezetek utáni vágy, a testi kívánságok, a gők, az önhítség. Ezek ellen állandóan kéznél kell tartanunk a kardunkat, de mindenek előtt a hit pajzsát és az imádság erős fegyverét kell szüntelenül viselnünk. Amíg a keresztény a Jordánon innen tartózkodik, soha nem érezheti magát biztonságban. Ez az ellenség országa. Minden bokor mögött ellenség les rád, és minden este hálával áldoz a mindenható kegyelemnek, hogy azon a napon is megőrzött, és nem váltál a szörnyű ellenség zsákmányában. A keresztény egész életén át katona, és ha veszitek a váradságot, hogy följegyezzétek a Szentírás azon helyeit, melyekben a keresztény küzdőként jelenik meg, ahol utasításokat kap a harcához, amelyek a szükséges felszerelését írják le, csodálkozni fogtok, hogy ezzel kapcsolatban többet találtak, mint bármely más keresztényekkel összefüggő leírással. Legfontosabb feladata az, ami a mesteréjé is az. Az igazság hirdetése, és noha ő a békesség gyermeke, bizonyos esetekben mégis elmondhatja mesterével. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Mert hisz ahova csak megy, mindenütt harc fogadja. Belső és külső harc, sőt azt tapasztalja, hogy jelenléte már maga jel a harcra. Ő a béke embere, és éppen ezért a harc és küzdelem embere is. Vegyétek figyelembe, hogy ezt a harcot hatalmas ellenséggel szemben kell megvívnunk. Az említett négy király igen hatalmas uralkodó lehetett, biztosan jól felszerelt, képzett hadsereggel rendelkeztek, amely az óriásokat is meg tudta ölni, akiknek a neveiről is hírt kapunk. Ez a hadsereg könnyűszerrel fogságba ejthette a síkság öt királyát, de jött Ábrahám, akinek alig volt több mint 300 felfegyverzett embere, és mégis szembe mert szállni a nemzetek királyának több ezer harcossával. Ilyen a keresztény harca is. Sokkal hatalmasabb ellenséggel kell felvenni a harcot. A keresztény kicsi, megvetett, és ha saját erejét számba veszi, meg kell állapítania, hogy az nem más, mint maga a gyengeség és a tehetetlenség. És mégis bízik a győzelemben, és határozottan indul
a szent háborúban. Azt is jól jegyezzétek meg, hogy ugyanolyan harc az is, amelyet hitben kell megvívnunk. Ábrahám nem a saját erejében vagy fegyverében bízott, amikor harcba indult, hanem az Úr nevében. Ábrahámnak a hit volt állandó vígassza. A keresztények is hitben kell harcát megvívnia. Biztos lesz a verességetek, ha más módszerrel próbálkoztok. Testvérek, nincs olyan bűn a szívetekben, amely ne győzedelmeskedne rajtatok, ha saját erőtökkel, elhatározásatokkal akarjátok azt leküzdeni. A Krisztus hűséges vérébe vetett hit vezethet titeket győzelemre. A világ kigúnyol benneteket, ha más fegyverrel akartok szembeszállni vele, nem azzal, amit a Golgota kínál nektek. A mi hitünk az, amely legyőzi a világot. És ha megkérdezett, e hitnek melyek a fegyverei, ezt a feleletet kapod. Ők a bárány vére által győztek. Bízzátok magatokat Krisztus engesztelő áldozatára, és az ő közben járásának erejére, és úgy szálljatok harcba minden külső és belső ellenséggel, akkor biztosan győzni fogtok. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel más kiadványainkkal egyben, minden kedves rádióhallgató számára. Akik érdeklődnek kiadványaink iránt, azok bennünket megtalálnak a Kolozsváron, a Kornélő Koposzó út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.hu

Műsorunk hát a levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus eljövetele az övéiért című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Krisztus eljövetele az övéért. Krisztus visszajövetele, újra eljövetele nem egy üres, soha be nem teljesedő reménység csupán, amelyet együgyű emberek találtak ki, hisznek és hirdetnek, hanem neki magának, az Úr Jézus Krisztusnak az ígérete, amint arról Máté, Lukács, János evangéliumából olvasunk. Így a János evangéliuma 14. részének 3. versében azt olvassuk, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Újra eljöveteléről ír a Cselekedetek könyve, a Levelek és a Jelenések könyve. Jézus Krisztus újra eljövetele történelmi esemény lesz, személyesen és megdicsőült testben fog újra eljönni. Erről olvasunk Máté, Lukács, János evangéliumából, valamint a Cselekedetek könyvéből, Pál leveleiből. Jézus Krisztus jövetelének 3-as, egymástól időben elkülönülő célja lesz. Először visszajön a gyülekezetért, másodszor visszajön Izraelhez, a választott néphez, harmadszor visszajön a népekért, nemzetekért. A gyülekezetért jövetelekor az Úr a levegő égbe jön le, és a hívők, akik meghaltak, feltámasztatnak. És akkor a testben élő hívők egy szempillantás alatt elváltoznak, és együtt az egész gyülekezet a levegő égbe elébe ragadtatik. Ez a gyülekezet szilárd várakozása és reménysége. Erről olvasunk Pál apostol leveleiből és a Jelenések könyvéből. Az első korintusi levél 15. részének 51-től 55-ig terjedő verseiből így szól az íge. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindannyian meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A Filippi beliekhez írt levél 3. részének 20. és 21. verseiből olvassuk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Az első tesszalonikai levél 4. részének 17. verséből olvassuk, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tehát ettől kezdve, ahol a fő lesz, az Úr Jézus Krisztus, ott lesz vele együtt az ő teste is, és az elragadott gyülekezet. A gyülekezet elragadtatása a pogányok teljessége számának betelése pillanatában, sok hívő testvér szívbéli meggyőződése szerint a nagy nyomorúság megkezdődése előtt fog megtörténni.
A rómaiakhoz írt levél 11. részének 25. verséből olvasom: Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael. Jézus Krisztus másodszor visszajön Izraelhez. Izraelért erre a földre jön vissza, hogy amíg be nem teljesedett proféciák beteljesítessenek. Izraelt, mint nemzetet gyűjti egybe, hogy megtérjenek és a Dáviddal kötött szövetség szerint békében és hatalomban állítsa helyre őket. Erről olvasunk Sámuel második könyvéből, Lukács evangéliumából, az első korintusi levélből. Ez időbelileg valószínű a nagy nyomorúság végén, az ezeréves királyság felállításakor történik. Jézus Krisztus harmadszor visszajön a népekért, nemzetekért. A pogány nemzetekért visszajövetelekor széttöri az akkori világrendszert, erről olvasunk Dániel, valamint a Jelenések könyvéből. Majd Máté evangéliumában az ítéletről olvasunk, amelyet rajtuk tart. Napra és órára pontosan megjelölni ezek idejét balgaság lenne. Csak egyéni látást és valószínűséget hirdethetünk, és nem többet akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus is azt mondotta Máté evangéliuma 24. fejezetében, hogy arról a napról és óráról senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ezt erősítik meg a Márk szerinti evangéliumban feljegyzettek is, arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Hogyan jön vissza? Nagy hatalommal és dicsőséggel. Vele mind a szent angyalok. Tanácsként mondotta hallgatóinak, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azért legyetek felkészülve ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Olvassuk Máté evangéliumából. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Máté evangéliuma 13. részének 37. verse.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus eljövetele az övéért című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra. Békesség Istentől!

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan hétfődéli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától Homok ura későeli műsorunkban Janicskó Mihály Noémi várja majd önöket. Adásunk első órájában klasszikus zene szól. Második órában a nap kalendáriuma hangzik el, előtte áhítat. Ünnepeltjénket köszöntjük, és keresztény életfelekezet közirovatunkban Szecsődi Árpád várja önöket. A harmadik órában Nagy Ipolya zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A nap gondolatával búcsúzom, amely Charles Baudelaire francia költőtől származik, és így hangzik. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, és interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

legyintett csak, és felnevetett, mikor azt feleltem, hogy még nem mehetek.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Átadásra kész az új szívintézet Marosvásárhelyen. Zsugorodott a román költségvetés hiánya. Földrengés volt hétfő reggel Vráncsa megyében. Tájékoztató kampányt indít a Védelmi Minisztérium az egyre gyakoribb drónincidensek miatt. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most következzenek a részletek. Felavatják hétfőn a Marosvásárhelyi Szív- Érrendszeri és Transplantációs Intézet új szív- és érsebészeti központját, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb és legkorszerűbb romániai egészségügyi infrastrukturális beruházása. A beruházás értéke meghaladja a 770 millió lejt, amelyből csaknem 500 millió lej uniós helyreállítási forrás, számol be az Agere Press hírügynökség. Az avatáson Ilja Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az új kórházi épületben 214 fekvőbeteg ágy és 5 ambuláns kezelőágy kapott helyet. A központ csúcs technológiával felszerelt műtőkkel, valamint a vizsgálatok, kezelések és intenzív terápiás ellátás céljára kialakított, korszerű helységekkel rendelkezik. Az államháztartás hiánya 48,8 milliárd lej volt 2026 első 7 hónapjában, 28,36 milliárd lejjel kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. Az Agere Press hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatás szerint GDP arányosan 3,99%-ról 2,34%-ra csökkent a költségvetési hiány, ami 1,65% pontos javulást jelent. A pénzügyminisztérium szerint az adatok azt mutatják, hogy folytatódik a költségvetés konszolidációja, amit a bevételek növekedése és a közkiadások mérsékelt ütemű emelkedése tett lehetővé. A Richter skála szerinti 3,4-es magnitudójú földrengés történt hétfő reggel a Vráncsa szeizmikus övezetben, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgást 7 óra 12 perckor regisztrálták Vráncsa megyében, 98 kilométeres mélységben. A földrengés epicentrumához legközelebb eső települések közül Fogsány 30 kilométerre, Brassó 67 kilométerre, Sepsiszentgyörgy 79 kilométerre, Börlád 85 kilométerre, Bákó pedig 90 kilométerre található. A rengés Brassótól keletre 93 kilométerre történt. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint augusztus eleje óta 8 földrengést regisztráltak Romániában. Ezek magnitudója a Richter skála szerint 3 és 4,5 között volt. Az egyre növekvő számú drónincidensek miatt a román kormány tájékoztató kampányt indít, jelentette be Rádumir utca ügyvívő védelmi miniszter. Rámutatott, a lakosság nem szokott hozzá a drónokból származó roncsok kezeléséhez, és hangsúlyozta, hogy ezek veszélyt jelenthetnek még akkor is, ha első ránézésre úgy tűnik, hogy nem tartalmaznak robbanóanyagot. Az emberek nem szoktak hozzá, hogy drónmaradványokkal találkozzanak. Azt tanácsoljuk, hogy ne érintsék meg őket, amíg a hatóságok meg nem érkeznek, és ők elég gyorsan ki is jönnek. 3 nap alatt 18 olyan esetet regisztráltunk, ahol drónmaradványokról volt szó, és a román hadsereg különböző bevetéseket hajtott végre, hogy begyűjtse őket, és ellenőrizze, tartalmaznak-e robbanóanyagot. Vannak olyan drónok, amelyek robbanóanyagot tartalmaznak, és vannak olyanok is, amelyek olyan területeken tartalmaznak robbanóanyagot, ahol első ránézésre ezt nem vennéd észre. Figyelmeztetett Miruce. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
4: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül. Több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
3: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
5: A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben.
3: Idén is Agyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
6: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következő helyszíni összeállításunk következik.
7: Főszervező, az IFI Város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserik,

0: A református lelkésznek. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
1: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tomásznak a Megszenteltüktak című könyvé alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Ezért érdekes a fiatalok pontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifjóra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez is, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunkból fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy hú, emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
0: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, hogy kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említettek itt akár az Exodus-t, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
1: Hát igazából az ifjivárosnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifjivárost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen, de olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
0: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
1: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk, és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
0: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult meg, úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
1: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mert mint hogy ez lehetetlen, mert mint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a nem tudom, hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide, és az Úr azt mondja, mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
2: Rajkó Balázs.
0: A B mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen három kérdéssel. Mi lesz ez a három kérdés?
2: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően három kérdéssel dolgozom, én ebből a középsőt most kihagytam, azzal kezdjük, hogy vagy, azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről, és a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölírtunk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek bocsánat a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
0: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
2: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögve is fog indulni, de rákapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
0: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
3: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, jövelük eljöttünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy a zifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
0: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
3: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda, a szenvedély betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
4: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
0: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
4: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
0: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
4: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
0: Te hogyan érezted magad fiatal nőként, odaszállod az idődet, munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
4: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekben, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
5: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
0: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
5: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
0: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
5: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
0: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: az anyaország. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. A riporter Balázs Alexandra.
1: A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimia, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ez tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni, és nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további előnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszok az kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
1: Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsoló testülete, de hát nyilván egy iszonyú zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra célszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerekek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatást vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek a család.

0: családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy emiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
1: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
0: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ba a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy az, hogy amikor azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
1: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
0: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt onnan nézzük. Tehát, ha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok azért ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásról érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint valami mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
1: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
0: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit vannak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számonkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválasztható kérdés, ezek nagyon komplex dolgok, hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebben. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az összorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy én rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig így általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ, az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, és tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy a világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt a személyiség, meg az érzelmi fejlődésben. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt szokva. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
2: Az elmúlt percekben Balázs Alexandr összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
2: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
1: Hány napos szokott lenni a Szabad Egyetem?
2: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
1: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
2: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán, 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
1: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
2: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
1: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
2: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
1: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
2: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
1: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
2: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valami nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan Algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hát, hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
1: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján választátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
2: Maga a szervezőcsapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
1: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
2: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
1: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
2: Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozás a rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
0: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat új kenyér vasárnapján, amikor hálatelt szívvel áldozva Urunk Istenünk előtt megköszönjük ő neki atyai jóságát, gondviselő szeretetét, amellyel átölelte és megtartotta életünket. Gyertek, legyen ez a mai alkalom ne csak az egyszeri hálaadásnak az alkalma, hanem legyen egy olyan szolgálat, amely a hálaadásban egyre inkább a növekedésünket, a hitbeli megerősödésünket szolgálja. Legyünk készek arra, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel áldjuk és magasztaljuk a mi Teremtő Atyánkat. Ma is és mindenkoron. Amen. Hagyjuk meg a gyertyát, a lángot, amellyel kapcsolódunk testvéreinkhez szerte a világon.

Most pedig helyüket elfoglalva hallgassuk meg a Crescendo kórus ünnepi bizonyságtételét.

Köszönjük szépen a szolgálatot, és a közreműködő gitár duónak is a Premier szolgálatot. Isten áldjon mindannyiótokat!

Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 410. számú énekünknek az első szakaszát. 410. énekünknek az első szakaszát énekeljük. Adjunk hálát mindnyájan.

Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak első 15 versében, a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jel tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. A kegyelem szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnek megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Énekelj keresztény testvéreim Isten dicsőségére a 348. számú énekünket, annak az első három szakaszát. 348. énekünknek az első három szakaszát énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk! Felséges Istenünk, szárnyaddal takarva védted és véded nap mint nap az életünket, te benne tapasztaltuk meg a biztonságot, az állandóságot, te voltál támaszunk minden helyzetben, amikor oly gyengének kiszolgáltatottnak éreztük magunkat. Tőled áradt az erő, a segedelem, amikor reménytelenségben, gyászban, fájdalomban, veszteségek hordozása közepette álltunk, és azt éreztük, hogy semmik vagyunk. És te közel jöttél mi hozzánk, és megéreztetted velünk a te szeretetedet, amely felemelt, amely betöltött, amely letörölte a könnyeinket, amely felragyogtatta holnapnak a lehetőségét, amely tőled való kegyelmi ajándék, hogy napot adsz a nap után, és még mindig várod az elcsatangolt tékozló fiaidat szerte világon, hogy hazatérjenek, hogy hazatérjünk, hogy ott legyünk atyai hajlékodban, hogy nap mint nap táplálj minket, nem akármilyen, hanem igaz, mennyekre készítő eledelre. Kérünk téged, jó atyánk, ezen a vasárnapon fogadd kedvesen gyermeki hálánkat, köszönetmondásunkat, mindazokért az áldásokért, jó téteményeidért, amelyekkel elárasztottad életünket. Meg szeretnék köszönni azt, hogy gondod volt ránk. Vigyáztad lépteinket, szeretteink, családunk, közösségünk életét. És amikor azt éreztük, hogy nagyon nehéz a teher, a kereszt, akkor te még közelebb jöttél mi hozzánk, és úgy adtál erőt, hogy közben megerősödvén hordozni tudtuk a mi keresztünket. Urunk, köszönjük azt is, hogy ma lelkiképpen is gondoskodni kívánsz mi rólunk, hiszen megterítetett a szeretetnek az asztala, és hívsz minket abba a vendégségbe, ahol te vagy a házigazda, ahol te vagy az, aki ismételten adni kívánsz számunkra. Urunk, nem érdemeljük meg ezt a vendégséget. Nem vagyunk méltók arra, hogy részesüljünk belőle, és mégis te hívsz minket, vársz minket. Urunk, bocsáss meg bűneinket, vétkeinket, gyarlóságainkat, mert ezek mindig eltakarják szemünk elől a te nagyságodat, a te hatalmasságodat. Urunk, hisszük, hogy a te irgalmadba kapaszkodva, megtapasztalván bűnbocsátó kegyelmedet, ismételten gyönyörködni tudunk teremtett világodban, áldásaidban, amelyeket osztogatsz világ számára. Urunk, így kérünk téged, hogy mutass rá, tapints rá életünkben a fonákságainkra, a hibáinkra, a mulasztásainkra, és segíts abban is minket, hogy megújuljon életünk, hogy teljesen odaszálljuk magunkat a te követésedre. Urunk, kérünk téged most, hogy áld meg a te szent ígének a hirdetését is, a hallgatását, a megcselekvését. Add, hogy az elhintendő ige magvak szívünk talajába hullva kicsirázzanak, szárba szökkenjenek, felnövekedjenek, és termés hozzanak, gyümölcsöt teremjenek. Így könyörgünk és imádkozunk te hozzád, és kérünk téged, hogy hallgass meg alázatos könyörgésünk szavát. Amen. Készüljünk, keresztény testvéreim, Isten szent ígéjének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén 275. számú énekünknek az első és a negyedik szakaszát. 275. énekünknek az első, illetve negyedik szakaszát énekeljük. Nagy Isten, ki az aratásnak heteit megtartod.

Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak 11. és 15. verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak 11. és 15. verseiben felolvasom. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvérem, a kenyérszaporítás csodájának a leírása csúcstartó az új szövetségben, hiszen 6 esetben, vagy 6 helyen olvashatunk a kenyérszaporítás csodájában a 4 evangéliumban. Nagyon fontos, kiemelt jelentőségű hát Jézus csodái között ez, amit az imént én is felolvastam, és amiről úgy gondolom, hogy mindannyian ismertek, ismerünk, többször hallottunk. János evangélista számára, amikor leírása került ez a jól ismert csodatörténet, fontos volt, hogy néhány olyan részletet is ismertessen az utókorral, amelyről a többi 3 evangélista nem ír, vagy nem beszél. Fontos volt számára, hogy minél teljesebb képet alkothasson az ige olvasó, az ige hallgató arról, ahogy az a csoda valósággá lett, és ahogy ott a sok ezer ember megtapasztalta Jézus által Istennek a határtalan, túlcsorduló szeretetét. Hadd próbáljunk hát mi is odafigyelni a János által felvillantott részletekre is akár, hogy így fogalmazzak. Hadd induljunk el mi is oda, abba a közösségbe, sok ezrek közösségébe, akik hallgatták a Jézus tanításait, akik szívesen voltak ott Jézus mellett, és akik várták, hogy Jézus valamilyen jelet tegyen, valamilyen csodát tegyen közöttük. A kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, úgy írja az ige János, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett. Jele annak, hogy Isten szereti az ő népét, bőségesen megajándékozza, gondoskodni kíván róluk minden körülmény közepette. Aztán ugye a Kapernaum, a tisztviselő gyermekét gyógyítja meg, második jelként az Úr Krisztus. Majd sorba jönnek a többi csodák, és az utolsó csoda, utolsó jel, amit tesz, az Lázár feltámasztása. Mintegy jelezve az, hogy majd az ő feltámadása által lesz diadala az életnek, megtöri a halál hatalmát, és az élet felragyog, ami Krisztusban jött el e világba. Olyan csodálatos ezeket a jeleket szépen egymás mellé helyezve azt látni és azt érzékelni, hogy mindezen jelek, csodák azért történtek, hogy az Istentől elszakadt ember, a bűnben vergődő ember visszataláljon az ő teremtőjéhez és megváltójához, az Úr Jézus Krisztushoz. Hogy hitre jussanak, hogy levetkőzzék a bűneiket, a kétségeiket, a kételjeiket, és átadják szívüket a Krisztus követésének. És hiszem, testvéreim, hogy ma sincs ez másképpen.
amikor újra olvassuk ezeket a csodatörténeteket, újra éljük azokat a különleges pillanatokat, ige hallgatóként, ige olvasóként. Az történik velünk is, hogy az Úristen az ő lelke által, az igéje közlés által letisztogatja rólunk a kételyeket, a félelmeket, a mindenféle hamiskodásokat, és úgy újra összerak minket, és a hitünket megerősíti. Lám, Istennek volt és van hatalma jeleket felmutatva, embereket visszavezetni az ő közelségébe, ahol áldást oszt, ahol gondot visel az emberre, ahol minden nap ad erőt, testiekben, lelkiekben egyaránt.

fog tenni, mert hogy várják az emberek, rá vannak hangolódva arra, valahogy úgy érzik, hogy már elő van készítve. Jézus biztos cselekedni fog. Hát ugye mennek a Páska ünnepére, készülődnek a szent ünnepre, Jézus is megy fel Jeruzsálembe, hát ők is követik őt. Biztos valaminek történnie kell. És Jézus cselekszik, és Jézus előkészíti a csodát. Beszélget a tanítványokkal, Fülöppel, Andrással, meg kéne ezeket az utasokat, ezeket az embereket vendégelni, enni kéne adni ő nekik, mert hogy éhesek, elfáradtak, táplálni kellene őket. És elhangzik a kérdés, ugye, honnan vegyünk kenyeret? És a kérdés után tulajdonképpen két szinten folytatódik a történet. Az egyik szint, az a földi szint, a tanítványok gondolkodás, akik elkezdenek számigálni, 200 dénára lenne szükség, hogy valami kenyér jusson mindenkinek, egy kevés. Igen, amikor a földi emberi szintet nézzük, akkor mi is hasonló megállapításokat teszünk adott esetben. Kiszámoljuk, hogy mire elegendő az, amink van, vagy amit be tudunk gyűjteni, vagy kölcsön tudunk kérni. És azt mondjuk, hogy hát most ez nem fog összejönni. Vagy ha igen, akkor nagyon vékony lesz az, amit összehozhatunk. Legyen a segítségnyújtás, legyen valakinek a felkarolása, valakinek a megsegítése. Egy éhes sokasságot, kiéhezett embereket jól lakatni, bizony adott esetben ott a tanítványok ajkáról elhangozva lehetetlen vállalkozásnak tűnik. És mintha le akarnák Jézust beszélni arról, mintha az lenne a szavaikban, hogy hagyjuk inkább ezt a történetet, nem a mi felelősségünk, nem a mi kötelességünk. Hát mindenki felnőtt ember maga vállalta be az utat, gondoskodjon ki önmagáról, családjáról, miközöm tanítványként nekem az 5000 emberhez. Jézus Krisztus, amikor bevonja a tanítványokat ebbe a szolgálatba, bevonja őket a második szintbe is, amit Jézus az ő gondolkodásával, az ő beszédével visz közel a tanítványaihoz és a sokassághoz. A mennyei, az isteni szint ez, ami a földre érkezett le a mennyek magasságából, és ami arról szól, hogy igenis, azt kell megnézni, hogy mit van, mink van. Mi az, amit itt a kezünkkel, vagy a kezünkbe tudunk tartani? Mi az, amiből lehet valamit kezdeni? És bizony kiderül, hogy van már 5 árpakenyér és 2 hal, mondja András. És erről a kevésnek vallott jarról, jóról vagy elederről, mint kiderül, Jézus Krisztus hálát adva, megszaporítva a kenyeret és a halakat, elégségessé, bőségessé tudja tenni, hogy mindenki számára jut, nem kevés, nem sok, hanem éppen annyi, amennyire szüksége volt, sőt, még 12 kosárnyi maradékot is összegyűjtenek. Jézus Krisztus kezében a kevés az elégségessé, elegendővé lesz. És kérdezhetnénk keresztény testvéreim, hogy miért nélkülözik és éhezik a világ? Miért van annyi nyomorúság, kiszolgáltatottság, szegénység, nincstelenség? Vajon oda visszük-e Jézus elé, oda tesszük-e Jézus kezébe azt, amink van, avagy inkább szorongatjuk, és azt mondjuk, hát ezt behoztam én magamnak, hát én ezt,
Ezt én

elfogyasztom és élek belőle valahogy szűkösen? Miért nincs meg legtöbbször az a lelkület, hogy Jézus elé vigyem azt, amit amúgy is tőle kaptam, hogy ő abból mások számára is juttasson, ő cselekedjen, ő mutassa meg számomra, hogy jobb adni, mint kapni, megosztani, és az úgyis áldássá lesz az én életemre. Nézze, visszafordítja sokszorosan azt, amit az ő dicsőségére, embertársam javára kívánok felajánlani. Olyan különleges ez a mennyeiség, ez a második szint, ahogy működik, és az emberek már le is vannak ülve, rend van, csend van, érkezik az áldás, és a tanítványok nem térnek igazából magukhoz. Ők jönnek, mennek a kosarakkal, teszik azt, amit tenniük kell, de még mindig nem értik, hogy Jézus Krisztus miért teszi mindezt, miért cselekedett eképpen, miért mondott azt, hogy itt mindenki jól fog lakni. Mert hogy Jézus számára ez is egy olyan jel volt, amely előre mutatott, amely jelezte azt, hogy Jézus Krisztus maga az élet kenyere. Erről ír későbbiekben, éppen a 6. fejezetben János, amikor azt mondja, az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Úgy szólal meg Jézus, mint aki tudja, hogy milyen szolgálatot vállalt fel, hogy majd az ő teste megtöretik, vére kiontatik, hogy önmagát odaáldozza azért, hogy örök életre tápláló eledele legyen a világnak. És ez a jel erre mutat rá, testvéreim, mint ahogy mondottam, a többi csoda, a többi jel is előre mutatott. Valamit üzent, valami tanítás helyezett az emberek szívére. Kérdés az, hogy mi értjük-e, vagy érteni, vagy akarjuk-e érteni ezeket a jeleket, komolyan vesszük-e ezeket a jeleket, beépülnek-e az életünkbe ezek a jelek, vagy nem. Mert ugye a hálaadás az nagyon szép dolog és fontos, ez egyértelmű, de azt hiszem, hogy akkor nyer igazi súlyt és mélységet a mi hálaadásunk, akár új kenyér ünnepén, akár más ünnepen, amikor a jeltől indulunk el, amit Jézus tett, és amely üzenete nem változott, amely továbbra is ő rámutat, aki közöttünk kíván lenni és maradni, és az úrvacsora jegyeiben ismételten közösségben akar lenni és maradni mi velünk. Olvastam egy egészen különleges mesét a gonosz királyról, aki egy nagy, hatalmas országban uralkodott, és az egyetlen drága gyermeke, akit mindennél és mindenkinél jobban szeretett, súlyosan, halálosan megbetegedett. Napról napra egyre rosszabbodott az állapota, és a világ minden pénzét megadta volna bármely orvosnak, varázslónak, bárkinek csak, mondja meg, hogy hogyan gyógyulhatna meg, hogyan gyógyíthatná meg az ő gyermekét. És érkeztek a világ számos más országából különböző vajákosok, orvosok, kuruzslók, varázslók, és mindenfélevel hitegették, mindenféle portékát árulva próbálták ugye a vágyott gyógyulást előkészíteni, illetve a gyógyulást valósággá hozni sikertelenül. És egy hosszú-hosszú ilyen próbálkozási időszak után, amikor már halálán volt a király,
gyermeke, egy öreg ember kérezkedett oda a király elé, aki búskomoran ült az ő trónján, tehetetlenül, kiszolgáltatottan, és azt mondta az az öreg ember, hogy Uram, királyom, engedelmeddel, a te drága gyermeket csak akkor fog megerősödni, meggyógyulni, újra egészséges lenni, ha adsz a szegényeknek. Akkor fog a te gyermeked újra nevetni, mosolyogni, és akkor tér vissza őbeli az élet, ha a te gonosz szíved meglágyul, és szerető király, ember leszel. Kinevette őt a gonosz király, és elzavarta onnan az ő palotájából. Hogy is mondhatott ilyet ez a bolond vénember, mondta magában. De kis őt eltével, amikor az ő gyermeke az ő haláltusáját vívta, akkor eszébe jutott ez a bolond vénember, ahogy ő mondotta, és magához rendelte, és azt kérdezte tőled, hogy tényleg komolyan gondolod, amit mondtál nekem, hogy meggyógyulhat az én gyermekem, ha adok a szegényeknek, és az én gonosz szívem szerető szívvé változik. És azt mondta, igen, határozottan ezt én hiszem és vallom. És a nagy gonosz király, aki annyira kicsinek, parányinak, gyengének érezte magát, leszállt a trónjáról, és megölelte ezt a bolondnak mondott vénembert. És abban a pillanatban, szól a mese, az a gyermeke kezdett kicsit jobban lenni. És ahogy kilépett a királyi palotából, és elkezdett kedvesen beszélgetni a katonáihoz, az embereihez, az alattvalóihoz, ahogy még megölelt még embereket, akik addig féltek tőle az ő gonoszsága miatt, egyre jobban kezdte érezni magát a gyermeke, míg nem teljesen meggyógyult. Keresztény testvéreim, ott a sokasság jól lakott, megelégítettek, testiekben, lelkiekben egyaránt. De vigyázzunk, ne essünk abba a csapdába, abba a zsákutcába, ne sétáljunk be, mint amelybe besétáltak némelyek. Némelyek, akik Jézust el akarták ragadni, Jézushoz akartak jutni, hogy megtartsák őt hosszú távra a kenyérszaporítás csodája miatt. Mert csak arra gondoltak, hogy milyen jó lenne, ha holnap is valaki gyorsan valami eledel tenne elénk. Királlyá akarták tenni, ilyen kenyér királlyá, kenyérszaporító királlyá, aki csak ad és osztogat és megoldja a helyzetet. Ne essünk ebbe a zsákutcába, mert nagyon veszélyes ez. Meglátni a jelet, hogy miért adatott a jel, és megérteni belőle, hogy Jézus Krisztus önmagát kínálta és kínálja, mint az élet kenyere mindenki számára. Hiszem az, keresztény testvéreim, hogy ő maga is ezt jelezte, nem ezért jött, nem ezért érkezett, hogy itt a kenyeret szaporítsa. Ő azért jött, hogy tápláljon minket az örök életre, és ezért vonul félre, és ezért akar egymagában lenni, hogy az emberek is önmagukba szálljanak, és elgondolkozzanak, hogy kicsoda is Jézus, hogyan tekintenek ő rá, mert ő nem a Jolly Joker, akit ha baj van, gyorsan elő kell hívni, vagy elő kell keresni, és akkor ő intézkedik. Isten ő benne az örök életet hozta el közénk, és ő, mint az élet kenyere, ma is táplál minket. Igazán táplál minket arra az életre, amely előttünk áll,
amely nem véges, amely nem köthető és zárható korlátok közé, amely az ő dicsőségében lesz teljessé. Gyertek így, áldjuk és magasztaljuk azt az Úr Jézus Krisztust, aki az élet kenyereként táplált és táplál minket, és aki közöttünk van, aki meghívott minket az ő asztalához, aki azt szeretné, hogy hálával áldozzunk ő előtte, hogy ebben az ő közösségében lehetünk, az ő megtöretett testének, kiontatott vérének jegyeiből részesülhetünk. Gyertek, így legyen a mi hitünknek növekedése, így legyen életünknek új kitekintése a földön, és a földieken túlra az örökké valóság fele. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes, gondviselő atyánk, köszönjük neked, hogy a te tanításod, azt az igazságot helyezte a szemünk elé, amelyet mi hajlamosak vagyunk a hátunk mögött hagyni. Hajlamosak vagyunk a jelek, a csodák igaz üzenetének a fontosságáról kevésbé beszélni, illetve a háttérbe szorítani. Urunk, köszönjük, hogy te Krisztusban azért tettél jeleket és csodákat, hogy hitünkben megerősödjünk, hogy még közelebb kerüljünk te hozzád, hogy lássuk a jövőnek az ígéretét, amely reményteljes, amely te tőled való ajándék és kegyelem. Urunk, sokszor olyanok vagyunk, mint ott a sokaságban, a legtöbben, mindig csak várunk és várunk, hogy valaki adjon, valaki megoldja a dolgainkat, valaki gondoskodjon rólunk, mert hát mi gyengék vagyunk, kiszolgáltatottak, igazán megérdemeljük. Sokszor csak így siránkozunk és kitárjuk a kezeinket, holott te egészen másra hívtál el minket. Arra, hogy megnézzük, hogy mennyi mindent kaptunk te tőled. És megköszönjük mindent, de mindent, a keveset is, a szűköset is, de megköszönjük mindezt, mindezeket. És megnézzük azt, hogy mi az, amit adhatnánk, mi az, amit megoszthatnánk, mi az, amit felajánlhatnánk, mi az, ami mások számára testi, lelki megújulást, növekedést, vagy éppen az élet fenntartását szolgálhatná. Urunk, segíts nekünk-e fonák gondolkodásunkat helyreigazítani, a gondolatainkat, amelyek olyan kuszák, rendszerezni. Segíts újra összeállítani az életünkben a fontossági sorrendet, hogy mi a prioritás, mi az elsődleges és mi a kevésbé fontos. Add, hogy ne tegyünk úgy, mintha mi se történne velünk, vagy mintha minket nem érintene mindaz, amiről hallottunk. Add, hogy valóban oda tudjunk figyelni a te üzenetedre, a te szavadra, a te tanításodra, mely mindennél fontosabb és mindennél értékesebb, drága lelki eledel számunkra. Urunk, hadd értsük meg azt, hogy te nem díszes szavakat, te nem a mi magamutogatásunkat, bölcselkedésünket várod el, bölcselkedést vársz el tőlünk, hanem áldozatot. Olyan áldozatot, amely tiszta szívből jön, önzetlen és igaz, amelyben benne van a tőled elnyert kegyelemnek a megértése. Benne van az, hogy mi elfogadtuk Krisztust megváltunkul. Benne van az, hogy mi rendszeresen élünk az élet kenyerének drága ajándékával. Jézus Krisztus életünk Ura és megváltója és szabadítója. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy így vezess minket tovább a hétköznapjainkban, az élet Isten tiszteletében. Hadd legyünk mindig nyitottak arra, hogy ott szolgáljunk, ahol szükség van ránk, ott segítsünk, ahol látjuk, hogy szükség van a segítségre.
Urunk, ezért imádkozunk és kérünk téged, hogy áld meg ezt az előttünk álló életszakaszt, áld meg az ifjakat, a gyermekeket, a családokat, a felnövekvő nemzedéket, idősödő szülőket, nagyszülőket, közösségeinket, szerte világon, hadd, hogy úgy tudjunk ma hálát adni új kenyér ünnepén minden áldásért, hogy reménységgel tekintünk a holnapba, a holnap utánba, tudván azt, hogy te akkor is, azon időkben is velünk leszel, és táplálni fogsz minket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy készíts minket az Úri Szent Vacsora közösségében, áld meg azt a lelki közösséget, szeretett közösséget is, amely rólad szól és rád mutat. Hadd részesüljünk így ebben az áldásban is. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Istenünk előtt, csendesedjünk el és magunkban is. Imádkozzunk.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a perselyes adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozó szeretés megáldja az Úr. Amint megígértük az Úr szent asztalát, megterítettük új kenyér ünnepén, ime minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Köszönjük a felajánlott úrasztali javakat, a kenyeret és a bort, Trinfúj Levente testvérünknek és családjának. Istenünk gazdagon fizesse vissza tiszta szívből jövő felajánlásukat, illetve hálás szívek köszönjük mindazon testvéreink adományait, akik ilyen módon kívántak Isten dicsőségére, Anyaszent Egyházunk javára szolgálni. A mai Isten tisztelet utolsó mozzanataként az úrvacsorás együttlét után ünnepélyesen egyházi törvényeinket követve megválasztjuk kántorunkat, Kesszeg József Arnoldot életére, szolgálatára Istenünk gazdag áldását kérjük. Örömmel hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy idén is megszervezzük a gyerekek számára vakációs bibliahetet, szeptember 1 között itt a templomban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 2 évestől egészen 14 éves gyerekeket, fiatalokat. Lesz Isten dicsőítő ének, játék, kézi munka, jó csapat, kedves segítők, finom uzsi és sok-sok meglepetés. Örömmel fogadunk sütemény, uzsonna és gyümölcs felajánlásokat, illetve nagy szeretettel fogadjuk az önkéteseknek és a felnőtt munkatársaknak a segítségét. Szóval holnap kezdődik ez a Biblia hét, hétfőn 10 és 13 óra között lesznek ezek az alkalmak. Szeptember 6-án szombaton a megszokott előző évek tapasztalata szerint ismét egybe gyűlhetünk, vagy össze fogunk gyülekezni Bogártelkén, hogy ott is együtt töltsünk minőségi időt. És szeptember 7-én, azaz jövő vasárnap, Isten segedelmével tanévnyitó, áldáskérő Isten tiszteletre gyülekezünk egybe, illetve vakációs bibliaitnek ekkor lesz a kis bemutatója a keresztény gyülekezet számára. A diakónia perselyben elhelyezett adományainkkal a szeretett szolgálatot támogathatjuk. Örömmel értesítenek minket arról, hogy ebben az évben a Dési Református Egyházmegyében, a Dési Református Egyházközség templomában gyűlnek össze az Észak-Erdélyi Régió Nőszövetségének a tagjai, szombaton, szeptember 6-án 11 órakor az éves konferenciájukra. Így hívnak minket, hogy kérünk, légy társunk az együtt örvendezésben, az ige hallgatásában, imádkozásban, éneklésben, előadásokban, lelket gyönyörködtető együttlétben. Jelentkezni lehet szeptember 3-áig, tehát kérlek szóljatok, jelezzétek, ha részt kívántok venni. Autóbusz indul innen Kolozsvárról Désre és majdan vissza természetesen. Kirándulás képek vannak az iratterjesztés asztalán, meg lehet nézni is, lehet akár vásárolni is. A kijáratnál majd át lehet venni a szeptemberi értesítőt is. Köszönetet szeretnék mondani a tegnapi bogártelki közmunkán segítkezőknek, Isten áldja életüket. A Farkas utcai nyári hangverseny sorozat utolsó koncertjén szeptember 3-án, szerdán 19 órától Henning Rémusz és Eduard Jorgic szebedi művészek fognak négykezes orgona műveket játszani. Most pedig, keresztény testvérem, készüljünk az Úri Szent Vacsora közösségére. A 264. énekünk első szakaszának eléneklése által 264. énekünk első szakaszát énekeljük. Lelkem siet hozzád menni.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Átadásra kész az új szívintézet Marosvásárhelyen. Zsugorodott a román költségvetés hiánya. Földrengés volt hétfő reggel Vráncsa megyében. Tájékoztató kampányt indít a Védelmi Minisztérium az egyre gyakoribb drónincidensek miatt. Az előrejelzések szerint manapos idő várható, most következzenek a részletek. Felavatják hétfőn a Marosvásárhelyi Szív- Érrendszeri és Transplantációs Intézet új szív- és érsebészeti központját, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb és legkorszerűbb romániai egészségügyi infrastrukturális beruházása. A beruházás értéke meghaladja a 770 millió lejt, amelyből csaknem 500 millió lej uniós helyreállítási forrás, számol be az Agere Press hírügynökség. Az avatáson Ilja Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az új kórházi épületben 214 fekvőbeteg ágy és 5 ambuláns kezelőágy kapott helyet. A központ csúcs technológiával felszerelt műtőkkel, valamint a vizsgálatok, kezelések és intenzív terápiás ellátás céljára kialakított, korszerű helységekkel rendelkezik. Az államháztartás hiánya 48,8 milliárd lej volt 2026 első hét hónapjában, 28,36 milliárd lejjel kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. Az Agere Press hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatás szerint GDP arányosan 3,99%-ról 2,34%-ra csökkent a költségvetési hiány, ami 1,65% pontos javulást jelent. A pénzügyminisztérium szerint az adatok azt mutatják, hogy folytatódik a költségvetés konszolidációja, amit a bevételek növekedése és a közkiadások mérsékelt ütemű emelkedése tett lehetővé. A Richter skála szerinti 3,4-es magnitudójú földrengés történt hétfő reggel a Vráncsa szeizmikus övezetben, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgást 7 óra 12 perckor regisztrálták Vráncsa megyében, 98 kilométeres mélységben. A földrengés epicentrumához legközelebb eső települések közül Fogsány 30 kilométerre, Brassó 67 kilométerre, Sepsiszentgyörgy 79 kilométerre, Börlád 85 kilométerre, Bákó pedig 90 kilométerre található. A rengés Brassótól keletre 93 kilométerre történt. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint augusztus eleje óta 8 földrengést regisztráltak Romániában. Ezek magnitudója a Richter skála szerint 3 és 4,5 között volt. Az egyre növekvő számú drónincidensek miatt a román kormány

0: tájékoztató kampányt indít, jelentette be Rádu Miruce ügyvivővédelmi miniszter. Rámutatott, a lakosság nem szokott hozzá a drónokból származó roncsok kezeléséhez, és hangsúlyozta, hogy ezek veszélyt jelenthetnek még akkor is, ha első ránézésre úgy tűnik, hogy nem tartalmaznak robbanóanyagot. Az emberek nem szoktak hozzá, hogy drónmaradványokkal találkozzanak. Azt tanácsoljuk, hogy ne érintsék meg őket, amíg a hatóságok meg nem érkeznek, és ők elég gyorsan ki is jönnek. 3 nap alatt 18 olyan esetet regisztráltunk, ahol drónmaradványokról volt szó, és a román hadsereg különböző bevetéseket hajtott végre, hogy begyűjtse őket, és ellenőrizze, tartalmaznak-e robbanóanyagot. Vannak olyan drónok, amelyek robbanóanyagot tartalmaznak, és vannak olyanok is, amelyek olyan területeken tartalmaznak robbanóanyagot, ahol első ránézésre ezt nem vennéd észre. Figyelmeztetett Miruce. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a kolozsvárszamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. részének 22. verse.

mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, 9. részének 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján szól ma hozzánk.

0: a magyarországi Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban egy új sorozatot indítunk útnak, melynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad. Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyve szolgál. Mai műsorunkban e sorozat első részeként a könyvből a Bevezetés című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
1: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fentnevezett ige szakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datolyát meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datolyát, mindenkit ellásson, még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent, mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rá várni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban? Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az Isten tiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket.

Bevezetés. A pénzhamisítók Picassójának nevezték. Ő volt a legjobb. Legendákat meséltek arról, milyen tehetsége van a hamis pénzekhez. Egy teljes évet töltött azzal, hogy tökéletesítse a valaha is készült legjobb pénzhamisító klisét. Mikor elkapták, ez a művész próbára tette az őt letartóztató kormányügynököket. Letette az egyik általa másolt 20 dolláros bankjegyet amellé, amelyikről másolta. Kétlem, hogy bármi különbséget is találnának a kettő között, közölte velük. Az ügynökök nem vitatkoztak vele. Szükségtelen, mondták. Az is hamis, amit lemásolt. Számos keresztjén fiatal ugyanezt a hibát követi el manapság. Gondosan lemásolják szüleik hiedelmeit. Magukévá teszik a barátaik véleményét. Elfogadják a társadalom által mutatott értékeket. Leutánozzák az egyházban látott viselkedést. Tragikus módon számos olyan dolog, amit így lemásolnak, nem valódi. Pont úgy, mint a balszerencsés pénzhamisító esetében. Annie meglepődött a reakciókon, amit az váltott ki, hogy javasolta, vegyék fel a Bibliát a főiskola világirodalmi szemináriumának olvasmánylistájára. Ezt ugye nem gondoltad komolyan, mondták neki többen is. A Bibliában lehet, hogy van pár magával ragadó mítosz meg legenda, de ne akard már, hogy komolyan is vegyem. A 16 éves Samantha gondolkodás nélkül elfogadta azt a közismert vélekedést, miszerint keresztjének, buddhisták, muzulmánok, nem teljesen mindegy. Mindannyian a mennybe akarunk menni, csak más utakat választunk, de mind egy helyre vezet. Mikor szóba kerül a fiú-lány kapcsolat, Ken egyből a fiú öltözőkben tanultakat fújja. Nem vagy férfi, ameddig nem csináltad azt. Úgy tekint a szexre, mint valamiféle beavató szertartásra, amint túljutva a fiúból egyszeriben férfi válik. Stephanie szüleivel kapcsolatos viselkedése sokat elárul a meggyőződéséről is. Nem mondhatjátok meg nekem, mi a jó és mi a rossz. Már majdnem 18 vagyok. Nem kényszeríthetitek rám az erkölcseiteket. Az, hogy nektek rossz, még nem jelenti, hogy nekem is rossz lenne. Nos, akkor mi az igazság és mi a tévhit, a mítosz? Ami a tizenévesekre és a fiatal felnőttekre zúdul mindenfelől, szüleik ezt mondják, a barátaik meg pont az ellenkezőjét. Hollywood is harsog valamit, az egyház meg állítja, hogy az rossz. Egy rész igazság, de a nagyobb rész tévhit. Könyvünk pont erről szól. A rövid fejezetekben közismert tévhiteket mutatunk be. Olyanokat, amiket az emberek általában gondolkodás nélkül elfogadnak, de mi megmutatjuk, hogy is festenek a Biblia fényében. Néha meglepő, néha szórakoztató, néha pedig ijesztő lesz felfedezni, hogy számos dolog, amit sokan és mélyen hisznek Istenről és az egyházról, nem más, csak tévhit. Semmi más. Mindegyik fejezet egy rövid feladatsorral végződik, ami a fejezet anyagára épül, s Isten igéjéből segít felfedezni újabb döntő igazságokat. A szerzők remélik, hogy miután szembesültél a mítoszokkal, kész leszel mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, ahogy ezt a Péter első levele 3. részének 15. versében is olvashatjuk. S persze reméljük, a hited is megerősödik annyira, hogy képes leszel felvenni a harcot újabb hazugságokkal is, amik ellentmondanak Isten igéjének, megmásítják a benne található igazságot.

Kaleidó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron a Hajdudánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 16. fejezetének első 7 verse és a 43. verse alapján, ezt követően pedig új sorozatot indítottunk, amelynek alapjául Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyvad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységül című könyve szolgált. Mai műsorunkban a sorozat első részeként a könyvből a bevezetés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Kozma László, több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körül öleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen kicsiny és nincs nagyobb, szívedben gyulladt ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A Molnár legény, meg a kis tarka macska. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg malom. Öreg malomban öreg Molnár lakott. Annak nem volt se felesége, se gyereke, hanem három Molnár legény viselte a gondját. Azok közül is a legkisebb olyan kelekótya forma volt. Azt mondja egyszer az öreg Molnár a legényeknek. Én már megvénültem, pihenni akarok. Eredjetek, próbáljatok szerencsét. Amelyik őtök a legszebb lóval jön haza, arra hagyom a malmot, csak azt kötöm ki, hogy eltartson becsülettel Hótomig. No, elindult a három legény. Hogy a falu végére érnek, mondja a két nagyobbik kelekótya Jankónak. Te, Alode, ne is gyere tovább, úgyse tudsz te lovat szerezni, ha 100 évig élsz is. De Jankó csak velük ment, és mikor beesteredett, lefeküdtek egy barlangban, s elaludtak. Hanem a két okos legény csak úgy tett, mintha aludnék. Mihelyt Jankó elszenderedett, feltápászkodtak, és ott hagyták egyedül. Ők meg tovább mentek. Na, ezt leráztuk a nyakunkról, gondolták. Reggel látja a kelekótya, hogy egyedül hagyták. Kimászik a barlangból, megy, mendegél, s eljut egy nagy vadon erdőbe. Ej, a jó Istenem, sóhajtotta, itt ugyan sose jutok én lóhoz. Amint megy, mendegél, találkozik egy kis tarka macskával.
2: Nyáu, hová még, Jankó?
1: Kérdezi a kis macska barátságosan.
3: Jaj, ne is kérdezz, úgyse segíthetsz rajtam.
2: Ó, bizony, hogy segíthetek, mondja a macska. Tudom, mit szeretnél, egy szép paripa kellene, ugye? Ja, gyere el hozzám, szolgálj 2 évig nálam, olyan lovat adok, hogy életedbe se láttál szebbet.
3: No, ez ugyan fura macska, gondolta Jankó, de már csak megnézem, ányadán leszek vele.
1: Elment hát a macskával az elátkozott kastélykába. Ott csupa macska szolgált a kis Jankónak. Futkostak leföl a lépcsőkön, és jókedvűek voltak. Este, mikor asztalhoz ültek, 3 cica zenélni kezdett, az egyik bőgőzött, a másik hegedült, a harmadik trombitált, úgy felfújta az arcát, majd ki csattant. Ahogy megvacsoráztak, azt mondja a kis tarka macska.
2: Nyáó, Jankó, táncolj velem.
3: Nem táncolok én, felelt Jankó. Öreg apám se hallotta, hogy cica-micával táncoljak.
2: Na, hát ha nem táncolsz, fektessétek le az ágyba,
1: mondta a cicus. Elvitték a cselédcicát, Jankót, egyik vitte a gyertyát, a másik lehúzta a csizmáját, a harmadik a harisnyáját, a negyedik ráadta a hálóinget és elfújta a gyertyát. Reggel megint eljöttek hozzá, és kisegítették az ágyból. Az első felhúzta a harisnyáját, a második megkötötte a harisnya kötőjét, a harmadik megmosdatta, a negyedik megtörülte a farkincájával.
3: Ez már puha törülköző,
1: mondta magában Jankó. Dolgoznia is kellett Jankónak, hogy el ne feledjem. Fát aprított minden nap. Ezüst fűrésszel, ezüst fejszével, részkalapáccsal. Kapott érte enni-inni, de nem látott más ember fiát soha, csak a kis tarka macska volt körülött,

0: tette, meg a cselédei. Azt mondja egyszer a macska Jankónak.
1: Nyáu, gyere egy kaszáddal rétemet, teregesd el a szénát.
0: És adott neki ezüst sarlót, aranyfenőkövet, de lelkére kötötte, hogy mindent visszahozzon. Elment Jankó, megtette, amit parancsoltak, s hazahozott mindent. Ezüst sarlót, aranyfenőkövet, na meg a szénát. Kérdi a kismacskát. Nem telt még ki a szolgálatom?
1: Nem, bizony, nyáu,
0: feleli a macska.
1: Még egy munkát el kell végezned. Itt van egy ezüst gerenda, ezüst kapocs, ezüst fejsze, minden, amit csak kell, csupa szín ezüstből. Építs nekem egy kis házikót belőle.
0: Megépítette Jankó a házikót, mondja a macskának, hogy indulna most már, mert mindent elvégzett, mégsem kapott lovat. Kérdi a macska.
1: Akarod-e látni a lovaidat?
2: Akarom már,
0: felelte Jankó. No, kinyitotta a macska a házikó ajtaját, hát ott állt 12 ragyogó szőrű paripa, hanyatt esett a szőrükön a napsugár, olyan fényesek voltak.
1: Eredj csak haza, Jankó, nyáu, a lovakat nem adom kezedre, hanem 3 nap múlva hazaviszem, nyáu,
0: mondta a macska. Adott enni-inni Jankónak, de már új ruhát nem adott rá, úgy bocsátotta haza olcska köntösben, pedig már csak könnyékig ért az ujja, úgy kinőtte, no meg el is szaggatta. Mire hazaérkezett, már a másik 2 legény is otthon volt. Mindegyik hozott lovat. Az egyiké vak volt, a másiké sánta. Kérdezik Jankótól.
2: Hát a te lovat hol van?
3: 3 nap múlva itt lesz.
0: Nevettek a legények, s csúfolták Jankót.
2: Micsoda gebe lehet az te, Jankó? Ugye hol szerezted?
0: Az öreg molnár meg a szobába sem engedte be, mert olyan rongyos volt a ruhája. Adtak neki valami ételmaradékot, este meg a libaketrecben kellett aludnia, mert a legények nem akarták az ágyba befogadni. No de reggel, mikor felébredt Jankó, éppen letelt a 3 nap, jön ám egy gyönyörű hintó 6 fényes, kényes paripával, a 7. kézen vezette a lovász, az volt a Jankó paripája. A hintóból egy szépséges, szép király kisasszony szállott ki. Mondjam, ne mondjam, a kis tarka macska volt a király kisasszony. Neki szolgált Jankó 2 esztendeig. Kérdi a király kisasszony, hol van a kelekótya, Jankó? Azt mondja az öreg molnár.
2: Ott bizony a libaketrecben henterek, mert nem engedhettük be a szobába, olyan lompos, rongyos.
0: Hát csak hívják elő gyorsan, parancsolta a király kisasszony. Előhívták Jankót, s az inasok remek bársony ruhákat szedtek elő, megmosdatták, s felöltöztették. Olyan deli legény lett belőle, királyfinak is beillett volna. No, most már a lovakat akarta látni a király kisasszony, amiket a 2 okos legény hozott haza. Az egyik sánta volt, a másik meg vak, ahogy mondtam. Bevezettette akkor a király kisasszony a Jankó lovát.
1: Ah,
0: mondtam volna.
1: Hát ilyen paripa saját még az én udvaromon.
0: Ez bizony a kelekótya Jankó lova, felel a király kisasszony.
1: Hát akkor övé lesz a malom.
2: Nem kell neki már a malom, se a ló,
0: mondta a király kisasszony, és felültette Jankót a hintóba, elhajtattak a házikóhoz, amit Jankó épített.
2: Hát, óriási kastély lett a házikóból, de aranyból, ezüstből van benne minden, de minden.
0: Ott menten nagy lakodalmat csaptak. Király lett kelekótya Jankóból. Még ma is élnek nagy boldogságban, gazdagságban, ha meg nem haltak.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe meg a lúd. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek.

meg Rügyfaló, majd káposztaföldek, rettegett káposztási a lépeget. Hatodik Bokrász, s hetedik Tilosi, róla mekegik, hogy nincs.

vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőriben, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

0: paripa, karika danarikara. Paripa papiripara. Ripa ripa.
1: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugró iskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy, egy, egy.

Servus Falke!

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

mint egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon,

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

Jézus a keresztről. Lepedőbe csavarta, és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámad! Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sereseniku Aliz vagyok, és köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 1-én, kett hajnalban, homokóra műsorunkban. Kezdjük is a nap gondolatával, amelyet Cserik Kálmán református lelkipásztor és egyházi író hozott el ma nekünk. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. A következő 3 órában késő éjjeli műsorunkat sugározzuk a 88.3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro holnapunkon. Adásunk első órájában komoly zenét hallgatunk. 4 óra után a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik, illetve az augusztus 25-i keresztény élet felekezet közi műsorunkat hallgatjuk újra. A homokóra 3. és egyben utolsó órájában pedig a szeptember 23-ai zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk. Ezzel várom ma hajnalban önöket, tartsanak velünk a következő 3 órában. A következőkben Ludwig von Beethovent hallhatják, aki 1770-ben született Bonnban, de az igazi karrierje Bécsben teljesedett ki, ahol ünnepelt zongorista és zeneszerző lett. Fiatalon a 20-as évei végén kezdődött a legtragikusabb megpróbáltatása. Lassan elveszítette a hallását, míg végül teljes csendben kellett élnie. Ahelyett, hogy feladta volna a fejében hallott dallamokra támaszkodva, teljesen süketen írta meg a legnagyobb műveit, köztük a híres 9. szimfóniát. Zenéjével örökre megváltoztatta a világot, kitolva a klasszikus zene határait és megnyitva az utat a romantika előtt. Következőkben felcsendül Beethoven 1. és 2. szimfóniájának részletei, illetve Leonard Bernstein Fancy Free Ballet zenéje. Pihentető zenehallgatást kívánok!